rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton-aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. Találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja,

Elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák.

0: további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer, és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: mellettem.
1: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást, és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal, és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

0: közelebb.
1: Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészét.

0: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balaton felvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton.
1: Balaton rádió.
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt.

0: Csak egy kaland voltam.
1: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál. A Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidős sportrendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővesző, 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás, és azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás, és a nagy meleg pedig

A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos közösségi sporthelyszíne is. Száguldó csillag, csak lenne

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle

0: értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az Inakó hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas músz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas músz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott, egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát ország.

0: világszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A szilvafácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda három alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Igen.

Ausztreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítást szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A 4 évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár 1 vagy 2 napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton.

Újra látogatható a Hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található Hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A Hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A Hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A Hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A Hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A Hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A Hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A Hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmustól ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltabb fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

Hoover régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton-Aliga térségében, a Kádár és a Castro villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton-Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton-Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját. Történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári

0: stranduláson kívül más időszakokban is honzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifid-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerű ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

2,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is. Balaton Rádió.

A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

0: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgy-hegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgy-hegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A 7 állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes európai uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 000 forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt és elfogták.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még több

A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

0: kezem.
1: Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
2: Yeah! Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országaik közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás, kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony-Terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt, és elfogták.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
3: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kormeghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 április között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat.
A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi aszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balaton feneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

0: Íz.
1: Élni tudni kell.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Éj a mának.
3: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

0: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balaton boltbusz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. a vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony-Terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt. És elfogták.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosította kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatal fák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazás nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján

24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

0: 10 000-en úzták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízi mentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A víz hőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Balaton Rádió.

0: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszköz mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket, és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátonyterenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt és elfogták.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a Vétek. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak, és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: A Balaton legjobb slágerei.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal. Csókok.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizlikeringő, az Aranyliget, a Mogyorús Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

0: Bistreng konzertben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni Bistrengból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek, és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrengot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Összegyűjtöttük a Balaton

0: egyre hosszabb a balatoni szezon.
1: Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Áramot vezetett a Zsolnai Mauzóleum kapujába egy pécsi férfi. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre. Rekord kísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szándékosan áramot vezetett a Zsolnai Mauzóleum kapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozóőr távozása után az épület bejáratához ment. Az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr észrevette a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt, és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetést szabott ki a pécsi törvényszék. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízatás jár le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. a fennmaradó intézményeknél legfeljebb egy éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Rekordkísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. 25 órás megszakítás nélküli musical előadást tartanak Dobban a rekord 2 címmel. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el, a teátrum művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A kezdeményezés az első musicalek éjszakája és Ember már korábbi rekord kísérletének sikerét követi, amelynek során a színművész egy maratoni 27 órás megszakítás nélküli musical szövegkönyv felolvasással állított fel új magyar rekordot. Magyarország blokkolta Ukrajna csatlakozási tárgyalását. A Kijev Poszt az Ukrajinszka Pravda brüsszeli forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Budapest csak akkor oldaná fel vétóját, ha Kijev előrelépést mutat az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. A második klaszter a belső piac, a harmadik klaszter pedig a versenyképesség és az inkluzív növekedés kérdéseit foglalja magába. Magyarország korábban már a második-hatodik klaszter technikai munkáját is blokkolta. Később azonban hozzájárult a hatodik klaszter, a kül- és biztonságpolitikai, kereskedelmi és harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó fejezet tárgyalásához.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon, megerősödik az északnyugati szél. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Újra látogatható a hegyes tű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyes tű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drónhasználatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyes tű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyes tű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a festeti csörökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a 4 alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az 5 város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmustról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék tovább vinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltabb fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

Érzem a nyarat a szívemben. Lehet álomma jó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed, ha belülről nem vagy szabad, és a világ

0: régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifid köd, a Laguna köd és az Omega köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Áramot vezetett a Zsolnai Mauzóleum kapujába egy pécsi férfi. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre. Rekord kísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szándékosan áramot vezetett a Zsolnai Mauzóleum kapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment. Az általa készített szerkezet végét a kapcsoló szekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr észrevette a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt, és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyház büntetést szabott ki a pécsi törvényszék. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízatás jár le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb egy éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Rekord kísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. 25 órás megszakítás nélküli musical előadást tartanak, Dobban a rekord 2 címmel. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el, a teátrum művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A kezdeményezés az első musicalek éjszakája és Ember már korábbi rekord kísérletének sikerét követi, amelynek során a színművész egy maratoni 27 órás megszakítás nélküli musical szövegkönyv felolvasással állított fel új magyar rekordot. Magyarország blokkolta Ukrajna csatlakozási tárgyalását. A Kijev Poszt az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Budapest csak akkor oldaná fel vétóját, ha Kijev előrelépést mutat az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. A második klaszter a belső piac, a harmadik klaszter pedig a versenyképesség és az inkluzív növekedés kérdéseit foglalja magába. Magyarország korábban már a második-hatodik klaszter technikai munkáját is blokkolta. Később azonban hozzájárult a hatodik klaszter, a kül- és biztonságpolitikai, kereskedelmi és harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó fejezet tárgyalásához.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon, megerősödik az északnyugati szél. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer, és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt. Inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

0: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgy-hegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgy-hegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Áramot vezetett a Zsolnai Mauzóleum kapujába egy pécsi férfi. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre. Rekord kísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szándékosan áramot vezetett a zsolnai mauzóleum kapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment. Az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr észrevette a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt, és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyház büntetést szabott ki a pécsi törvényszék. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízatás jár le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb egyéves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Rekordkísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. 25 órás megszakítás nélküli musical előadást tartanak, Dobban a rekord 2 címmel. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el, a teátrum művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A kezdeményezés az első musicalek éjszakája és Ember már korábbi rekord kísérletének sikerét követi, amelynek során a színművész egy maratoni 27 órás megszakítás nélküli musical szövegkönyv felolvasással állított fel új magyar rekordot. Magyarország blokkolta Ukrajna csatlakozási tárgyalását. A Kijev Poszt az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Budapest csak akkor oldaná fel vétóját, ha Kijev előrelépést mutat az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. A második klaszter a belső piac, a harmadik klaszter pedig a versenyképesség és az inkluzív növekedés kérdéseit foglalja magába. Magyarország korábban már a második, hatodik klaszter technikai munkáját is blokkolta. Később azonban hozzájárult a hatodik klaszter, a kül- és biztonságpolitikai, kereskedelmi és harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó fejezet tárgyalásához.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon, megerősödik az északnyugati szél. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és Erdős Robi kollégámmal itt ülünk a stúdióban.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Első témánk, Robi, a tinikről fog szólni. Hogy vagy ezzel a témával?
1: Hát rég volt már, amikor én tini voltam. Szerintem egy nagy változás történt azóta, és nekem az a gyanúm, hogy ez így teljes mértékben igaz is, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit fogunk hallani a következő néhány percben, és aztán utána majd megpróbáljuk ezt egy picit kielemezni, illetve hát ráhúzni azt a véleményünket, ami szerintem ehhez kapcsolódik.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint sosem az a kérdés, mivel lehet támadni a tiniket, inkább az, mivel segíthetjük őket abban, hogy a kamaszkorukat annak minden nehézségével együtt a legteljesebben tudják megélni. Mit tehetnek a felnőttek azért, hogy a saját bőrükben jól tudják érezni magukat? Mihez kezdjünk a nemi szerepek összemosódásával, egyáltalán kell-e bármit kezdeni vele? Legelőször is egy gyerek jólétének az alapját azzal adhatjuk meg, hogy elfogadjuk olyannak, amilyen. Vannak lányok, akik már ovis korukban is inkább fiús játékokat játszanak, nehezebben illeszthetők be a tipikus lányos sémába. A nem átlagos lányokat a szülők, pedagógusok sokkal jobban fogadják, mint amikor egy fiú nem elég fiús. Ha egy fiú babát fog a kezébe, ha nem szeret focizni, ha csendesebb, félénkebb, a felnőttek pánikszerű reakciókat tudnak adni a viselkedésére. A fiúkat mindenáron erőteljesen bele akarjuk passzírozni egy sémába, az elvárások velük szemben nagyon merevek. Ezzel sok fiú életét nehezítjük meg. Minél inkább erővel akarunk faragni valakiből valakit, fiúból férfit, zárkozott gyerekből nyitottat, szorongó gyerekből rámenőset, eleven gyerekből nyugodtat, lázadó tiniből jó kislányt, annál inkább azt üzenjük neki, hogy nem vagy elég jó úgy, ahogy vagy. Ez az érzés végigkíséri a gyerekek minden korszakát, gyerekkorunk minden fontosabb állomását, és rettentően megnehezíti a kamaszkort. Ebben a korban ugyanis még az érzés végigkíséri a gyerekek minden korszakát, gyerekkorunk minden fontosabb állomását, és rettentően megnehezíti a kamaszkort. Ebben a korban ugyanis még a legkiegyensúlyozottabb

0: labilis korszakot. Ha egy kamasz nem érzi magát szerethetőnek, hogyan merjen ismerkedni? Emlékezzünk csak vissza, mekkora bátorság kell az első randira híváshoz, az első csók kezdeményezéséhez, az első tánc felkéréshez. Valóban azzal segíthetnek a felnőttek a legtöbbet, ha a kisgyerekkortól belekényszerítik, beleerőltetik a gyerekeket a feltételezett nemi szerepüknek megfelelő sémába. Könnyebb lesz egy félénke fiúnak randira hívni egy lányt, ha egész életében változatos eszközökkel, de saját személyiségét figyelmen kívül hagyva férfivel akarják őt faragni? Sok szülő azzal a szándékkal teszi ezt, hogy a félénkségét oldják, megoldják, az önbizalmát növeljék, de sajnos ezzel a félénkség és a szorongás csak erősödni fog. Ha nem fogadják el a gyerek személyiségét olyannak, amilyen, azzal sosem nő az önértékelése, sosem oldódik a félénksége, sőt, éppen fordítottan arányos a két dolog egymással. A nem vagyok elég jó érzés növeli a szorongást és csökkenti az önértékelést. A legtöbb, amit elérhetünk az állandó változtatni akarással, hogy az illető állarcot vegyen fel, és olyannak tűnjön, amilyennek a környezete látni szeretné. Közben belül ugyanaz a félénk, szorongó gyerek marad, ugyanaz az elveszett kisfiú vagy kislány. Talán egész életében csak megtanul szerepet játszani. Miért kellene, hogy a fiúk egyformák legyenek csak azért, mert fiúk? Miért ne lehetne egy fiú érzékenyebb, befelé fordulóbb, mint a másik? És miért ne szerethetne bele sok kamaszlány pont emiatt? Ha a kamaszokat támogatni, segíteni szeretnénk abban, hogy rendben legyenek magukkal, érdemes elfelejteni a sablonokban gondolkodást. Minél rugalmasabbak, nyitottabbak, elfogadóbbak vagyunk, annál biztosabb talajt adunk alájuk. Így jobban helytállnak életük minden területén. Minél több feltétel nélkül szeretetet kapnak tőlünk, annál igazibb, annál önazonosabb nőkké és férfiakká tudnak válni. A mai világunkban, Robi, ugye egyrészt a telekommunikáció, illetve azért talán az elfogadóbb környezet is lehetővé teszi azt, hogy egyre inkább lehetőséget kapnak a férfiasabb lányok is az óvodában, iskolában, meg a nőiesebb viselkedésű fiúk is. Te hogy látod, mennyire van biztosítva ez a mai gyerekek számára, hogy a környezet támogatja őket abban, hogy olyanok legyenek, amilyenek valójában?
1: Igen, tehát most manapság, amikor megnézzük a mai tiniket, akkor teljesen más képet látunk, mint amiben mi bele csöppentünk, és akkor, mint amikor mi éltük ezt a korszakunkat. Igen, számos olyan hatás éri most már a gyerekeket, és akkor ez már egész korán elindul, akár már az óvodában töltött időktől, hogy megjelenik a média, az a fajta sokszínűség, hogy teljesen mást hallanak egymástól a gyerekek, tehát már egymás között is, amikor beszélgetnek, ugye ahány ház annyi szokás, és azért hallanak ezt-azt ugye egymástól, és nem feltétlenül mindig az a legpozitívabb dolog, amit a másik család tesz, vagy másik család csinál, és akkor ugye hát jön az kisiskoláskor, majd a kamaszkor, előkerülnek a mobiltelefonok, ugye ott hatalmas nagy felelősség a szülőknek, hogy milyen tartalmat engednek nézni a gyerek számára, mert amikor már ott a mobiltelefon, ott az internet, akkor onnantól kezdve már egy teljesen kitágult szabad világ elé kerülnek, ahol tényleg egy-két kereső szóra rákeresnek, akkor már is hatalmas nagy tartalmakat fog kihozni nekik. Hát én emlékszem rá, amikor ugye az internet világa megjelent, és milyen nagy dolog volt az, hogy beírtál két szót a keresőbe, és előhozta, és megtalálta, és most itt teljesen egyszerű dolgot mondok, egy elefánt, és akkor kidobta az elefántot, és leírta, hogy mit kell tudni róla. Tehát, és ez csak a pozitívabb része, ettől vannak károsabb és sokkal károsabb tartalmak, amiket szűrni kell, vagy meg kell próbálni úgy nevelni a gyereket, hogy ha meg is találja ezeket a tartalmakat, akkor, és nem érti, hogy mit tartalmaznak ezek, akkor merjen kérdezni a szülő,

0: gyerektől merje megkérdezni azt, hogy mit látott, magyarázzák el neki. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha kamaszként a kamasz gyerekünk lát bizonyos tartalmakat, akkor oda fog-e tudni hozzánk jönni, hogy megkérdezze, hogy láttam ezt, meg ezt, meg ezt, léci anya vagy apa, magyarázzátok el nekem, hogy mit láttam. Mi ez? Miért csinálja ezt? Miért van az? És akkor a szülő akkor itt hát lehet, hogy zavarba fog jönni, meg érheti kellemetlen kérdések, de ilyenkor mindig arra kell gondolni, hogy örüljünk neki, hogy megkérdezte és hozzánk fordult, mert egyben akkor a szüleinek is tekint minket, másrészt pedig egy ilyen megbízható hátországnak, akitől szívesen kér tanácsot. Az, hogy most a kicsit átalakultak azok a fajta szerepek, hogy most a fiúk azok csak a kertben vannak, és csak barkácsolnak, és a lányok azok csak a konyhában vannak, ezek nagyon átalakulnak. Befolyásolja nagyon sokszor az, hogy milyen maga a család összetétele. Tehát, hogy tegyük fel, apa, anya és a gyerek, és akkor a apa dolgozik, nagyon sokat dolgozik, és a gyerek az anyukájával van többször. Tehát akkor igazából lehetséges, hogy egy idő után teljesen mindegy, hogy fiú vagy a lánygyerek, de többet fog olyan munkát, házi munkát elvégezni, mint amit ugye régen mondták, hogy ez női munka. Tehát ezt ne csináld férfiként. Most már azért nagyon manapság összekeverednek ezek a szálak, és lányok közül is, tehát nagyon sokszor vannak, hogy látni olyanokat, olyan foglalkozásban női munkavállalót, ahol nehezen gondolnánk meg, tehát mondjuk egy kamionos sofőr például, vagy buszsofőr, az is egy egész komoly feladat, vagy biztonsági őr nőként. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik már meghazudtolják azt, hogy egyfajta sémának kellene lennie. Ha mi úgy állunk hozzá emberként, hogy egy kamasz gyerekünktől elvárjuk azt, hogy séma alapján nevelkedjen fel, akkor biztos, hogy csalódni fogunk, mert nem fogjuk azt látni, hogy katonás rendet csinál a szobájába, megy, és akkor nem tudom, fát fog vágni, és stb. Csalódni fogunk a gyerekünkben, az viszont soha nem jó. Tehát a hozzáállás kérdése az, hogy éppen milyen eredménye lesz annak, hogy a gyerekünkre gondolunk, és hogy milyen eredménnyel fog az zárulni, hogy itt mi elfogadóak leszünk-e vele szemben, vagy sem. Úgyhogy mindenképpen azt mondanám, hogy valahol ez már a mai világnak a velejárója, hogy átalakultak ezek a szerepek. Alapvetően nincsen ezzel semmi gond, hiszen ha már a gyerekünk megházasodik, vagy lesz egy társa, akkor a közös otthont, a közös élethelyzetet, hát meg ugye meg kell oldani, de a közös otthont fenn kell tartani, és hát ugye annak része a takarítás, a mosás, a főzés, illetve hát ugye, ha mind a két fél dolgozik, akkor itt ezt meg kell osztani, ezeket a munkákat, tehát nem nagyon lehet beskatujázni, mert akkor az nem túl egyszerű, és a legjobb egyébként, hogyha mindezt együtt végzik, mert amíg a munkában külön vannak, akkor ez tud egyfajta családépítő szereppel is járni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben talán nincsen semmi rossz, a negatív tartalmakat pedig a megfelelő helyén kell kezelni.
1: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy az átalakult nemi szerepek azok hogyan jelennek meg a mai fiataloknak az életében. Úgyhogy érdekes volt a téma, de továbbiakban is érdemes lesz itt maradni velünk, hiszen jobbnál jobb és izgalmasabb témákat fogunk még hozni itt a Pszichoaktívban.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
5: Ez a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai tematikus magazin műsora, és a következőkben az érzelmi evésről lesz szó. Evés zavarokkal ugyanis, ahogy túlsúllyal is sokan küzdenek. Az evés sokszor át van itatva sokféle érzéssel, nyugalommal, lázadással, szeretettel, haraggal, félelemmel, de nyújthat biztonságérzetet is. Az evéshez alapvetően a nyugalom érzése kapcsolódik. A csecsemő nem csak jól lakik, hanem megnyugszik és ellazul a táplálás során. Később is megmarad az evés nyugtató hatása. Ez csak akkor probléma, ha az evés és az étel egész gyermekkorban, és még felnőtt korban is az egyetlen, illetve a vezető önmegnyugtatási módszer eszköz marad. Ezzel el is érkezünk az érzelmi evés fogalmához, ami röviden azt jelenti, hogy valaki akkor is eszik, ha szomorú, ha dühös, ha fél, valami miatt, de sokan örömükben is többet esznek. Ilyenkor az evéssel csökkentjük az érzelem okozta feszültséget, vagyis megnyugtatjuk magunkat. A túlevés kifejezője lehet még a lázadásnak, néha a szeretetet, a törődést hivatott pótolni. De van, aki akkor is eszik, amikor úgy érzi, hogy védtelen és igazságtalanság érte. Ez a sok különböző érzelem a felnövekedésünk során valahogy, valamikor összekapcsolódik az evéssel, vagy bizonyos ételekkel. A legérzékenyebb időszak ebből a szempontból a gyermekkor, mert kicsi korunkban különösen fogékonyak vagyunk a szavak nélküli kommunikációra, a gesztusokra, az arckifejezésekre. Ha a gyermek számára fontos személy úgy érzi, hogy milyen rossz lehet a gyermekkor, hogyha valamelyik gyermekem nem ehet vattacukrot, akkor a gyerek ugyanezt fogja érezni, és a vattacukor felértékelődik számára, és egyfajta érzelem kapcsolódik hozzá. Sajnos gyakori látvány, hogyha az aklatott kisgyereket étel kínálásával, etetéssel nyugtatják meg a szülők, nagyszülők. Ez a gyakorlat megalapozza, hogy az evés önmegnyugtató eszközzé is váljon. A legtöbb túlsúlyos felnőtt ahhoz kér pszichológiai segítséget, hogy képes legyen evés nélkül hatékonyan megküzdeni a feszültséget okozó élethelyzetekkel. Ha evészavarral küzdünk, jellemző lehet ránk, hogy nehezen tudjuk megkülönböztetni és kifejezni az érzéseinket. A legtöbb ilyen ember általános feszültségként éli meg a negatív érzelmeket, csak hosszas gondolkodás után tudják megmondani, hogy dühöt, szomorúságot vagy éppen félelmet éreznek-e egy-egy számukra érzelmileg nehéz szituációban. A magas belső feszültséget nehezen viselik, mielőbb csökkenteni szeretnék, kiadni magukból, megszüntetni, gyorsan megoldani a bizonytalan helyzeteket, vagyis az érzelmi inkontinencia problémájával is küzdenek. Ugyanakkor az érzelmeinket nem tudjuk jól artikulálni sem metakommunikációs csatornák révén, sem szavakkal. A valódi biológiai éhség nélküli evés a bennünk keletkezett érzelmi feszültség gyors csökkentését szolgálja. Mivel negatív érzelmeinket nehezen fejezzük ki és mutatjuk meg, ezért az evés közvetítő közegként funkcionál, meg lehet szabadulni a belső feszültségtől anélkül, hogy azokat ténylegesen megfogalmaznánk. Az evés persze sosem válhat teljesen érzelemmentessé, és alapvetően nyugtató, ellazító funkciója is jelen lehet úgy az ember életében, hogy emellett a testsúlya és az evéshez való viszonya egészséges és kiegyensúlyozott marad. Az érzelem és evés túlszoros kapcsolata viszont egyrészt akár kóros súlyfeleslekhez is vezethet a túlfogyasztás miatt, másrészt csökkenti a személy megküzdési képességének színvonalát. Ennek következményeként az önképe negatívabbá válik. Elkezd szorongani, majd fokozatosan elkerüli az olyan élethelyzeteket, amelyek feszülté teszik és ezáltal többletfogyasztásra késztetik. Azoknál az embereknél, akiknél megszűnik az érzelmi evés, azok számára nem annyira lesz fontos a táplálkozás. Jó ételeket esznek mértékkel, változatosan, jó ízűen, megtisztelve önmagukat az evés körülményeivel. De már nem azon gondolkodnak egész nap, hogy mit fognak enni, vagy mit nem fognak megenni. Nem ragaszkodnak mereven ételekhez. A helyükre kerülnek az érzelmek, és a helyére kerül az evés is. Legtöbbször pszichológiai tanácsadás segítségével változtatható meg a problémás viszony az evéshez, a falásrohamok csökkenése értelemszerűen súlyvesztéshez vezet, anélkül, hogy a személy bármilyen ételt vagy ételcsoportot megvonna magától, hiszen így már eleve kevesebb táplálékot fogyaszt. Ha ez a változás megtörténik, és az étel elveszíti kizárólagos örömszerző és önmegnyugtató szerepét, a visszahízás esélye csökken. Egyre több érintett ismeri fel, hogy az elhízás mögötti lelki tényezők feltérképezése elengedhetetlen a sikeres és tartós életmódváltáshoz, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, azt ugye már én is érzékeltem magamon, hogy az éhség az egyfajta feszültséget eredményez, illetve idegesebb vagyok ilyen helyzetben. De itt ez az anyag arról szól, hogy pont fordítottja, hogy valaki szorong, félelmet érez, vagy akár nagyon boldog, és pont ennek hatására kezd lenni. Hogy szerinted van-e itt olyan, hogy egészséges mérték, hogy valóban valaki azt mondhatja, hogy ha mondjuk szorong, akkor neki erre mindig van igénye, illetve ha már ezen túl esett, és ez mindennapi tevékenység részévé vált, hogy folyamatos belső szorongását, folyamatos esti mondjuk édességekkel, tortákkal tudja csak karbantartani, akkor szerinted mi, hogyan tudja ezt kezelni, és egyáltalán egy felnőtt ember hogyan tudja ezt megelőzni, hogy kialakuljon ez az érzelmi evés? Mit gondolsz erről?
6: Igen, hát változóak itt a vélemények, illetve a hozzáállások ehhez a dologhoz, mert hát ugye az, hogy mit érzünk és hogyan érezzük, az nem feltétlenül az evéshez kell, hogy vezessen. Tehát, hogyha feszültek vagyunk, vagy éppen olyan hangulatunkban vagyunk, akkor ugye van számos olyan módja a feszültség levezetésének, amivel mondjuk el tudjuk kerülni, igen, az étkezéssel kapcsolatos ilyen káros hatásokat. Tehát az, hogyha mondjuk észleljük magunkon azt az érzést, hogy mi most feszültek vagyunk, vagy éppen valami nem tetszik és negatív hatások érnek, lehet, hogy nem egyből az étkezéshez fogunk futamodni, és akkor eszünk mindent, hanem lehet, hogy megpróbálunk más utat találni arra, hogy megszűnjön ez a fajta negatív érzésünk, vagy legalábbis arra a bizonyos időre egy kicsit leplezni azokat a rossz és negatív gondolatokat. Ennek van az ellentétje, hogyha pozitív hatások érnek, és örülünk, és boldogok vagyunk, hát igen, akkor is benne van az, hogy együnk akkor egy jót, ugyanúgy a hatás, tehát az, hogy elmozdultunk pozitív irányba vagy negatív irányba, ez valahogy eredményezheti azt is, hogy éppen elkezdünk nassolni, elkezdünk olyan ételeket enni késő este, amik nem biztos, hogy egészségesek számunkra. De ugye hát ezeket a pozitív érzéseket tehát lehet másképp is kezelni. Rengeteg elfoglaltság van, ami például segít ebben. Tehát akár egy tévénézés, akár egy filmnézés, akár ha valaki szeret rejtvényt fejteni, akkor az nagyon jó tud lenni. Vagy akár a kirándulás, vagy kimozdulni, vagy kicsit otthonról, egy mozi, egy színház, egy bármi. Tehát minden, ami egy kicsit nem a hétköznapunknak a része. Ha viszont már elindultunk és beleestünk ebbe az étkezési csapdába, akkor sem gondolnám, tehát még ezen belül is azért vannak fokozatok, vannak szintek, tehát az, amikor nem tudom, egy olyan negatív érzés fog el, hogy most hú, most minden rossz és minden negatív, és akkor valamit tenni kell, na most nem biztos, hogy egy vödörjékrém a megoldás, hanem ott is vannak szintek, vannak fokozatok, tehát kiszedek magamnak egy 3 kanálnyi jégkrémet, és azt megeszem. Ha most ezt csinálom, nem tudom, egy hétig, akkor lehet, hogy az az egy literes vagy 2 literes dobozos jégkrém, az egy hét alatt fog elfogyni, és mondjuk nem egy este alatt. Tehát a szinteket én így értem, hogy bizonyos szinten még ez nem káros, vagy nem tud káros lenni, illetve hát az sem mindegy, hogy mit eszünk. Ugye nagyon sokszor azt is mondják, hogy például gyümölcsöt már estére ne fogyasszunk, De azért egy-két alma szerintem az úgy belefér, tehát nem kell akkor sem a fél gyümölcs kosarat megpucolni és megenni, hanem egy-két alma, vagy egy banán, és akkor igazából megvan ez az esti kis szokásunk. Tehát azt mondom, hogy azért vannak itt is fokozatok, de ha a mérték tartás az megvan mellette, és ez a nagyon fontos. Ha a mértéktartás megvan, és nem az van, hogy na hát akkor most rossz napom volt, megettem a vacsorát, és akkor utána még azért egy Milka csokit, vagy egyéb táblás csokit még megeszek, akkor az már ott, és ez napi szinten ismétlődik, ott van igazából gond. Tehát amikor már odáig eljutunk, hogy egyszerűen kinyitjuk a hűtőszekrényt, és a táblacsoki kikerül belőle napi szinten, vagy két táblacsoki napi szinten, tehát ilyen nagyobb mennyiségekre gondolok. Tehát nem az, hogy most megeszünk kisebb mennyiségeket, amikor már úgy tényleg nagy mennyiséggel fogyasztjuk ezeket, akkor egyrészt gondolkodjunk el azon, hogy hogyan tudnánk ezen változtatni, illetve hogy lehet, hogy akkor nem egy táblacsokit nem egy nap alatt, hanem két nap alatt teszek meg. Tehát magunkba próbáljuk meg egy kicsit feldolgozni, illetve átértékelni, és hogyha ez nem sikerül, akkor lehet szakemberhez fordulni, ha úgy gondoljuk, de hát mint mindennek azért itt is a gyökerét próbáljuk meg kitisztítani, tehát keressük meg azt, hogy az alapproblémát hogyan tudjuk megoldani, és akkor ez a fajta rossz szokás is el fog múlni, vagy könnyebben kezelhető.
5: Az elmúlt percekben az érzelmi evésről beszéltünk, arról, hogy mikor is jelenthet ez számunkra problémát, hogy hogyan tudjuk ezt megelőzni, illetve, hogyha már beleestünk ebbe, akkor miféleképpen tudunk belőle kikerülni és kontroll alatt tartani az étkezésnek a területét. Most zenével folytatjuk adásunkat.
0: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a Pszichoaktívot halljátok. És a következő témánk a munkapszichológián belül arról fog szólni, hogy hogyan tudunk a munkahelyünkön jó teljesítményt nyújtani, és olyan munkát végezni, amelyben jól érezzük magunkat, és mi hatnak ránk akkor, amikor a munkahelyünkön foglalatoskodunk. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint sikerorientált társadalmunkban, ahol az eredményesség és a versenyképesség mutatói mind-mind számokkal mérhetők, a mindennapi megmérettetés és a munkatempó gyakran a család és a párkapcsolatok ellen hat. A világunkat olyanná alakítottuk, amelyben a technológia segítségével időegység alatt sokkal több minden fér bele egy-egy napunkba, és látszólag sokkal több csatornán tudjuk elérni egymást. A közösségi média használatával, az internet adta lehetőségekkel élve, gyakran a szeretett kapcsolatainkat is így intézzük két projekt között. Mostanában egyre több olyan probléma merül fel az embereknél, hogy nehezen egyeztetik össze a munkahelyi kihívásaikat a magánéletükkel. Bár egyre több munkáltató is rájön, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának felborulása az növeli a pszichés frusztrációt, ami akár pszichiátriai zavarokhoz is vezethet. Szociálpszichológiai és más kutatások egybehangzó eredményei azt mutatják, hogy a nyugati társadalmakban mindenütt lelki problémát okoz a munka és magánélet egyensúlyának megbillenése a munka javára. Továbbá az is, hogy a magánéletben az emberek egyre kevesebb minőségi időt töltenek egymással. Társadalmunkban a sikert nem a hagyományos értékek kibontakoztatása, az emberiesség és a becsületes munka bizonyítja, hanem a felmutatható javak és címek. A pénzben mérhető vagyon. Pénzt, pláne sok pénzt keresni nem egyszerű. Sok olyan ember van, akinek a gondolkodás módja fejlesztése szorul, hogy a saját egyéni sikerét ne ezen a síkon ítélje meg. Egyre erősebb hangsúlyt kellene arra helyeznünk, hogy az egyéniségünket megismerve találjunk az életünkben olyan foglalatosságokat és kapcsolatokat, amelyek révén a munka-pénz dimenzióból kimozdulva más területen is eredményesek lehessünk, akár egy sport vagy alkotó tevékenységben. Mindehhez persze tisztában kell lennünk önmagunkkal, a lelki adottságainkkal, a képességeinkkel, továbbá más emberek pszichés működésének lehetséges variációival. Tehát dolgoznunk kell azon, hogy valóban megismerjük önmagunkat. És rájöjjünk, hogy az életben mihez van tehetségünk, mit szeretnénk elérni és milyen eszközöket, például tudást kell még beszereznünk. Aki eredményes szeretne lenni, annak tudnia kell, hogy munkát is kell beletenni. Nem elegendő meghallgatni egy-egy előadást vagy befizetni egy kurzusra. A hallottakat alkalmazni is kell. Az egyéni terápiák az igazán eredményesek, mert azok az illetőre fókuszálnak. Az az ember, aki tudatos a saját működését illetően és kellően reális az önképe, továbbá a mindennapokban működtetni tudja az önreflexiós képességet, az sikeresebbé válik az élete minden területén. Ez jelenti valójában a lelki versenyképesség. Mindenképpen valami egyediséget jelent, azt, hogy nem egy vagyok a sok ember közül, hanem ez az egy, a magam pozitív és negatív tulajdonságaival együtt, amiket a megfelelő időben tudomásul veszek. Sokan sémák szerint gondolkodnak. Ilyen helyzetben ezt és ezt kell tenni, így kell viselkezni, azt kell mondani. Pedig nincsenek sémák. Vannak törvényszerűségek, mindenkinél előforduló élethelyzetek, események, de ezek mindenkiben másképp zajlanak, és mindenkiben egyedi reakciókat okoznak. Az állásvesztést például az egyik ember tragédiaként éli meg, a másik viszont lehetőségként, hogy végre váltson, akár új területre is. Régi megállapítás, hogy minden krízis egyben lehetőség is. Ettől függetlenül van, aki nem képes így felfogni. Néha a sikert sem könnyű feldolgozni, de a kudarcot mindenkinek nehéz. Van, akinek megy egyedül, és van, aki támogatásra szorul. Mindenesetre előnyben vannak azok, akik képesek tanulni. Még a legrosszabb helyzetekből is, akik ismerik önmagukat és tudják, hogy tovább tudnak majd lépni. Versenyképesebb tehát az, akinek kellő önismerete és önbizalma van. Ezeket pedig lehet erősíteni, de tudni kell, nem úgy működnek, hogy önbizalom tablettát írunk fel. A szakemberek is jól átbeszélik a klienssel, és komoly belső munkát igényel, ha valaki fejlesztené szeretné önmagát. Az önismeret, a lelki törvényszerűségek ismerete mind az egyén lelki stabilitásának fontos részei, ám ez még nem minden. Dolgoznunk kell a magánéletért is, hiszen éppen ezt hanyagoljuk el sokszor a munka miatt. Fontos, hogy olyan minőséggel működtessük a szeretteinkkel és a barátainkkal való kapcsolatot, amilyet az megérdemel. Próbáljunk minél több személyesen eltöltött időt rászánni mindenkire, amikor fizikailag is együtt vagyunk. Jó dolog a videó hívások alkalmazása, de az nem ugyanaz a minőségű kommunikációt jelenti. Az a lelki erő, amit ezek által a kapcsolatok által szerzünk, stabilabbá és optimistábbá tesz bennünket, amit kamatoztatni tudunk majd a munka során is, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, azért az tényleg jól megfigyelhető manapság, hogy a sikerességet, vagy valakinek a munkában elért teljesítményét általában úgy szokták lemérni sokszor, nagyon sokan, hogy milyen autód van, milyen házad van, hol laksz, mennyi pénzed van. Szerinted hogyan tudjuk magunkat ettől függetleníteni? Vagy egyáltalán tudjuk?
1: Igen, tehát nagyon elanyagiasodott most már a világunk, és tényleg ez számít, hogyha te neked X márkájú autód van, vagy házad, lakásod, akkor vagy sikeres. Holott az a szó, hogy siker, az azért nagyon, nagyon tág fogalom, tehát nagyon sok mindent tükröz igazából számunkra, tehát sikerként nagyon sok mindent megélhetünk. A siker az egy pozitív dolog, valamit úgymond sikerül elérnünk és teljesítenünk az életben. Na most az, hogy sikeres vagyok, mert van egy házam, de mondjuk a kollégámnak nincsen, hanem ő albérletben lakik, de attól függetlenül ő is sikeres, mert hogy tudja teljesíteni a napi céljait, a napi terveit, és ezzel együtt már ő ugyanolyan egyenértékű életet tud élni, mint esetlegesen mondjuk egy lakással rendelkező kolléga. Tehát igazából az, hogy siker, az egy pozitív jelentés, egy pozitív attitűd, de hogy nem kell mögé tenni bizonyos tárgyakat és bizonyos dolgokat. Mindenkinek teljesen más az élethelyzete, tehát valaki azt mondja, hogy egy nem tudom, jó pozícióban dolgozik, van egy családja, és a családja vesz egy autót például, ami egy átlagos, ugye 2-3 gyerekkel nem biztos, hogy a legnagyobb luxus autót fogod megvenni, hanem veszel egy átlagos, normál autót, amivel igazából tudtok utazni a családi programokra, illetve egyéb programokra, viszont nem vagy azzal kevesebb, hogy a kollégádnak pedig egy magasabb kategóriájú autója van, és ő azzal jár, de neki nincs családja. Tehát itt azért nagyon, nagyon meg kell nézni a hátteret, tehát az, hogy most látok egy tárgyat, látok ezt meg azt, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az, akinek kevesebb van, az nem sikeres. Illetve hát azért szokták mondani, hogy a pénz nem boldogít, és akkor zárójelbe, de jó, ha van, hogy attól, hogy valakinek nagyon sok minden van külsőleg, tehát látod, hogy minden megvan, az nem biztos, hogy a lelkiekben ő teljes mértékben otthon van. Tehát nem biztos, hogy ő az adott személy, akinek a háztól kezdve az autóig, a megtakarításai, a minden, úgy, hogy már igazából az életben több problémája, gondja nem is lehetne, ha ezt az oldalát nézzük, egyszerűen lehet, hogy boldogtalan. És nem érzi magát elégnek ahhoz, hogy a világban 100%-onnak megfeleljen. Tehát ez egy másik oldala, hogy lehet, hogy megvan mindened, de mégsem vagy teljesen boldog. És akkor lehet, hogy az a kollega, akinek meg nincsenek meg ezek a tárgyai, az pedig teljes mértékben boldog és élvezi az életet a társával, a párjával, vagy éppen egyedül, mert hogy megtalálta a helyét abban, hogy ő éppen hogyan tud viszonyulni ezekhez a dolgokhoz. És nagyon fontos, ismeri önmagát. Tehát nem keresi önmagát a világban, hanem már úgy megtalálta. Úgyhogy ez nagyon sokat számít, hogy próbáljunk meg magunkkal barátságban lenni, és próbáljuk meg megismerni önmagunkat, mert akkor lehet, hogy nem az fog számítani számunkra egy másik emberben, ha ránézünk, hogy mennyire sikeres, hogy mi mindene van, és mi mennyi féle dolga van, és mennyi helyre jár, és mennyi pénze van, hanem egyszerűen egy kicsit a másik embernek a lelkébe is tudunk látni, és azzal együtt rajta is tudunk egy picit segíteni, ha már így közelebb baráti kapcsolatot ápolunk.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy a munkapszichológián belül az, hogy valakinek sok mindene van, vagy anyagilag éppen nagyon jó helyzetben van, az nem feltétlenül jelent egyenlőséget a munkában elért sikerességével, vagy a magánéletben átélt minőségi kapcsolataival. Ezután most ismételten zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoralja új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: Rengeteg illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Feladta magát a halálos svájci lövöldözés elkövetője. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 12 millió forint értékben illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. A NAV járőrei a Ganztelep környékén figyeltek fel a fiatalemberre, akinek az autójában az ellenőrzés során 600 darab Magyarországon illegális Stag Bar típusú óriási kapacitású elektronikus cigarettát találtak. A pénzügyőrök a több mint 12 millió forint értékű illegális készletet lefoglalták. A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a század végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hozhatnak. Feladta magát és beismerő vallomást tett hétfőn a svájci hatóságoknak az a 43 éves férfi, aki az észak-svájci Arau városában egy vasárnap esti rendezvényen fegyverével egy embert megölt, másik hatot pedig megsebesített, majd elmenekült. Írta meg a svájci rendőrség sajtótájékoztatója alapján a Reuters hírügynökség. A rendőrfőnök azt is elmondta, hogy hétfőn éppen a férfi és járműve felkutatásán dolgoztak, amikor az illető saját kantonjában, Jurában az Arautól mintegy 53 kilométerre fekvő Delemont rendőrkapitányságán jelentkezett és elismertetettét. Később az autójában három fegyvert is találtak, egy AK-74-es gépkarabélyt és két pisztolyt, amelyek közül a nyomozás jelenállása szerint a gépkarabéllyal és az egyik pisztollyal adtak lelövéseket. Mégsem volt azbesztes a nagykanizsai parkoló, egyszerűen elcserélték a mintákat. Nagykanizsán újra nyitották a július elején lezárt Széchenyi téri parkolót, miután ismételt mérések alapján kiderült, hogy a korábbi vizsgálat eredményével szemben a burkolatköve nem volt azbesztel szennyezett, tudatta a szerda délutáni Facebook bejegyzésében Horváth Jácint polgármester. A városvezető azt is közölte, hogy a parkoló esetében azért is gyanús volt az első vizsgálati eredmény, mert nem a bazaltban, hanem a mészkőben szennyezést. Az új eljárásban a parkoló mindkét fajta burkoló kőzetét bevizsgáltatták, mindkét esetben negatív eredménnyel.
6: Időjárás.
7: Csütörtökön változóan napos, felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon, megerősödik az északnyugati szél. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és Robert kollégámmal, Erdős Robert kollégámmal itt ülünk a stúdióban.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Rögtön egy forró témával kezdünk, Robi, mit szólsz ehhez? Szexualitás.
1: Jól hangzik, igen, úgyhogy mindenképpen szerintem, úgyhogy ezeket az órákat felfűtjük, reméljük, ti is élvezni fogjátok.
0: Hát mindenképpen azon leszünk, hogy kellően izgalmas legyen a téma. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint az érzelmi intimitás az egyik legáltalánosabban elfogadott meghatározása szerint a közelség érzése másik személy iránt, ami ahhoz vezet, hogy megosszuk vele a legszemélyesebb érzéseinket, a megértés iránti igényünket, amit ő megerősít és kimutatja nekünk a gondoskodását. A szakértők között egyetértés van abban, hogy erre mindannyiunknak szüksége van a megfelelő alkalmazkodás pszichológiai jólét eléréséhez, emellett elengedhetetlen vonása az egészséges párkapcsolatoknak. A hétköznapi életben is óriási egyéni eltérés található azonban azt illetően, hogy mit is értünk intimitáson, illetve mennyit akarunk és viselünk el belőle. Az Észak-Karolíniai Egyetem két pszichológusa, Stevens M. Drigodas és Carly E. Rasbolt nevéhez kötődik az a mindmáig gyakran idézett modell, amelyben 5 olyan szükségletet azonosítottak, ami szerintük a sikeres párkapcsolatokhoz többé-kevésbé elengedhetetlen. Az egyik az intimitás, a személyes gondolatok, érzések és titkok megosztása egymással. A másik a szex, a szexuális élet közössége. A harmadik az érzelmi bevonódás, kötődés a másikhoz, az egyik fél öröme, a partnernek is öröm, míg a bánata a másiknak is fáj. A negyedik a társaság vagy barátság, együtt végezni dolgokat, együtt tölteni a szabadidőt, élvezni egymás társaságát. Az ötödik az intellektuális bevonódás, ötletek és ismeretek megosztása, értékek, attitűdök megvitatása. Az intimitást e modell rögtön az első helyen említi. Ahogy Robert Sternberg, amerikai pszichológus híres szerelem elméletében is, a szenvedély és az elköteleződés mellett ez a háromszög egyik csúcsa. Ő elsősorban az érzelmi közelség és kötődés oldaláról közelítette meg az intimitást, míg mások a kapcsolaton belül érzett bizalom, biztonság és komfort érzet jelentőségét emelték ki. Az érzelmi intimitás a szexualitásban is fontos szerepet játszik, és a szexualitás különböző dimenzióival mutat összefüggést, így például a szexuális motivációval, válaszkészséggel és a szexuális elégedettség megélésével. A fizikai intimitás formái pedig már szinte egybeolvadnak a szex fogalmával, úgy, mint örömöt lelni abban, hogy a másiknak foghatom a kezét, megcsókolhatom, megérintem, illetve a testi együttlétet is tartalmazza. A férfi gondolkodásában általában a női test érintése oly mértékben összekapcsolódik a szexualitással, hogy amennyiben a férfinél valamilyen vélt vagy valós szexuális probléma áll fenn, leggyakrabban erekciós zavar, akkor tudatosan is kerüli az intimitás fizikai megnyilvánulásait, nehogy szex legyen belőle. A női logika nem szükségszerűen szerepelteti a kettőt együtt vagy egymás után, így a szeretet kinyilvánítás említett formáinak elmaradása még nagyobb pánikhoz vezet. Rendszerint a diszfunkció elmúlását, megoldását követően derül fény arra, hogy a nő számára mennyivel könnyebben lett volna elviselhető elmaradása még nagyobb pánikhoz vezet. Rendszerint a diszfunkció elmúlását, megoldását követően derül fény arra, hogy a nő számára mennyivel könnyebben lett volna elviselhető, kezelhető ez az idő.

0: hatásán lépett elő a fejlettebb emlősök esetében. Az intimitás csökkenése oka és következménye is lehet a hűtlenségnek. Az elégedetlenség a párkapcsolattal és az intimitással serkentheti külső kapcsolat keresését, ami elsősorban női motívum, még az elkötelezett partnerrel az intimitás a szerető miatt is megcsappanhat, ami azonban a párkapcsolat végét jelentheti, és a férfiaknál gyakoribb. A nemi különbséget illetően gyakran hangoztatjuk a férfiak szexuális vágyának spontán fizikai élvezet által vezérelt jellegét, szemben a nő kapcsolatorientált inkább a partner viselkedésére és érzelmi kommunikációjára reagáló voltával. Összefoglalva, a női szexualitás bensőséges jellegéből kifolyólag az érzelmi és testi intimitás biztonságot és bizalmat sugalmazó légköre a nőknek sokkalta fontosabb, mint a férfiaknak. Emellett a női szexuális vágy és izgalom kialakulásához a hosszabb ráhangolódás objektív fiziológiai szükségesség, szemben a férfiak erekciójának reflexzerű, gyors létrejöttével. Ez azonban nagyrészt biológiai szabály, és nem jelenti azt, hogy a férfinak az érzelmi és fizikai intimitásra ne lenne pszichés igénye, s ne okozna számára örömet. Amiről azonban nem szabad megfeledkezni, harmonikus párkapcsolatról szólva, hogy sok szempontban különbözünk, ami alkalmazkodást és összecsiszolódást igényel a partnerek között, továbbá a szenvedély táplálását. Gina Ogin, amerikai pszichológus nő, úgy írja le az érzés eszenciáját, hogy a szenvedély csodával képes megtölteni minket, megérinti a lelket, megdobbantja a szívünket, végigfut az egész testünkön. Kitárulkozás, pozitív érzés, ami a hálószobán túl is vibrál, és hatással van az egész életünkre. Szerinted, Robi, ezt a nemek közötti különbséget, hogy a nőknek nagyobb szükségük van az érzelmi és a testi intimitásra, míg a férfiaknak sokkal fontosabb a fizikai, hogyan lehet feloldani egy párkapcsolaton belül, mi erről a véleményed?
1: Ez egyébként már a kezdetektől fogva ki kell, hogy derüljön, mégpedig már onnantól, hogy megismerkedik a két fél. Összefüggésben nem hoznám a kettőt, de az, hogy éppen úgy ismerkedünk meg a társunkkal, vagy a feleségünkkel, hogy férjünkkel, hogy első alkalommal már van szexuális aktus, mert ugye hát ilyen is van, hogy az első randi kapcsán már történnek dolgok, akkor lehet, hogy ott későbbiek folyamán elvész az a fajta érzelmi oldal, amit esetleg lehet, hogy a nő vár ettől a kapcsolattól, de amennyiben ugye nincs ilyen fizikai aktus az első randin, második randin, harmadik randin, hanem nem tudom, bizonyos idő elteltével kerül csak rá a sor, akkor lehet, hogy az érzelmi rész, az érzelmi része a kapcsolatnak, az meg fog erősödni mind a két fél oldaláról. Tehát azért a férfiak számára is fontos az érzelem, fontos a gondoskodás. Hát ugye maga az, hogy a nők, a feleségek általában, hát nem általában, többnyire inkább így mondanám, mosnak, főznek ránk, azért ellátják a háztartást. Ez nem csak egyfajta feladat, hanem ez egyfajta érzelmi iránymutatás, egy érzelmi gondoskodás mi felénk, hiszen szeretnek minket, és éppen ezért teszik azt, amit teszik, ezért vasalják ki az ingeinket, ezért mossák ki a ruháinkat, stb. És ez egyfajta érzelmességet jelent, amit a férfi is tud ugyanígy fogadni ilyen érzelmességgel. Hát ugye többnyire azért én ezt mondanám, hogy működik is, és akkor persze, ahogy mondják, nagyobb az igénye a férfiaknak arra, hogy gyakrabban kerüljön sor testi, fizikai aktusra. Ez igazából számos befolyásoló tényező van, ugyanis ha már anyává válik a társunk, akkor már lehet, hogy ez ritkább lesz a gyerekek miatt, azért a kisgyerekekkel rengeteg minden olyan teendő van, amit el kell látni, és igazából ami fontos, hogy az egyensúlyt, az összhangot próbáljuk meg

0: találni, mind a két fél próbálja megtalálni. Azért azzal már számolni lehet, hogyha bizonyos élethelyzetek várhatóak, kialakulnak, akkor ez a fajta szexuális tevékenység, túlfűtöttség is kicsit alá fog hagyni, de hát ez nem kell, hogy váratlanul érjen minket, mert hogy nagyon is jól tudjuk azt, hogy egy bizonyos élethelyzet, egy bizonyos időszak alatt ezek a tevékenységek nem úgy fognak ám működni, mint korábban működtek. Szóval én azt gondolnám, hogy legyünk megértőek a társunk felé, és próbáljuk meg érzelmileg nyújtani azt felé, amit igazából elvárna. Úgyhogy én azt mondom, hogy megbeszélés és kommunikáció kérdése az egész. Nem feltétlenül kell azonnal másik ajtót kinyitni, hogyha nem kapjuk meg a társunktól azt, amit mi szeretnénk.
1: A két nemre jellemző különböző megközelítési módot elemeztük, ami általában a szexhez vezet, és arról is szó esett itt a megszólalás második felében, hogy hogyan tudjuk közelíteni ezeket a különböző perspektívákat. Most viszont mielőtt egy újabb témát hoznánk, nincs más dolgunk, mint egy igazi balatoni slágert játszunk le nektek.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában párkapcsolati témánkkal fogunk most tovább menni. Mindannyian azzal az alapvető szükségettel jövünk a világra, hogy szoros kapcsolatban legyünk valaki mással, elsősorban a szüleinkkel, aki észrevesz minket, figyel ránk, reagál ránk és szükség esetén megóv minket. Bármilyen meglepő, ez az igény életünk végéig elkísér minket, még akkor is, ha erős és független személyként gondolunk magunkra. Szükségünk van arra, hogy legyen szerelmi kapcsolatunk, amelyben átéljük, hogy a másiknak mi vagyunk a legfontosabbak, és amelyben egymás menedékei lehetünk a nehézségek esetén. Felnőttkori kapcsolatainkban azokkal az elvárásokkal, reményekkel és viselkedéses készlettel lépünk be, amelyeket kiskorunkban sajátítottunk el. Ez a készlet a gyerekkori környezetre adott leghatékonyabb reakciókat tartalmazza. Ha a szüleinkkel kapcsolatban biztonságot éltünk meg, felnőttként is könnyebben teremtjük meg ezt a meghitt, bizalomteli légkört. Ha a szülőkkel nem éreztük magunkat biztonságban, akkor felnőttkori kapcsolatainkban is csökken annak a valószínűsége, hogy megbízunk a másikban. A párkapcsolatban elkerülhetetlenek a nézeteltérések, a konfliktusok. Amikor ezek során hosszú időn keresztül mereven és beszűkülten reagálunk, kialakulhat egyfajta szereposztás, leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az egyik fél általában kötekedő, kritikus, veszekedős szerepbe kerül, a másik pedig a hallgatag, elmenekülő, elkerülő szerepbe. Amikor a veszekedés során megjelennek ezek a szerepek, azok úgy hatnak ránk, mint a hurrikán. Elragad mindkettőnket és letarolja érzelmi birodalmainkat. Miközben újra és újra megjelenik, tehetetlennek érezzük magunkat, és nem tudjuk, hogyan küzdjünk ellene. Eközben egyre gyakoribbá válnak a heves viták, vagy épp az ellenkezője történik, a két fél elkezd elhidegülni egymástól. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi módon őrizze meg az önállóságát, ha valaki mindig a párkapcsolatában keres támaszt. A pszichológia tudományának jó híre van, nem kell választanunk a kettő közül. Minél stabilabb és biztonságosabb a kapcsolatunk, annál bátrabbak, önállóbbak vagyunk a külvilágban. Ez a látszólagos ellentmondás könnyen feloldható. Ha a párunk olyan biztonságos bázis számunkra, akihez nehézség esetén visszatérhetünk, és a felszabadultságot, játékosságot is megélhetjük, akkor könnyebben vállalunk kockázatot, vállalkozóbbak vagyunk, sőt a kutatások eredményeiből tudjuk, hogy az immunrendszerünk is ellenállóbb lesz. Ha a szükségét érezzük, párkapcsolatunkat elmélyíthetjük, szorosabbra fűzhetjük, vagy ha a bizalom sérült, helyreállíthatjuk. A pszichológia és párterápia eszköztárát használva lehetőségünk van arra, hogy a tarsajunkba mi is betegyük a varázsnagyítót és az időgépet. Valójában olyan érzelmi élmények metaforáiról van szó, amelyek mindannyiunkban megteremthetők, előhívhatók azáltal, hogy kölcsönösen elérhetők vagyunk egymás számára, hogy számíthatunk egymásra és érzelmileg jelen vagyunk a kapcsolatban. Ha jobban értjük önmagunkat és a partnerünket, a hurrikán kisebb eséllyel söpör végig a kapcsolatunkon. Sue Johnson, kanadai pszichológus dolgozta ki az érzelemfókuszú párterápiát még 1980-as években. Módszere a pártagjai között lévő érzelmi kötelék biztonságossá tételét tűzi ki célul. Egy érzelmi fókuszú terapeuta többet ért meg egy-egy kapcsolati vitából, mint a barátok vagy a hozzátartozók, akik általában pusztán igazat vagy tanácsot adnak a feleknek. Valójában azonban nem az a kérdés, hogy a vitában kinek van igaza, hanem hogy a pár tagjai hogyan tudják úgy kifejezni saját érzelmi szükségleteiket, hogy azok a másikból törődést, odafordulást és megértést váltsanak ki. Az érzelmileg a partnerekre hangolódott terapeuta segít az érzelmek pontosabb azonosításában, megtapasztalásában, megértésében és hatékonyabb kezelésében. Ezek az érzelmi megtapasztalások segítenek abban, hogy a pár tagjai egyre közelebb kerüljenek egymáshoz. Ehhez általában a 80 és 20 közötti ülésszámra van szükség. És ez nem pusztán egy beszélgetés, hanem módszerei megalapozott elméletekre épülnek, hatékonyságát pedig számos empirikus kutatás igazolja. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, párkapcsolatok, veszekedések, stressz helyzetek, de mégis, ahogy kiderült, a jó párkapcsolat az kihat a munkabeli teljesítményre is, a külvilággal való kapcsolatunkat is befolyásolhatja.
1: Igen, ez teljes mértékben így van, tehát vagyis legalábbis az esetek többségében. És ennek igazából az az egyetlen oka, hogy ha a párkapcsolaton belül zűrzavar van és gond van és nem stimmel valami, akkor nem tudunk másra koncentrálni, nem tudunk sokszor a saját munkánkra vagy a saját külvilágunkra, saját magunkra koncentrálni, hanem éppen azon dolgozunk, azon örlődünk, hogy a párkapcsolatunkat visszahozzuk egy bizonyos szintre, arra a szintre, ami egyébként egy nagyon jól működő párkapcsolat szintje igazából. Tehát mindenképpen az, hogyha viták vannak, azért az kihat, akár kihathat az egész napunkra is, mert nem tudom, egy reggeli vagy előző esti vita, az másnap reggel azért hatással van arra, hogy mennyire tudtunk pihenni, mennyire vagyunk kipihentek, mennyire jár az agyunk minden más egyebeken, illetve hogy mennyire tudunk elvonatkoztatni a napi munkánk során attól, ami az előző este történt, azok a vitákra gondolok itt elsősorban. Tehát az, hogy mennyire van hatással a párkapcsolat a külvilágunkra és a munkánkra, az tényezőktől függ, tehát az, hogy mi éppen milyen viszonyban élünk éppen, vagy már érezzük, hogy hát már azért nagyon végét járjuk, de nem merek belőle kilépni, akkor az jön belőle, hogy egy ilyen folyamatos feszültség van bennem, amiatt, mert nem merek valamit meglépni, amit már régen meg kellett volna lépjek, mert egyszerűen nem akarom meghozni a döntést, hanem várok a másik félre. Most ez nyomasztja a lelkünket, ez nyomasztja és elveszi az energiát mástól. Tehát elveszi az energiát attól, hogy 100%-osan vagy akár 150%-osan tudja munkára koncentrálni, elveszi arról is az energiát, hogy a környezetedben élő emberekkel tartsd a kapcsolatot, mert ugye ilyenkor van az, hogy senkivel nem akarsz beszélni, és akkor így folyamatosan gyűlnek a problémák, a megoldandó dolgok, és akkor lesz belőle egy nagy érzelmi kavarodás, és egy érzelmi nagy ilyen kosár, amit ki kellene takarítani és meg kellene oldani. Na most ez rajtunk múlik, hogy ezt meg tudjuk-e oldani. De rajtunk múlik, hogy el tudunk-e érni egy olyan, ez már nem csak rajtunk, tehát ez már két emberen, hogy el tudunk elérni egy olyan párkapcsolatot, ami elősegíti azt, hogy tényleg kiegyensúlyozott életet éljünk. Hiszen egy párkapcsolat az együttélés, illetve az egyedülélés is hozzátesz az életünk kiegyensúlyozottságához. Ha jól működik egy párkapcsolat kisebb vitákkal, ami mindenhol van, tehát ne ijedjenek meg most a hallgatók, hogyha tegnap veszekedtünk, meg két héttel ezelőtt is, akkor már itt baj van. Nincsen baj, tehát ez mindenhol megvan, tehát mindenhol vannak nézeteltérések, ezeket a hétköznapi problémák és egyéb külső tényezők adják, viszont ha jól működik egy kapcsolat, megvannak azok a tényezők, azok, amik szükségesek ahhoz, hogy jól működjön, akár az, hogy megfelelő kommunikáció, a megfelelő bizalom, a megfelelő megértés bizonyos helyzetekben, tehát amikor csend kell, és nem beszélgetni kell, akkor legyen az a fél órás csend, és akkor utána beszélgessünk, tehát hogy ismerjük meg, ja, és a másik megfelelő ismeretet, tehát hogy ismerjük a másikat olyan szinten, hogy tudjuk, persze ez idő, de hogy tudjuk, hogy a következő lépésében mit fog tenni, és hogyan reagál bizonyos dolgokra. És azért, ha nem muszáj, akkor ne húzgáljuk az oroszlán bajuszát, ha ismerjük már a másikat. Szóval én azt mondanám összességében, hogy a párkapcsolat, egy jó párkapcsolat kiegyensúlyozott élethez vezethet, ezért mondom, hogy vezethet, mert a kiegyensúlyozott élethez több minden kell azért, mint a párkapcsolatunknak a jól működése, de ha az a több minden az működik, csak a párkapcsolatunk, illetve a magánéletünkben vannak gondok, akkor tényleg csak ez hiányzik ahhoz, hogy minden jól menjen. Amikor viszont van egy olyan helyzet, hogy nem működik a dolog, akkor gondolkodjunk rá egy picit, és próbáljunk meg változtatni a dolgokon. Tehát, ha ki kell mondani, érezzük, hogy menni kell, mert ez nem működik, akkor vegyünk erőt, energiát, és készüljünk fel arra, hogy mi mindennel járhat ez az adott lépés. És annyiban van szerencsénk azzal, hogyha mi mondjuk ki, hogy mi már felkészülten tudunk lenni a következő eseményekre. Ugye hát már a társunk is valószínű, hogy érezni fogja, meg érzi egy ideje, de hogy felkészültebbek vagyunk, és talán könnyebb lesz túllépni ezeken a sérelmeken. Úgyhogy a probléma megoldás az, ami a fő felkiáltója lennél a témánál.
0: Párkapcsolati témánkat hallottátok az elmúlt percekben, most pedig ismételten zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.
3: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV-naih.hu

0: éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és a következő témánk során olyan kérdéseket fogunk megnézni, amik felmerülhetnek egy szülő életében, amikor a gyermekével kapcsolatban halad a különböző fejlődési folyamatokon, fázisokon keresztül. És az első ilyen kérdés, hogy mit gondolsz, Robi, hogy fontos-e a napi rutin egy kisgyermek életében?
1: Hát fejlődünk folyamatosan, és ugye a felnőtt korban, meg hát már elkezdődik ez az iskolás korban is, azért megvan az a napi feladat, napi rutin, amikor már így tudom, hogy mi alapján haladok, hát ugye felnőtt korban is megvan, de én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a felnőtt kort előkészítsük, ahhoz kell a gyerekkorban is egyfajta rutin. Tehát kell az, hogy reggel iskola van, fel kell kelni, azt mondom, hogy nem fél órás csúszásokat most nem kell nézni, de a reggeli kelés, utána kell az, hogy a fogmosás, a megfelelő tisztálkodás, öltözés, tehát hogy meg kell, hogy legyen ez, mert például, ha megszokja a kisgyerek azt, hogy reggelente fogat kell mosni, meg este is, lefekvés előtt, akkor ez felnőtt korban nem lesz neki meglepetés, és ez viszont már összekapcsolódik az egészségmegőrzéssel is, mert akkor nem valószínű, hogy folyamatosan fogorvoshoz kell majd járni a felnőtt korban. Ez egy szeletnyi, egy kis példa egyébként a sok közül. Úgyhogy én úgy érzem, hogy kell, mert ez is egy előkészítés, egy felkészítés arra, hogy a felnőtt korban már szintén egy ilyen rutinnal, amit már saját maga alakíthat ki, tudjon élni, és tudja alkalmazni.
0: A Tárnos Zsanett pszichológus mindennapi pszichológia könyvében azt írja ugyanerre a válasz során, hogy leginkább a biztonságérzés kialakulásában játszik lényeges szerepet a napi rutin. Fontos, hogy ez ne legyen túl merev, amit te is említettél, de rendszerre mindenképpen szükség van. Ha ez kiszámítható, a gyermek is kiegyensúlyozottabb és boldogabb lesz. Alig ha van olyan szülő, aki tiltakozna ez ellen. Az persze gyakran előfordul, hogy maguknak, a szülőknek nehéz betartaniuk a felnőttként sokszor kissé unalmas és fárasztó rutincselekvéseket. Sőt, szórakozni is elviszik magukkal esténként a gyereket. Ha csak néha fordul elő, hogy 2-3 órával később fekszik le a kicsi, testileg, lelkileg nem károsodik, legfeljebb másnap nyűgösebb lesz. Ám ha ez rendszeresen és alapvetően felborítja a napi ritmust, akkor érdemes a szülőknek átgondolni és úgy igazítani kikapcsolódásukat, vagy más programjaikat, hogy a gyermek érdekei ne sérüljenek. A másik kérdés, Robi, ami felmerül, hát egy szülőben, az, hogy honnan tudja egy szülő, hogy melyik a jó iskola?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nem egy egyszerű kérdés, hiszen ez is olyan, mint amikor a lakást vagy házat vásárolsz, és mész megnézni, akkor még nem látod a szomszédokat, nem látod belülről, úgymond, hogy ez hogy néz ki, hanem majd amikor már oda kerülsz, megveszed, beköltözöl, akkor látod, hogy kik a szomszédaid, és éppen hogyan viszonyulnak hozzád. Most az iskola is olyan, hogy látod kívülről az épületet, hallasz valamit belülről, de be is mész az épületbe, és látod a dolgokat, de amikor már beíratod a gyereket, akkor derülnek ki majd igazán a dolgok. Nagyon sok most már az iskolák tartanak nyílt napokat, és segítik a szülőket abban, hogy könnyebben eldönthessék azt, hogy a gyerekeket hová küldik, mely iskolákba, és hová célszerű. Ezek nagyon hasznosak egyébként, tehát már óvodás korban is vannak ilyen előkészítők is, tartanak különböző foglalkozásokat, és már azért látszik egyébként ezeken a nyílt napokon is, hogy milyen a felszereltsége egy adott iskolának, milyenek a tanárok, akkor érdekes, hogy lehet ugye ismerősökön keresztül is érdeklődni ezekről. Én úgy gondolom, hogy a jó iskola, az itt egy olyan fogalom, ami nagyon tág, és kinek mit jelent a jó. Én úgy gondolom, hogy a jó az mindenképpen arra kell irányuljon, hogy a gyerekünket biztonságban, egy biztonságos környezetben tudhassuk, és azt a tudást, amivel fel kell őt ruházni, azt az adott nevelő illetve a tanár át tudja adni, tehát a megfelelő tudás birtokába juthasson egy biztonságos környezetben, ahol tényleg olyan emberek veszik körül, ami miatt nekünk nem kell aggódnunk, és itt gondolok arra, hogy milyenek az osztálytársai, milyenek az osztálytársai szüleinek a háttere, tehát az osztálytársnak szülői háttere, tehát hogy nagyságrendileg egy olyan iskolába íratassuk be a gyereket, amelynek az összetétele, a diákok összetétele hasonló mi gyerekünknek a képességeivel, tehát hogy mindenképpen a képességeket próbáljuk megnézni, és ezeket pedig a különböző versenyeredmények alapján, különböző programok alapján tudjuk behatárolni.
0: Igen, ez nagyon jó, amit mondtál, én is egyetértek vele, főleg ezek a nyílt napok tök jó lehetőséget adnak szerintem is, hogy egy szülő fel tudja mérni, hogy milyen az iskolának a minőségének a valószínűsége, meg ha jól tudom, talán ezek az osztályfőnökök tartják ezeket a leendő osztályfőnökökkel, ott van lehetőség megismerkedni, és akkor én hallottam már olyan sztorit, hogy egy szülő végigment három iskolában a gyerekével, és aztán megkérdezte, hogy ő melyikbe menne, és a gyerek mondott egy olyat, amelyiknél a szülő azt érezte, hogy Jézusom, hát az a tanárnő az egy, nekem abszolút nem volt szimpatikus, de a gyereknek meg pont az volt szimpatikus, és végülis a szülő úgy döntött, hogy na jó, hát akkor legyen az, amelyiket te szeretnéd, és akkor menj abba az iskolába, és teljesen jó, éveken keresztül teljesen jó volt a kapcsolat a gyerek és a tanító között, bár a szülőnek volt egy ilyen ellenérzése, hogy én nekem pont nem az a szülő, de a tanító volt, nem az az iskola volt szimpatikus, hanem egy másik.
1: Igen, előfordul ilyen is, de hát általában érdekes, a gyerekek valamit jobban, szokták mondani, hogy jobban megérzik ezeket a dolgokat. Hát néha azért hagyatkozhatunk rájuk is.
0: Főleg ilyen kérdésbe talán érdemesebb, amikor mégsem mi fogunk helyette odajárni.
1: Igen.
0: De egyébként erre a Mindennapi Pszichológia kiskönyvtára azt írja, hogy iskola választásán az elsődleges szempont gyermekünk érettsége és személyisége legyen, ne az, hogy óvodás barátai hova mennek tovább, ugye itt a viszonyítás kiszűrése. A másik szempont pedig magára a tanítónénire vonatkozik. A gyereknek a legszínvonalasabb iskolában is el tudja venni a kedvét az alsós tanítónéni, ha nem találják meg a közös hangot. És ez alapvetően befolyásolhatja a további motivációját. Mert a kisgyerek a tanító kedvéért tanul, hiszen ebben a korban nagyon fontos számára a felnőtteknek való megfelelés. Mivel ma már nem a szülő dönti el, hogy 6 vagy 7 évesen kezdi a gyermek az iskolát, még inkább előtérbe kerül annak az óriási váltásnak a jelentősége, ami a nagy csoport után az iskolába kerüléskor éri a 6 éves gyermeket. Ahol van játék, van beszélgetés, pihenés, és rendszeresen mesélnek még a gyerekeknek, amellett, hogy nem gondolják igazán komolyan, hogy 5x45 percek végig tudnak ülni az elsősök, az semmiképpen nem lehet rossz választás. A lényeg a fokozatosság. Ez vonatkozik az alternatív és az erősebb iskolákra is. Ezen a téren pedig a gyermek kitartása, érettsége, valamint eddigi ismeretei, tudása a döntő. Ha tombol benne a tudásvágy, s elég érett ahhoz, hogy betartsa az esetleg szigorúbb szabályokat, illetve szüksége van arra, hogy strukturáltabb környezetben tanuljon, akkor a konzervatívabb, általában tanulás szempontjából úgymond erősebb iskola jó választás lehet. Ám ha a szülők úgy érzik, hogy gyermekük inkább személyre szabott oktatást igényel, akkor számos alternatív és alapítványi iskola létezik, érdemes személyesen végignézni őket. A lényeg, hogy görcsösen ne akarjunk tökéletes megoldást, hiszen úgysem tudunk mindent teljes mértékben kontrollálni. Ha nagyon tanácstalanok vagyunk, a helyi legilletékes nevelési tanácsadóban kérjünk segítséget, ahol egyrészt lehetőség van átbeszélni dilemmáinkat, másrészt objektív eszközökkel is meg tudják állapítani az iskola érettséget. Olyan kérdésekről beszéltünk az elmúlt percekben, amelyek szinte bármelyik szülő életében felmerülhetnek. Most viszont itt az ideje zenével folytatni adásunkat.

0: Ilyen napon a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban. Most pedig olyan pszichológiai kutatási információkat fogunk megosztani veletek, amelyek talán érdeklődéseteket is felkelti.
1: A legtöbben nem lennénk milliárdosok. A telhetetlenség nem általános emberi motiváció, állítják brit kutatók, azaz nem igaz, hogy mindenki folyton többet és többet akar. A Batty és az Exeteri Egyetem nevéhez fűződő kutatásban ennek a közgazdaságtanban elterjedt, a bolygó szempontjából fenyegető hiedelemnek eredtek a nyomába. Hiszen a korlátlanul gyarapított vagyon és a gazdasági haszon komoly ökológiai költségekkel jár az erőforrások felélése és a környezet szennyezés által. A Nature Sustainability oldalain 2022-ben publikált kutatás 6 kontinens 33 országát érintve közel 8000 ember részvételével zajlott, és azt vizsgálta, hogy az emberek mennyi pénz megszerzésével érzik beteljesíthetőnek az ideális életüket. Az érintett országok 86%-ában a legtöbben úgy vélekedtek, hogy 10 millió dollárral vagy kevesebbel ezt elérhetőnek érzik, míg egyes országokban már 1 millió dollár is elegendőnek tűnt. A számok érzékletesebbek, ha végig gondoljuk. A világ leggazdagabb emberének 200 milliárd dolláros vagyona több mint 200 ezer ember számára biztosítaná az abszolút áloméletet. Valamennyi országban találtak példát korlátlan anyagi igényekre, ám ezek az emberek mindenhol kisebbségben vannak. Ők jellemzően fiatalabb városlakók, akik értékrendjében a siker, a hatalom és a függetlenség előkelő helyen áll. A kutatók kiemelték, hogy a korlátlan igények ábrázolása alapvető emberi motívumként olyan társadalmi nyomást kelt, ami szükségtelen felhalmozást, túlvásárlást gerjeszt. Írja a HVG Extra Pszichológia című magazin.
0: Élet céllal könnyebb egészségesnek lenni. Míg egyeseknek folyamatos küzdelem az egészséges életmód, mások játszik könnyedséggel birkóznak meg vele. De mi lehet a titkuk? A Pennsylvániai Egyetem kutatói szerint a magyarázat a személyes életcéloknál keresendő. Elméletük szerint az egészséghez fűződő döntések akármilyen jelentéktelen helyzethez kapcsolódnak is, belső konfliktussal járnak. Ennek mértéke azonban eltérő lehet. Feltevésük szerint, akiknek stabil az életcéljuk, azoknál kisebb feszültséget okoz meghozni ezeket a hétköznapi döntéseket az egészségükért, míg elveszettebb társaiknak. A kísérletben túlsúlyos emberek vettek részt, akiket előbb az életükre ható főbb célokról kérdezték, majd mozgást, edzést hirdető, egészségtámogató üzeneteket mutattak nekik. Funkcionális mágneses rezonancia vizsgálattal követték nyomon, hogy az üzenetek mekkora aktivitást váltanak ki azokon az agyterületeken, amelyek a döntési bizonytalansághoz kapcsolódnak. A kutatók sejtését messze menőkig igazolták az eredmények. Az erősebb életcéllal rendelkezők kisebb agyi aktivitás mellett inkább értettek egyet az egészség megőrző üzenetekkel, mint a céljaikban bizonytalanabb társaik. Az agyi aktivitásból ráadásul megbízhatóan lehetett következtetni az egyén egyetértésére vagy ellenállására is, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Az elmúlt percekben színes kutatási érdekességeket hallhattatok a pszichológia világából, úgyhogy most ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Pszichoaktív pszichológiai tematikus magazin műsorunkban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Rengeteg illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Feladta magát a halálos svájci lövöldözés elkövetője. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 12 millió forint értékben illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. A NAV járőrei a Ganztelep környékén figyeltek fel a fiatalemberre, akinek az autójában az ellenőrzés során 600 darab Magyarországon illegális Stag Bar típusú óriási kapacitású elektronikus cigarettát találtak. A pénzügyőrök a több mint 12 millió forint értékű illegális készletet lefoglalták. A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a század végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hozhatnak. Feladta magát és beismerő vallomást tett hétfőn a svájci hatóságoknak az a 43 éves férfi, aki az észak-svájci Arau városában egy vasárnap esti rendezvényen fegyverével egy embert megölt, másik hatot pedig megsebesített, majd elmenekült. Írta meg a svájci rendőrség sajtótájékoztatója alapján a Reuters hírügynökség. A rendőrfőnök azt is elmondta, hogy hétfőn éppen a férfi és járműve felkutatásán dolgoztak, amikor az illető saját kantonjában, Jurában az Arautól mintegy 53 kilométerre fekvő Delemont rendőrkapitányságán jelentkezett és elismertetettét. Később az autójában három fegyvert is találtak, egy AK-74-es gépkarabélyt és két pisztolyt, amelyek közül a nyomozás jelenállása szerint a gépkarabéllyel és az egyik pisztolyjal adtak lelövéseket. Mégsem volt azbesztes a nagykanizsai parkoló, egyszerűen elcserélték a mintákat. Nagykanizsán újra nyitották a július elején lezárt Széchenyi téri parkolót, miután ismételt mérések alapján kiderült, hogy a korábbi vizsgálat eredményével szemben a burkolatköve nem volt azbesztel szennyezett, tudatta a szerda délutáni Facebook bejegyzésében Horváth Jácint polgármester. A városvezető azt is közölte, hogy a parkoló esetében azért is gyanús volt az első vizsgálati eredmény, mert nem a bazaltban, hanem a mészkőben szennyezést. Az új eljárásban a parkoló mindkét fajta burkoló kőzetét bevizsgáltatták, mindkét esetben negatív eredménnyel.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon, megerősödik az északnyugati szél. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: Kellemes szép napot kívánok! Immáron a mikrofonnál Szabó Ferencet és a maratoni balatoni zenefolyam hullámait hallhatjátok. Ami biztosan lesz itt az éterben, érdekes információk a kis és nagyvilágból, plusz balatoni infók, hogy teljesen képben legyetek. Tehát tartsatok velünk a következőekben is itt a 88.7 Balaton Rádióban.
1: Yeah!
2: Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőekben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára. Számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. Strandajánlónk hangzott el, legfőképpen a kicsikre gondolva itt a Balaton Rádióban, és most egy újabb sláger következik.

0: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes napsütötte napot kívánok mindenkinek, na meg természetesen azt, hogy a lehető legjobban érezzétek magatokat. Egy olyan témával megyünk most tovább, amely pszichológia is, meg egy kicsit öltözködés is. Azt fogjuk megnézni, hogy milyen hatással van ránk az öltözködésünk. Számtalan modern kutatás támasztja alá, hogy amit viselünk, nem csak arra van befolyással, mások hogyan látnak bennünket, milyen első benyomást formálnak rólunk, hanem arra is, ahogy érezzük magunkat és ahogy gondolkodunk. Az utóbbi időben egyre több kutatás foglalkozik a divat, öltözködés pszichológiájának megértésével. A témát megközelíthetjük az észlelés felől, de az érzelmek és gondolkodás felől is. Napjainkra már régen túlléptünk azon az időszakon, amikor a ruhák csupán praktikus célokat szolgáltak. Már a társadalmi és evolúciós szempontok vezérlik, mit, mikor és hogyan viselünk. Az amerikai Northwestern University kutatásában azzal kísérleteztek, hogy a résztvevőkre az orvosokéhoz hasonló fehér köppenyt adtak, akik ilyen ruhában voltak, gyorsabban és kevesebb hibával hoztak döntéseket, azonban ez nem volt érvényes akkor, ha azt mondták nekik, a fehér köppeny egy festői. Egy másik kutatásban azt figyelték meg, hogy azok a nők, akiknek fürdőruhában kellett matematikai feladványokat megoldaniuk, lényegesen rosszabbul teljesítettek, mint azok, akik melegítőt viseltek. Karen Pine, az angol Hertfordshire-i egyetem professzora kutatásában Superman emblémával ellátott pólóba öltöztette vizsgálata résztvevőit, és azt találta, hogy így felsőbbrendűnek és fizikailag erősebbnek tartották magukat a többi egyszerű pólóba öltözött diákhoz képest. Szintén ő volt az, aki kimutatta, hogy a nők kétszer olyan gyakran vesznek fel farmert, amikor lehangoltak, mint amikor boldognak érzik magukat. Boldogság esetén nagyobb eséllyel választják ugyanis a kedvenc ruhájukat. Az evolúciós pszichológiai kutatások szerint a nők kihívóbban öltözködnek a menstruációs ciklus ovulációs szakaszában. Ezt az eredményt az indokolja, hogy ilyenkor a legnagyobb a teherbeesés esélye, ezért tudattalanul is igyekeznek a nők az öltözködésükkel növelni esélyeiket. Roberts és munkatársai a színek hatását vizsgálták, és találtak egyet, ami kiemelkedett a többi közül, ez pedig a piros szín volt. A férfiak sokkal vonzóbbnak ítélték meg azokat a nőket, akik pirosat viseltek, de ez nem érvényesült a nők egymás iránti megítélésében. Pont ide tartozik egy másik kutatás is. Itt azt mutatták ki, hogy azok a pincérnők, akik piros színű felsőben szolgálnak fel, több borravalót kapnak, mint akik bármilyen más színben. Munkahelyi környezetben kompetensebbnek ítélik meg azokat a nőket, akik visszafogottabban öltözködnek, mint akik kihívóan, illetve egy állásinterjúnál nagyobb eséllyel választják azt a női jelöltet, aki kicsit maszkulinabb ruhákban van, mint aki nagyon hangsúlyozza a nőiességét. Ezt már Karen Pine állapította meg Mind What You Wear című könyvében. Ugyanebben a könyvben megemlíti azt a kutatási eredményt is, hogy az emberek megbízhatóbbnak találják és szívesebben adnak kölcsönpénzt annak, aki hozzájuk hasonlóan öltözködik. Sőt, aki a munkahelyén a főnökhöz hasonló ruhákat visel, hamarabb kaphat előléptetést és komolyabb feladatokat bíznak rá. Írja a mindset.co.hu weboldal. A ruhapszichológia után azt gondolom, most már csak az alkalmazáson van a hangsúly, úgyhogy aki kedvet kapott ezen kutatási eredmények alapján, nyugodtan bevetheti őket munkahelyen vagy akár szabadidejében. Mi most pedig más jellegű bevetésre indulunk, jöjjenek a slágerek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Rengeteg illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Feladta magát a halálos svájci lövöldözés elkövetője. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 12 millió forint értékben illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. A NAV járőrei a Ganztelep környékén figyeltek fel a fiatalemberre, akinek az autójában az ellenőrzés során 600 darab Magyarországon illegális Stag Bar típusú óriási kapacitású elektronikus cigarettát találtak. A pénzügyőrök a több mint 12 millió forint értékű illegális készletet lefoglalták. A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a század végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hozhatnak. Feladta magát és beismerő vallomást tett hétfőn a svájci hatóságoknak az a 43 éves férfi, aki az észak-svájci Arau városában egy vasárnap esti rendezvényen fegyverével egy embert megölt, másik hatot pedig megsebesített, majd elmenekült. Írta meg a svájci rendőrség sajtótájékoztatója alapján a Reuters hírügynökség. A rendőrfőnök azt is elmondta, hogy hétfőn éppen a férfi és járműve felkutatásán dolgoztak, amikor az illető saját kantonjában, Jurában az Arautól mintegy 53 kilométerre fekvő Delemont rendőrkapitányságán jelentkezett és elismertetettét. Később az autójában három fegyvert is találtak, egy AK-74-es gépkarabélyt és két pisztolyt, amelyek közül a nyomozás jelenállása szerint a gépkarabéllyel és az egyik pisztolyjal adtak lelövéseket. Mégsem volt azbesztes a nagykanizsai parkoló, egyszerűen elcserélték a mintákat. Nagykanizsán újra nyitották a július elején lezárt Széchenyi téri parkolót, miután ismételt mérések alapján kiderült, hogy a korábbi vizsgálat eredményével szemben a burkolatköve nem volt azbeszttel szennyezett, tudatta a szerda délutáni Facebook bejegyzésében Horváth Jácint polgármester. A városvezető azt is közölte, hogy a parkoló esetében azért is gyanús volt az első vizsgálati eredmény, mert nem a bazaltban, hanem a mészkőben szennyezést. Az új eljárásban a parkoló mindkét fajta burkoló kőzetét bevizsgáltatták, mindkét esetben negatív eredménnyel.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű a térségben. Megélénkül néhol az északi tájakon, megerősödik az északnyugati szél. Délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

Megint egy nagyszerű zenei slágert hallhattunk itt a maratoni balatoni zenefolyamban. Mindannyian ismerhetünk olyan embereket, akik egy bizonyos téma kapcsán tévedhetetlennek hiszik magukat. Álláspontjukat a legjobbnak, sőt, talán az egyetlen igaz véleménynek gondolják. Ezek az emberek többnyire úgy vélik, hogy az adott témában ők a legjobban informáltak, de vajon tényleg így van? Az a legjártasabb egy kérdésben, akitől a sziklaszilárd és megkérdőjelezhetetlen állítások származnak? Ezt vizsgálta meg Michael Hall és Caitlin Ramey, eredményeket pedig közzé is tették a Journal of Experimental Social Psychology nevű folyóiratban. A kutatók különbséget tettek az szerint, hogy valaki az álláspontját mások felett állónak érzi, vagy csupán csak helyesnek. Előbbi magában foglalja azt a meggyőződést, hogy a véleményünk jobb, mint másoké. Ennek a szélsőséges megnyilvánulása az, amikor azt gondoljuk, hogy miénk az egyetlen létező és elfogadható álláspont. A kutatók igyekeztek olyan embereket bevonni a vizsgálatba, akik különféle, jellemzően megosztó és vitatott politikai kérdések kapcsán úgy nyilatkoznak, hogy a véleményük megkérdőjelezhetetlen és más vélemények felett álló. Ezt követően tesztelték, hogy valójában mennyire is tájékozottak az adott témában. Az eredmények tanúsága szerint ezeknek az embereknek a valóság észlelése nem volt túl közeli kapcsolatban a valósággal. Jelentős szakadék tátongott a vélt és a tényleges tudásuk között, vagyis túlbecsülték a tájékozottságukat. Ezzel szemben azok, akikre ez a fajta beállítódás kevésbé volt jellemző, hajlamosabbak voltak alábecsülni a témával kapcsolatos tudásukat. Úgy tűnt továbbá, hogy a tévedhetetlenség illúziója önfenntartásra törekszik. Az önmagát tévedhetetlennek gondoló ember aszerint szelektálja a környezete felől jövő információkat, hogy melyek azok, amik megerősítik az álláspontjában, ezeket beengedi a szűrőjén, azokat pedig negligálja, melyek alapján újra kellene értékelnie addigi véleményét. Ez azért egy szerencsétlen felállás, mert ezáltal pont annak a lehetőségétől esik el, hogy tájékozottabb legyen az adott témában. Örömteli ugyanakkor, hogy nem bizonyultak reménytelennek ezek az emberek abban az értelemben, hogy nyitottak voltak a kritikus feedbackre. Ha a kutatók visszajelezték nekik, hogy bár a sziklaszilárd véleményük ellenére alacsony pontszámokat értek el a témában, birtokolt tudás tekintetében, és hogy ez a tendencia elmondható általában arról a csoportról, akik tévedhetetlennek hiszik magukat, akkor ezek az egyének befogadóbbá váltak addig negligált információ forrásokra is. Tehát összességében véve a kutatás nem hozott megdöbbentő eredményeket, már régóta ismert jelenség, hogy a képzettebb emberek hajlamosak alábecsülni tudásukat. Még azok, akik kevesebb jártassággal rendelkeznek,

túlbecsülik azt, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Ezek után csak annyit mondhatok, hogy laikus, zenei érdeklődőként remélhetőleg egy jó slágert fogok nektek játszani.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásukat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóőrs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket. A következőkben a Balaton legjobb zenéi közül fogunk játszani egy párat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. Az infokommunikációs eszközök mindennapos használata, oktatásban való rohamos elterjedése feladja a leckét a 21. század emberének. A közösségi média hatása a gyermekek és főként a serdülők érzelmi fejlődésére nem elhanyagolható. Fontos valóban foglalkozni azokkal a bizonyos nagy kérdésekkel. Manapság szinte bárhol, bármikor elérhető szociális média jelentős befolyással van mindenki életére. Temérdek kutató foglalkozik a jelenséggel, különböző aspektusokból, más-más hatásmechanizmust vizsgálva, feltárva ezzel olyan veszélyforrásokat, melyek a tudatos világháló használattal könnyedén elkerülhetőek lennének. Egy 2016-os a Glasgow-i Egyetemen folytatott kutatás szerint a 11 és 17 év közötti korosztálynak több mint 90%-a folyamatosan használja a közösségi média bizonyos csatornáit. A felmérés alátámasztotta azt a korábban is vizsgált teóriát, hogy a késő esti fokozott aktivitás a szociális hálón rosszabb alvás minőséggel párosul. A tudat, hogy ezekben az offline órákban lemaradunk valamilyen lényeges információról, frusztrációt kelt, ami megnehezíti a testünk és agyunk számára elengedhetetlen, relaxált állapot elérését. Azok a sertőlők, akik emocionálisan jobban függnek a szociális hálótól, gyakrabban küzdenek szorongással és depresszióval is. Az ezekbe a platformokba befektetett energia a társadalom folyamatos negatív vagy pozitív visszacsatolása jelentősen befolyásolja az önértékelést. Nem meglepő, hogy a kutatók jóval alacsonyabb önbecsülési szintet mértek fel a közösségi médiától érzelmileg erősen függő fiataloknál. A kutatások bebizonyították azokat a rizikófaktorokat, negatív hatásokat, amelyek kialakulásában döntő szerepet játszhat a helytelen közösségi média használat. Az ártalmaknak érzelmi fejlődésre gyakorolt hatása azonban oda-vissza elven működik. Nem lehet pontosan megmondani, hogy a tyúk vagy a tojás volt-e hamarabb. A tiltás helyett érdemes más megoldási lehetőségekkel élni, melyeknek fókuszában nem az idő áll. Gondoljunk csak bele a saját szemszögünkből. 30 perc céltalan timeline görgetés nem egyezik meg 30 perc idegen nyelvű cikk olvasásával, ahogyan nem hasonlítható például fél óra zenehallgatáshoz sem. A gyermekek, serdülők egyaránt rengeteg hasznot szerezhetnek a 21. század vívmányaiból, amelyektől nem szabad megvonni őket. A teljes eltiltásnak legalább olyan súlyos következményei lehetnek, mint a korlátlan, felügyelet nélküli használatnak. Ezek a kütyük, akár tetszik, akár nem, ma már az életünk részét képezik. A mennyiségre fókuszáló korlátok helyett próbáljuk meg okosan használni őket, prezentálva ezt a fiatalabb generációnak is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Az iskolai menzáról loptak ételt Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Bayer Juditot jelölték a Független Közmédia Testület elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős országgyűlési bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé. Az MTGI-2-t augusztus végén állították pályára Francia Guyanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében.
1: Időjárás.
2: Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. Kellemes rádiózást kívánok nektek. A következő pillanatokban a munkaerőpiacra fogunk kalauzolni egy kicsit benneteket, ahol a kiégésről, azaz angolul a burnoutról fogok pár szót ejteni. Ez egy sokat kutatott és egyre népszerűbb téma. A munkahelyen az erőforrások azok, amelyek segíthetik a munkavállalót abban, hogy a munkahelyi elvárásoknak eleget tegyen, illetve a személyes fejlődését előmozdítsák. Tehát, hogyha a munkavállaló érzi a cégen belüli személyes fejlődés lehetőségét, rendelkezésére állnak a problémák megoldásához szükséges eszközök, és ezeket fel is tudja használni, általában egy erős munkahely iránti elköteleződés mutatkozik meg. De hogy egy kicsit segítsünk nektek a mindennapi életben, főleg a vezetőkhöz szólok a most következő percekben, pár támpontot nyújtanék, amely abban tud segíteni, hogy elősegítsük a beosztottjaink egészséges mentális állapotát, és fenntartsuk ezt. Ilyen például, hogy engedjünk teret a munkavállalóinknak a személyes fejlődésre, amelyet saját érdeklődésüknek megfelelően választhatnak ki. Sok cég félelme, hogy a munkavállalókba fektetett energia elvész, mert az illető a tudás megszerzése után más helyen kamatoztatja azt. Az eredmények azonban azt mutatják, hogyha a mérleg serpenyői legalább kiegyenlítik egymást, és a személyes fejlődés lehetősége adott, akkor ez sokkal inkább az aktuális munkahely iránti elköteleződést segíti. Vezetőként nem könnyű a felelősségvállalás mellett a beosztottaknak adott visszajelzésre is odafigyelni, de érdemes. Nagyon fontos, hogy ne csak a munka eredményére, hanem annak folyamatára is reflektáljunk, mert így, ha bár az eredmény nem is tökéletes, a befektetett energia elismerésével tovább motiválhatjuk a munkavállalót, hogy jól hajtsa végre a javításokat. A visszajelzésnél fontos, hogy az hiteles legyen, ismerjük el azokat a pontokat, amelyekkel elégedettek vagyunk, de emeljük ki a változtatásra szoruló elemeket is. Ezeket egyértelműen fogalmazzuk meg,

És kérjünk visszacsatolást arról, hogy a munkavállaló valóban úgy értelmezte a neki címzett üzenetet, ahogy mi azt gondoltuk. Egy másik ilyen javaslat, hogy a jutalmazás általánosságban kimondhatjuk erősíti a kívánt viselkedést. Ne felejtsük el azonban, hogy nem csak a pénz bír jutalmazó erővel. A csoport vagy szervezet előtti elismerés, vagy a presztízs növekedésként értelmezhető munkakör kibővítés szintén jutalmazó jellegű. Azokban a munkakörökben, ahol lehet munkafeletti kontrollról beszélni, érdemes megnézni, hogy a dolgozó jól éle ezzel a lehetőséggel. Az időmenedzsment és a priorizálás nem feltétlenül mindenkinek az erőssége. Adjunk lehetőséget az ebben való fejlődésben. És utolsó javaslatként, a felettestől jövő támogatás nagyon fontos a beosztottak munkahelyi jólétében. Vezetőként nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk, ha sikerül értő figyelemmel fordulnunk feléjük, ha problémával küzdenek. A tőlünk jövő hivatalos és nem hivatalos visszajelzések egyaránt hatnak arra, hogy milyen alkalmazottnak tartják magukat, ezért a kötetlenebb helyzetekben is gondoljuk végig, hogyan reflektálunk a munkájukra és a személyükre. Továbbá az erőfeszítésre és kitartásra irányuló dicséretek jó hatással vannak a teljesítményre, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Most már csak alkalmaznunk kellene ezeket a jó kis elveket. Azt gondolom, hogy az élet ad rá lehetőséget, hogy gyakoroljunk. Most pedig tartsunk a zenék irányába.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telephelyet lepleztek le a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében 3 darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni halgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

Vissza is jöttem a ritmusos zenei slágerek után, és az utóbbi évtizedekben a modern tudományok vizsgálatával kapcsolatban a fejlődés lélektan területéről hozok most nektek egy kis érdekességet. Rengeteg új információ van ezen a területen. Bár ugye hosszú éveken át uralkodó nézet volt, miszerint a csecsemő tehetetlen és a környezetének kiszolgáltatott passzív lény, ez mostanra már kimondhatjuk bátran, hogy hivatalosan is megdőlt. Nézzük meg, hogy a legmodernebb kutatások mit gondolnak a legkisebbek viselkedéséről. A látási észlelés területén végzett kutatások azt mutatják, hogy az újszülött először 20 cm-es távolságon belül lát élesen. Majd az első hónap végére már a különböző távolságra lévő tárgyakra is jól tud fókuszálni. A természet csodái közé tartozik, hogy a szoptató édesanyák ösztönösen úgy tartják gyermeküket, hogy az arcuk körülbelül pont 20 cm-re legyen kisbabájuk arcától. Az újszülöttek az első pillanattól kezdve meg tudják különböztetni a színeket és a különböző mintákat egymástól. Hosszú éveken keresztül az a téves felfogás uralkodott a csecsemőkről, hogy születésükkor semmit sem hallanak. Ma már tudjuk, hogy valójában már méhen belül is észlelik a magzatok a hangokat, és születésükkor pedig előnyben részesítik a már jól ismert anyai hangot. Az újszülött képes különböző szagok és ízek megkülönböztetésére már az első napokban is. Az édes ízt már születésünktől kezdve előnyben részesítjük a savanykás ízekkel szemben. Az újszülött képes megkülönböztetni édesanyja tejének illatát egy másik anya tejének illatától, valamint 5 és 6 napos korára a már az ízek tekintetében is az édesanyja tejét preferálja. A modern csecsemőkutatások egyik hatalmas felismerése, hogy születésünktől fogva rendelkezünk alapérzelmekkel. Vagyis a félelem, az érdeklődés, a csodálkozás, a harag, az undor, az öröm és a szomorúság átélésére genetikailag meghatározottan képesek vagyunk. A modern fejlődés pszichológia pedig a kutatási eredményekre alapozva szembe is ment a klasszikus pszichoanalízissel. Már nem az ösztönöket gondoljuk az emberi viselkedés fő mozgató rugóinak, hanem ezeket az alapérzelmeket. Nagy tudományos hozadéka volt a kutatásoknak az érzelmi kötődési kapcsolat szisztematikus leírása is. Régebben tévesen úgy gondolták, hogy a kötődési kapcsolat biológiai rokonság alapján jön létre, és szüleinkhez való kötődésünk már a szülőszobán is megfigyelhető. Valójában viszont a kötődés az első életévben fokozatosan alakul ki, a mindennapi kommunikációs és interakciós tapasztalatok által. Az interakciók mennyisége és minősége pedig valójában sokkal jobban bejósolja a kötődési kapcsolat megjelenését, mint a biológiai rokonság. Az érzelmileg biztonságos kötődés pedig az egyik legfontosabb alapfeltétele a későbbi egészséges lelki fejlődésnek, írja a mindsetpszichologia.hu weboldal. Egy fiatalos zeneszámmal fogom folytatni a Balaton Rádió adását.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Az iskolai menzáról loptak ételt Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Bayer Juditot jelölték a Független Közmédia Testület elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős országgyűlési bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök jelölt állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzés tesz lehetővé. Az MTGI-2-t augusztus végén állították pályára Francia-Guayanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében.
1: Időjárás.
2: Felhő átvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
0: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió, éjjel-nappal a leg

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu.
4: Jött egy üzenet, meghallgatom.
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
2: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Az átalakító vezetésről fogok beszélni a következő percekben. A vezető sokak számára példakép, sokak számára pedig a mindennapi gyomorgörcs forrása. Valljuk be egy csoportnak, legyen az kislétszámú vagy ezreket számláló, legyen hivatalos vagy informális, kell, hogy valamiféle feje legyen. A szociális dominancia elmélete ezt a jelenséget evolúciós gyökerekre vezeti vissza. Egy hierarchiába szerveződött élőlénycsoport nagyobb eséllyel maradt fenn, mint az, amelyikben fejetlenség uralkodik. Egyértelműbb a javak elosztása, világos, hogy kit kell figyelni és követni veszély esetén. Egy szóval valamilyen rendszer van a viselkedésben. Ahány vezető, annyiféle módszer, eszköztár és személyiség létezik. Vannak, akik nagy nyerességgel dolgoznak, sikeresek és remekül irányítanak. Vannak, akiket a szakértelmük tett naggyá, a többi jött magától, és olyan

is van, akit egy közösség választott ki önmaga élére. Természetesen az, hogy a gazdaságtudományok, a szervezetpszichológia vagy a vezetéstudomány elméletekben gondolkodnak arról, hogy milyen a jó vezető, vagy milyen típusú vezetők léteznek egyáltalán, a legtöbb esetben messze állnak a valós helyzettől. A húsvérfőnökök általában nem hoznak egy leírt típust feketén-fehéren. Az ilyen elméletek nem is azért születnek, hogy örökérvényű kinyilatkozásként álljanak a vezetők előtt, vagy hogy pontról pontra követhessék a leírtakat. Ugyanakkor az elméletek és a gyakorlat folyamatosan formálják egymást, reflektálnak egymásra, így könnyebb megérteni a körülöttünk zajló eseményeket és meglátni a tendenciákat. A sikeres vezetéshez nem elég a tárgyi tudás, a lexikális ismeret és a szakértelem. Ahhoz, hogy valaki jól működjön egy szervezet vagy csoport élén, szükség van bizonyos személyiségvonásokra és készségekre is. A külföldi szakirodalomban egyre inkább elvált egymástól a menedzser és a líder kifejezés. Bár szívesen fordítjuk mindkettőt vezetőként, a kettő közt azért különbség van. Míg a menedzser irányítja a folyamatokat a hierarchia tetejéről, a líder jó példával jár elől, terelgeti, vezeti a többiek munkáját és a visszajelzésekből is dolgozik. Így idővel a modern vezetéselméletekben nem önmagában a vezető személyt boncolgatták, hanem középpontba került a beosztottakkal való kapcsolata. A főbb vizsgálati témák közé került, hogy hogyan motiválja beosztottjait egy vezető, hogyan delegálja a feladatokat, vagy milyen a szervezetben az információ áramlás. A távolságtartó, szakértő döntéshozó helyett az ideális vezető képe egy közvetlen, életerőtől duzzadó, emberi alak lett, akinek mindig van egy biztató szava beosztottjaihoz. Aztán van egy másik típusú vezetés, ez a transformációs vagy átalakító vezetés. Ez egy manapság igen népszerű elméleti keret. Ez azt mondja, hogy az egyik legnépszerűbb vezetési modellként alkalmazható, elsősorban a vezető karizmatikus személyiségéből és olyan készségekből fakad, amelyek fejleszthetőek. Az átalakítást mégsem úgy kell érteni, hogy az egyszál vezető a cég élén minden ott dolgozó világnézetét meg tudja változtatni. Az átalakulást egyszerre kell érteni a beosztottakra és vezetőre. A transformációs vezetés során a dolgozók egyre inkább magukénak érzik a szervezet céljait, lelki ismeretesebben dolgoznak és innovatívabbak, hiszen jól ismerik a vállalati értékeket és szívesen is tesznek érte. Valamennyire a vezetőnek is át kell alakulni. Fejlődnie kell és alkalmazkodnia a változásokhoz, egyként lüktetnie a szervezettel, együtt éreznie a dolgozókkal. Ez egyértelműen jól hangzik, de sötét oldala is van ennek a vezetési stílusnak. A vezetőket jobban fenyegeti az érzelmi kimerülés és a kiégés veszélye. A középvezetők kilépési szándéka is megnövekszik, és ezek a hátrányok bizony mérvadóak lehetnek az átalakító vezetés hatalmas előnyeivel szemben is. Írja a mindsetpszichologia.hu magazin. Azok után, hogy megnéztük, hogy a modern vezetés elméletek mi alapján determinálják a jó vezetőnek a képességeit, szkíjeit, ezek után nincs más hátra, mint hogy ismét a zenei válogatásból játszunk le egy újabb darabot.

Kellemes rádiózást kívánunk itt a Balaton Rádióban, azon belül is a helyi hírek kapnak most nagyobb teret, ugyanis a balatoni helyzetről lesz szó, arról, hogy folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia. A 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és a lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek. Utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, után követték a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik, a korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előre tekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam. Benne pedig most a barátságról lesz szó. Barátok azok az emberek, akiket családunkkal ellentétben megválasztatunk magunknak. A kapcsolat éppen ezért önkéntességen alapul, és informális keretek között zajlik. Felnőttként szabadidőnket, életünk meghatározó boldog vagy éppen nehéz pillanatait osztjuk meg velük. Sok barátság gyermekkorban szövődik, hiszen elsődlegesen ez az az életszakasz, amikor a legfontosabb funkciót tölti be, elősegíti a játékon keresztüli tanulást és ismeret elsajátítást. A létezés során különböző bio, pszicho, szociális fejlődési szakaszokon megyünk keresztül, ilyen például a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba való átmenet. Ezeket normatív krízisnek is szoktuk nevezni, természetükből eredően, hiszen az élet legtöbb területén jelentős változást hoznak. Ezzel szemben a paranormatív krízis nem fejlődésből, hanem hirtelen bekövetkező esemény hatására keletkezik, mint amilyen a baleset vagy a válás. A barátságok alakulásánál is elmondható, hogy a legtöbb normatív krízis során vagy megszűnnek, vagy adaptálódnak az új helyzethez. Ez az egyik magyarázata annak, hogy a gyermekkori társas kapcsolatok sokszor csak kedves emléknek maradnak meg. A felnőtté válás során megjelennek a munkavállalással és a családalapítással kapcsolatos nehézségek, amelyek rengeteg energiát és időt igényelnek. A fókusz áttevődik a szerelmi partnerre vagy az új családra, hiszen ennek az életszakasznak már nem a társas kontaktusok építése, hanem a reprodukció a fő feladata. Mégis vannak olyan barátságok, amelyek mind a normatív, mind a paranormatív kríziseket túlélik, és egy életen át kísérnek bennünket. De mi ezeknek a titkuk? A hosszú távon fenntartott kapcsolatok egyik közös jellemzője, hogy igénylik a folyamatos energiabefektetést mindkét fél részéről. És ez sok esetben egy nehezen kivitelezhető feltétel. Előfordul, hogy egyszer az egyik, másszor a másik fél ad bele többet, annak érdekében, hogy a kontaktus ne sérüljön. Az igazi barátság két pszichológiai dimenziója, a reciprocitás és az érzelmi közelség. A tartós kötelék szempontjából tehát mindegy, hogy társunk több ezer kilométerre lakik, vagy a szomszédban. A lényeg a viszonzás és hogy beszélgessünk. A leghétköznapi dolgoktól kezdve a mély, személyünket érintő komoly témákig egyaránt. A kutatásokból tudjuk, hogy minél több kommunikációs csatornát használunk egy barátságban, annál inkább nő a kapcsolati közelség mértéke. Az interneten küldött vicces mémek, videók is ezt a célt szolgálják. Az igazi barátot még könnyen fel lehet ismerni onnan, hogy ott van a bajban. A már említett paranormatív krízisek során kiemelkedő szerepe van a társas támogatásnak. Egy nehéz életesemény olyan szempontból is fordulópont lehet a barátságokat tekintve, amelyen, ha átsegítjük egymást, megerősödik a kapcsolat. Több vizsgálatban tanulmányozták a személyiség és a barátság összefüggéseit. Általánosan elterjedt nézet, hogy a velünk több tulajdonságban osztozó embereket kedveljük meg elsőre. Ennek lélektani háttere abban rejlik, hogy magunkat alapvetően szeretjük jó embernek tartani. Ha összetalálkozunk egy hozzánk hasonló személlyel, feltételezzük, hogy ő is ugyanolyan szeretetre méltó, mint amilyenek mi vagyunk. Ez a hatás azonban nem befolyásolja, hogy hosszú távon tényleg kialakul-e tartós kapcsolat. Ha már barátság. Örök dilemma, hogy vajon létezik-e nő és férfi között őszinte barátság. A kérdés valójában nem az, hogy létezik-e, hanem az, hogy mikor. A vizsgálódásban segítségünkre lesz a nemi szerepek fogalma. Ez egy olyan konstruktum, amely tartalmazza mindazokat az elvárásokat és magatartásformákat, amelyek meghatározzák, hogy a legtöbb szociális helyzetben hogyan kell, vagy hogyan kellene viselkednünk. Magában foglalja a társadalom íratlan szabályait arról, hogy mi számít nőies, illetve férfias viselkedésnek egy adott helyzetben. Tanulmányok szerint a femininebb fiúknak és maszkulinabb lányoknak jellemzően több ellenkező nemű barátja van. Gyermek és kamaszkorban, valamint felnőttként is sikeresebben építenek ki baráti kapcsolataikat a másik nem tagjaival. A saját nemi szerepeikkel erősen azonosuló férfiak és nők számára ezért például nehezebb lehet egy ellenkező nemű mély barátság fenntartása. Hiszen abban a helyzetben pont nem a nemiség kihangsúlyozása az adekvát. Klisének tűnhet, mégis igaz, hogy barátaink boldogabbá, pozitívabbá tesznek bennünket és növelik életminőségünket. Éppen ezért óvjuk, ápoljuk ezeket a fontos kötelékeket, hogy fejlődjünk általuk és osztozzunk az élet meg annyi szép pillanatában.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Az iskolai menzáról loptak ételt Gyömrőn. Több tucat jelentkezés érkezett a gyermekvédelem vezetői pozícióira. Bayer Juditot jelölték a Független Közmédia Testület elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős országgyűlési bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök jelölt állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé. Az MTGI-2-t augusztus végén állították pályára Francia Guayanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében.
1: Időjárás.
2: Felhő átvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül.
1: Reklám nélkül.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: Számolod?
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A most következő percekben 4 tippet fogok a boldogságról megosztani, amitől úgy néz ki, hogy csak boldogtalanabbak leszünk. A mindsetpszichológia.hu weboldal információi alapján a modern társadalomban jelentős üzenet, hogy a boldogságra kell törekednünk, az a feladatunk, hogy boldogok legyünk. Ez jól is hangzana, csak épp ne lennének ott azok a negatív érzelmek és gondolatok, ugye? Csak ne szoronganánk annyit, ne rágódnánk a múlton, nem aggodalmaskodnánk a jövőn, ne lennének fájdalmas veszteségeink, hiányaink, és akkor boldogok lehetnénk. A modern boldogságkultusz több olyan tévedésre épül, amelyek miatt valójában kevésbé vagyunk boldogok. Az általános körülmények, életfeltételek javulása oda vezetett, hogy ma egy átlagember él úgy, mint a középkorban egy nemes ember vagy király. De boldogabbak lettünk-e? A statisztikák sajnos nem ezt mutatják. Az egyik olyan boldogság mitosz, hogy a boldogság az ember természetes állapota. Nos, a kultúránk azt üzeni, hogy alapvetően boldognak kellene lennünk. Ennek köszönhetően sokszor azt is gondoljuk, hogy mindenki más boldog, csak mi nem, ami persze még inkább csökkenti a boldogságunkat. Az alapvető tévedés ebben az, hogy a boldogság nem volt az evolúció célja, csak egy kellemes mellékterméke. Az emberi agy nem arra fejlődött ki, hogy boldogok legyünk, hanem hogy elhárítsa a veszélyeket és megoldja a problémákat. Ebben nagyon jó is, de közben számos negatív érzelmet és gondolatot is generál, hogy megóvjon minket. Az is természetes hát, hogy időnként félünk, izgulunk vagy szorongunk, ahogy mindenki más is. A másik ilyen boldogság mitosz, hogy ha nem vagyok boldog, akkor valami baj van velem. Hát, ha a boldogságot veszük normális állapotnak, akkor azt gondolhatjuk, a boldogtalansága nem normális. Tehát amikor elkerülhetetlenül az élet részeként szembesülünk nehézségekkel, például veszteségekkel vagy félelemmel, akkor nem elfogadással viszonyulunk a saját érzelmeinkhez és gondolatainkhoz, hanem mondjuk hibáztatjuk, kritizáljuk, gyengének nevezzük magunkat. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor egyáltalán nem az a normális reakció, hogy boldogok legyünk, és többet árt, mint használ ilyenkor is magunkra erőltetni a boldogság látszatát. A következő tévhit, boldogság tévhit, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, meg kell szabadulnunk a negatív érzéseinktől és gondolatainktól. A pozitív pszichológia leggyakrabban félreértelmezett üzenete, hogy iktassunk ki minden negatívumot az életünkből és koncentráljunk csak a pozitívra. Ezzel az egyik legnagyobb baj, hogy a fontos dolgok az életben mind pozitív, mind negatív érzelmeket hoznak magukkal. Nem tudunk úgy teljes életet élni, fejlődni, szeretni, megvalósítani a vágyainkat, hogy közben tartózkodni akarunk minden negatívumtól. Az utolsó, általam ismertetésre kerülő boldogság mítosz, hogy tudnunk kellene irányítani az érzéseinket és gondolatainkat. Gondolkodj pozitívan, szedd össze magad, csak akarni kell, ismerősek lehetnek mindenkinek az ilyen és az ehhez hasonló jó tanácsok. Az igazság az, hogy jóval kevésbé tudjuk irányítani, milyen érzelmeink és gondolataink jelennek meg, mint szeretnénk. Nyilván sok mindent megpróbáltunk már, hogy ezt megtegyük, de gondoljunk bele, működtek ezek a stratégiák hosszú távon? Meg tudtunk szabadulni a negatív gondolatainktól és érzéseinktől? Ideiglenesen el tudjuk ugyanérni, hogy jobban érezzük magunkat, ha akarjuk, de ahogy valószínűleg tapasztalhattuk, idővel a negatív gondolatok és érzések újra meg újra megjelennek az életünkben, pont azért, mert természetesek. Erre a tévhitre egyébként nagyon sok önsegítő könyv és praktika épül. Olyannyira népszerű, hogy azt a gondolatot is elülteti a fejünkben, hogy bennünk van a hiba, ha nem tudunk mindig pozitívak, boldogok lenni. Felszabadító azt felismerni, hogy a negatív érzelmeimtől és gondolatainktól nem kell megszabadulnunk ahhoz, hogy teljes életet éljünk. Hogy nem kell mindig boldognak lennünk ahhoz, hogy összességében elégedettséget érezzünk az életünkben. Ha tehát a boldogságot keressük, tegyük fel magunknak a kérdést. Milyen ember szeretnék lenni? milyen életet szeretnék élni, mely értékek fontosak a számomra. Talán egy kicsivel jobban körbe tudtuk járni ezt a témát, így természetesebbé válhat az az élet, ahogy éppen élünk. Most pedig irány a legjobb zenék birodalma itt a Balaton Rádióban.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac. Ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlanabban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Maratoni Balatoni Zenefolyam nevű műsorunkban. Hogy már megszokhattátok, érdekes tudományos információkat is megosztunk veletek. A következőkben egy olyan tréningről lesz szó, vagyis hát inkább módszertanról, amiről már valószínűleg sokan hallhattatok. Ez az EFT, az érzelmekre fókuszáló terápia. Hát az érzelmi válaszkészség kulcsfontossága ugye a szerelemben, és ugye aki ezt a terápiát kitalálta, az nem más, mint Sue Johnson. Ő egy biztonságos, szeretetteljes és harmonikus párkapcsolat kialakítására törekszik, illetve ezt szeretné átadni ezt a módszertant elsajátítók számára. A módszertan kidolgozójának a fő megállapításai az, hogy amikor biztonságban érezzük magunkat és magabiztosan támaszkodunk a párunkra, akkor kérünk és nyújtunk leghatékonyabban támogatást. Továbbá, amikor biztonságosan kapcsolódunk a társunkhoz, könnyebben birkózunk meg az általa okozott sérelemmel, és kisebb a valószínűsége annak, hogy agresszívek vagy ellenségesek leszünk vele szemben, ha haragszunk rá. A szeretett személyhez való biztonságos kapcsolódás felszabadító érzés. Ilyen esetben saját magunkat is jobban el tudjuk fogadni. Minél jobban meg tudunk nyílni a társunk felé, annál önállóbbak és függetlenebbek lehetünk. A biztonságosan kapcsolódó felnőttek kíváncsibbak és nyitottabbak az új információkra. Akik érzik, hogy a partnerük elfogadja szükségleteiket, sokkal magabiztosabban oldanak meg egyedül problémákat, és nagyobb valószínűséggel érik el a saját céljaikat. Amikor gondokkal küzdünk, szükségünk van partnerünk érzelmi közelségére, és öntudatosabban mozgunk a világban, ha tudjuk, hogy partnerünk támogat minket. Könnyen tudunk kapcsolódni a párunkhoz, amikor biztonságban érezzük magunkat vele, de szorongóvá, dühössé és irányítóvá, vagy épp kitérővé, zárkózottá válhatunk vele szemben, amikor bizonytalanak vagyunk a kapcsolatunkban. Biztonságos párkapcsolatban tehát erősebbek és ellenállóbbak vagyunk. A világot felfedezni és tanulni is jobban tudunk, ha valakire számíthatunk, ahogyan ez a gyermeki lét alapszükséglete is. Óriási erőt ad az érzés, hogyha valaki támogat, szeret bennünket. Az EFT módszer szerint a párkapcsolati problémák oka a biztonságos érzelmi kötődés megszűnése, illetve a negatív interakciók mintázata, amelyek részben tükrözik, részben pedig állandósítják a fennálló problémát. Sue Johnson szerint a nagy konfliktusok és a súlyos párkapcsolati nehézségek középpontjában mindig az érzelmi eltávolodás áll. Nehéz megtanulni, hogyan kezeljük a fájdalom és az eltávolodás pillanatait. Könnyen napi rutinná tehetünk olyan megküzdési stílust, ami eltávolít minket a párunktól, mert elhiteti velünk, hogy nincs szükségünk rá, ezen felül dühössé vagy akár követelőzővé is válhatunk. Hogyan tudtál segíteni egy ilyen érzelmi fókuszú terápia? A módszer abban segít a pároknak, hogy újra közeledni tudjanak egymáshoz. Képesek legyenek tisztázni a kötődési igényeiket és félelmeiket a másik szeretetteljes és együttérző válaszreakciója mellett. A biztonságos kötődés élménye valójában annak megtapasztalása, hogy a másik elérhető, válaszkész és érzelmileg bevonódott, vagyis figyel rám, képes befogadni, megérteni, elfogadni az érzéseimet, és hajlandó számomra megnyugtatón válaszolni a kétségeimre, félelmeimre, vigaszt nyújtani a fájdalmamra. Az érzelmi jelenlét létfontosságú. Ez az intenzív érzelmi élmény képes átalakítani a szerelmi kapcsolatokat azáltal, hogy segít a pár tagjai közti bizalom és intimitás helyreállításában, a távolság csökkentésével pedig egyenesen csökken a konfliktusok száma, és szeretetteljes, biztonságos kötelék formálódik. Ez a módszer egyfajta pszichoedukáció, melynek során a párok jobban megértik a szerelem természetét, illetve a kapcsolatot meghatározó kulcsfontosságú eseményeket, az általuk felvett szerepeket és a vitáik dinamikáját. Képesek lesznek arra, hogy jobban megértsék saját maguk és párjuk érzelmi reakcióit, szükségleteit, valamint arra, hogy felismerjék, tudatosítsák és irányításuk alá vonják a negatív interakcióikat, melyek a fájdalom mellett el is távolítják a feleket egymástól. Mindezek alkalmazásával lehetőséget teremtenek maguknak az őszinte érzelmi kommunikációra, és ezáltal a biztonságos kötődés kialakítására, mely hosszú távon segíti őket abban, hogy közösen sérelmek okozása nélkül oldják meg a felmerülő problémáikat.
A módszer elsajátításával és rendszeres alkalmazásával nem mélyülnek el a viták, javul az önismeretük, megtanulják felismerni és megosztani az érzéseiket, valamint a szükségleteiket, ezáltal is mélyítve a kapcsolatot, az egymás iránti megértést és a közös érzelmi megtapasztalásokat. Írja a mindsetpszichológia.hu magazin. Az érzelmekre fókuszáló terápiáról beszéltem az elmúlt percekben. Akit érdekel, az ezügyben akár egy könyvet is el tud olvasni, ha utána néz, megtalálja majd az interneten. A következőkben mi viszont ismét átadjuk a lehetőséget a legnagyobb világsztároknak, hogy egy kicsit daloljanak itt nekünk az éterben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Dinamikus árszabás kérhető az MVM-től. 3 milliárdot kaphatnak a települések azbesztmentesítésre. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. A változás lényege a portfólió összegzése szerint a kedvezményes sávhatárig marad a fix, rezsicsökkentett A1 ár, afelett viszont a mai 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a tőzsdei árakat követő változó egységár jön. Az MVM közlése szerint a dinamikus tarifát, tehát a D-árszabást önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Fontos feltétel, hogy a dinamikus elszámoláshoz okos mérő kell. Pályázatot ír ki a kormány az azbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az azbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen azbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az azbesztrost vizsgálatok eredményeiről. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasház tűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy 4-szintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízás járt le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb 1 éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekült ügyi szabályok miatt, számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.
3: Időjárás.
4: Felhő átvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te mindig minden életszakaszodban annyinak érezted magad, amennyi voltál? És nem. Úgy is éltél? Vagy pont, hogy sohasem?
3: Szinte soha.
2: Tényleg?
3: Nálunk ez családi adottság.
4: Ladinek Judit, színésznő.
3: Szerintem egy genetikai mázli, hogy általában fiatalabbnak tűnünk van öt nénikém. Édesanyám, sajnos már nincs köztünk, de hogy például anyukámat is mindig a nővéremnek nézték, és én mindig is egy kicsikét szerintem gyerek maradtam, és maradok is.
2: De lehet, hogy ez valamikor fordul, vagy változik, nem? Mert gyermek az ember 5 éves, 6 éves, akkor általában 5-6-nak érzi magát, nem? Sőt, aztán már inkább azt mondja, hogy nem, én már mondjuk még be se töltöttem a 7-et, de én már 7 vagyok. Nem így van, aztán amikor már a 10-hez közeledik, én már 10 vagyok, és aztán lehet, hogy eljut a 18-ig, akkor én már mondjuk 20-nak érzem magam. Nem?
3: Soha nem éreztem magam idősebbnek.
4: Tarján Pál, operaénekes.
5: Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy picit idősebb lenni, mert ugye idősebb barátaim voltak, és hátrányos helyzetben éreztem magam, de aztán eltelt jó pár év, és utána már nem foglalkoztam vele.
2: És az egészen idősekkel is például jól megértetted magam?
5: Igen, igen.
2: Egész fiatalkorodtól?
5: Egész fiatalkoromban volt olyan barátom, aki 40 évvel idősebb volt.
2: Egyébként, ha belegondolok, nekem is például a nagymamával mindig nagyon jól megértettem.
5: Igen, de ez nem volt családtag, mert az mindig más egy kicsit, hogyha családban van valaki, az nyilvánvaló dolog.
2: De az is érdekes, hogy tényleg te mondjuk 20 éves vagy, és akkor egy 60 éves ember bölcsességét iszod,
5: abszolút.
2: Vele vagy egy hullám hosszan.
5: Igen.
2: És akkor ez azt is tudja okozni, hogy esetleg utána a 20 évesekkel már annyira nem is okozott
5: ne,
2: ilyet?
5: Ne, az, nem, mert azok meg más okból kifolyólag voltak izgalmasak.
3: Talán az idő és a korosodás egyik jelen állom, hogy imádom a kertet, és nagyon szeretem az otthon eltöltött semmit tevést, idézőjelben semmit tevés, mert mindig akad munka egy kertesházban, de hogy úgymond az

mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek, csak neked.

0: Életportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mennyinek érzed magad most?
2: Hát ma tested, 50 és 60 között ének érzem magam.
1: Tehát, 54-56?
2: Így, ilyesmi.
3: Tarján Pál operaénekes.
2: Ami abszurdum, de hát akkor is így van.
1: Hát egyébként az ember így néz, kérdezheti a néző, miért, mennyi?
2: Akarod nem mondjuk mondani? Meg.
1: Nem szalami. Találja.
2: Vannak olyan 30 évesek, akik palibácsiznak, úgyhogy azért ez be...
1: Abból lehet egyébként néha tényleg látni a szembejövőkből, hogy hogy köszönnek.
2: Igen. Hát. És akkor mindig kikérem magamnak, meg mondom nekik, hogy ne szórakozz már velem.
1: És akkor ők nevetnek.
2: De igen, meg én is, hát engem nem érdekel alapvetően, ezt el kell fogadni. Tehát ha valaki nem fogadja el a korát, akkor magának csinál belőle problémát, az pedig elveszi a pozitív dolgokra az energiát.
1: Rászánod az időt mindenre, és tehát, hogy bőven méred az időt, vagy szűkkel méred, így kérdez. Nem, de tudod, van, aki...
4: Hát a feladat határozza meg a tempókat. Hát,
1: az életet. Oké, de valaki szűkkel adja mindig saját magának is, hogy jó, ezt meg kell csinálni egy óra alatt, és egyébként az valójában egy óra, 10 perc alatt lehet csak megcsinálni, de mindig csak annyit.
4: Van egy technikám.
1: Na,
4: persze, most függetlenül attól nyilván látja a kedves néző, hogy a szóltésztelésem ma hogy néz ki. De azt megfogadtam magamnak, és ez be is vált, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi az a feladat, amit el kell végeznél. Ha fáradtnak érzed magad, most mondom persze magam felé ezt a történetet, akkor le kell tenni azt, amit csinálsz, és persze nem bányáról van szó, vagy gödörásásról, vagy akármiről, de ezt betartottam, és be is tartom. Hogy akkor teljesen értelmetlen mindenféle erőfeszítés, akkor nem kerül ki jól az ember, nem jön ki belőle jól az ember, mert csak pihent aggyal és tiszta gondolattal lehet jót alkotni, akár cikkírásról, vagy zenéről, vagy bármiről van szó. Pihenni kell közben.
1: Ha pihent agyú vagyok közben.
4: Hát ez most egy ilyen szóját, így nyilván emberről van szó, de kell. Kell pihenni, és ez a számomra egy szentírás.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Időugrás volt az életedben valamikor? Úgy értem, hogy amikor mondjuk hirtelen olyan boldog lettél valamitől, hogy egyszerűen megfiatalodtál tartósan, vagy az ellenkezője, hogy olyan szomorú lettél.
2: Természetesen, igen.
1: Megöregedett az ember.
2: Igen, mindkettő.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Az egyik ugye az ember életében a szerelmek, azok.
1: Az a jó, ugye?
2: Az a jó, igen. Ez, amíg tart, és lobog a láng, és fűt a szenvedély, az szerintem minden nőt megszépít. Egyszerűen nem is, tehát a ragyogás, a belső ragyogás.
1: Ez egy életre is megszépíthet valakit, például téged.
2: Természetesen, hogyha van... Sajnos nekem nem úgy alakult az életem, hogy 20 évesen megismertem életem szerelmét és halálunkig együtt. Nekem több nagy szerelem is adódott az életemben. Most reményeim szerint ez már a sírig kitart, amiben most vagyok, a mostani kedvesem. És én bízom benne, hogy mindketten egy olyan harmóniát tudunk adni a másiknak, egy olyan tüzet, egy olyan szenvedélyt.
1: Ami megszépít.
2: Igen. Ami igen. Szokták mondani, hogy ne olyan partnert keresél, aki mellett meg tudsz öregedni, hanem aki mellett fiatal tudsz maradni, és én ezt osztom.
1: Hát aztán, amikor már mind a ketten mondjuk 80 és 90 között vagyunk, és akkor szép lassan sétálgatunk, ott már lehet, hogy nem a megfiatalodás majd.
2: Nem, de akkor is szerintem 80-90 éves embereken is lehet azt látni, igen, hogy én például olyan érdekes, például az egyik életem egyik szomorú szakasza, ugye, hogy kérdezted, hogy mi az, amikor így hirtelen egy másik dimenzióba találtam magam, az a válásom volt. Na, akkor nagyon padlóra kerültem, tehát akkor tényleg éreztem, akkor élet meg az első hajszálom.
1: De szó tényleg szerint.
2: Egyik szó szerint. Tehát, hogy fizikai jelei voltak a szomorúságnak és a fájdalomnak. És
1: lehet, hogy az arcod is megkeseredett tartósan. Lehet, hogy egyszerűen mások azt mondták, hogy szegény Judit, hát, megöregedett.
2: Én reménykedem azért, hogy nem tartós, hogy azért így összekalapáltam magam. De, de akkor tényleg nem éppen a legvidámabb napjaimat éltem, és amire ki akartam térni, hogy valahol, nem tudom, félreálltam autóval, és akkor épp két sírás között, és egyszer csak láttam, hogy egy másik autó, egy parkoló autóban egy hölgy kihajol, egy úr behajol, kb. 60-asok voltak, és vadul csókolóznak. És olyan boldogok voltak, és azt mondtam, hogy igen, ez a remény. Ez nem véletlenül történt ez a pillanat, mert ez egy remény arra, hogy nincs vége 40 éves korban a szerelemnek, 50 éve, sőt, 70-80 évesen az ember is találhat abban a kapcsolatban is igaz szerelmet és újdonságot, amiben van, és akár még egy új is jöhet. Persze, hát ahogy múlik az idő, azért egyre kisebb az esélye, de előfordulhat.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Dinamikus árszabás kérhető az MVM-től. 3 milliárdot kaphatnak a települések azbesztmentesítésre. Pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. A változás lényege a portfólió összegzése szerint a kedvezményes sávhatárig marad a fix, rezsicsökkentett A1 ár, afelett viszont a mai 70 forint körüli lakossági piaci ár helyett a tőzsdei árakat követő változó egységár jön. Az MVM közlése szerint a dinamikus tarifát, tehát a D-ár szabást önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek. Aki meggondolja magát, visszatérhet az egyetemes árazáshoz. Fontos feltétel, hogy a dinamikus elszámoláshoz okos mérő kell. Pályázatot ír ki a kormány az azbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az azbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen azbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az azbesztrost vizsgálatok eredményeiről. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasház tűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy 4-szintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. Október 1-én pályázatokat írnak ki iskolaigazgatói helyekre, ott, ahol nyáron csak ideiglenes megoldás született, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető szerint idén 467 igazgatói megbízás járt le, ezek közül 351 pályázó 5 évre kapott kinevezést. A fennmaradó intézményeknél legfeljebb 1 éves vezetői megbízásról, illetve átmeneti működésről döntöttek. Ezekre a pozíciókra a tanév biztonságos elindítása után október elején írják ki ismét a pályázatokat, amelyeket az illetékes tankerületek hirdetnek meg. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt, számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.
4: Időjárás.
5: Felhőátvonulásokra, megélénkülő szélre és néhol záporokra kell készülnünk csütörtökön, de az ország nagy részén marad a kora őszi meleg. Az időjárás kifejezetten enyhe marad, ugyanakkor a parlagfűre allergiásoknak nehéz napjaik lesznek a pollen koncentráció tetőzése miatt. A szél északnyugatira fordul és több helyen meg is élénkül. A legmagasabb nappali értékek általában 26 és 31 fok között alakulnak.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt olyan az életedben, amikor megállt az idő? Vagy elmosódott az idő?
2: Baleset az volt, autóbaleset.
1: És az idő eltorzult közben?
2: Igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Annyira furcsa, hogy az egyik pillanatban még énekelgeted a kollégáiddal. Ez egy kolléganőmmel történt, és az ő kedvese vezette az autót.
1: Ott voltál te is, és együtt utaztatok?
2: És hárman, én ültem hátul, igen, ők elölkedtem. És az egyik pillanatban még Demián Ferenc Várjunk fel kell majd a nap című dalát énekeltük, mert az szólt a rádióban, és nagyon boldogan utaztunk. Majd a következő pillanat, hogy pörgünk az autóba, és be egy árokba.
1: Megvan a pillanat csak emlékként egyébként?
2: Igen, igen.
1: Csak várj,
2: igen, igen.
1: Még fel kell. És akkor pont a dalban egyszer csak majd a nap.
2: És akkor egyszer csak jött egy ilyen furcsa, örvénylő, ködös élmény, és durva becsapódás. És ami aztán nagyon, nagyon megdöbbentő és lesújtó volt, hogy eltelt egy pár óra, például megjöttek a mentők, senkinek komoly baja nem lett, talán nem tudom, nekem hátul a fejemet kellett összevarni, de semmi olyan tragikus dolog nem történt. A lényeg az, hogy mikor kihúzták az autót, és láttam, hogy mi miből szálltunk ki, akkor egy olyan síró görcs jött rám, hogy csoda, hogy élünk, hogy ami ilyen megállíthatatlan, fékezhetetlen trauma volt hirtelen, hogy hát most azért tényleg hajszálom volt.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tarján Pál operaénekes.
2: Mentem hazafelé.
3: Magyarország.
2: Budapest második kerület.
3: Autóval, személyi autóm.
2: És kidőlt az erdőből egy több tonás fa, és ráesett a kocsi tetejére. Én akkor elvesztettem az eszméletemet. Volt egy körforgalom, azon úgy mentem át, hogy nem is elmondtam magamra, és arra tértem magamhoz, hogy egy ember azt mondta, hogy ne mozogjak, már hívta a mentőket, lehet, hogy gerincsérülésem van. És akkor jött a mentő, elvitt, és eltörött a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csigolyám 59 helyen.
3: 59 helyen?
2: Igen. Tehát az egy elég komoly baleset. Eltörött az összes bordám, elő-hátul sorozat bordatörés volt. Tehát megkaptam fölülről az ütést, azt se tudtam, hogy mi történik, mert hogy az ember ül a kocsiba, van egy tető, és a tetőre esett rá ez a fa. És akkor bevittek a kórházba, és akkor elindult egy nagyon hosszú procedúra. Ugye megállt az életem értelemszerűen. Én eldöntöttem, hogy akármilyen nehéz lesz, én ezt meg fogom csinálni, megpróbálom. Uh-huh. Mert abszolút nem voltam benne biztos, hogy ez sikerülni fog, vagy hogy valaha én még kimegyek a színpadra, vagy sem.
3: Hát vagy hogy eleve, hogy valaha fogsz tudni állni?
2: Az kiderült már, mert ott a kórházban az volt, hogy először csak fél métert tudtam járókerettel menni, aztán egy métert, aztán így, és akkor ahogy telt az idő, akkor én azt mondtam, hogy én meg akarok gyógyulni, és akkor volt egy hosszú folyosó, akkor amikor először járókerettel végig tudtam rajta menni, akkor ünnepeltem magam. Másfél hónap múlva járókeret nélkül gyors ütembe tudtam gyalogolni. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. És akkor mondtam, na jó, akkor itt az idő, hogy hazamenjek, mert otthon tudtam, hogy sok nem lehet összehasonlítani olyan gyorsan. Elkezdtem rendbe jönni. De ez mind kevés ahhoz, hogy te énekeljél, vagy te elkezdjél, mert az énekes egy fizikai munka. Sokan azt mondják, hogy egy régi kaszás arató munkás energiavesztését használ el, mert egy oldás alatt. Tehát, hát az volt, az nagyon nehéz volt. És ugye hát a kudarc, hogy én egy elég jó énekes voltam annak előtte, jó helyeken dolgoztam, és amikor elkezdtem énekelni, akkor az olyan szörnyű volt.
3: Arra gondolsz, hogy nem volt hang,
2: semmi nem volt
3: levegő.
2: Hát, ugye az éneklés az egy olyan dolog, hogy az ember a testével dolgozik, tehát a rekezizmokkal, tüdejével, mindennel. Na most ez ott mind megsérült, plusz nem volt másfél évig használva, tehát az izom, ami eddig föl lett építve, az megszűnt, és azt újra kellett építeni.
3: Sikerült.
2: Hát, remélem.
3: Sikerült, mert működik.
2: Pontosan tisztában voltam azzal, hogy lehet, hogy agyon dolgozom magam, és semmi nem lesz belőlem. És azt mondtam, hogy akkor is vállalom. Tehát ez adja az életemnek az értelmét.
3: Ez olyan, mint egy erőpróba, nem egy még megerősítő, hogy akkor most felvértezted magad, és innentől
2: már... Azért mondtam, hogy már beszéltünk adáson kívül arról, hogy az ember megváltozik egy ekkora trauma után, egy csomó mindent átértékel értelemszerűen, sokkal toleránsabb lettem.
3: És ez másokkal?
2: Másokkal, természetesen.
3: Meg magaddal is biztos.
2: Hát talán igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van, amire nem sajnálod az időt? És van, amire viszont nagyon is sajnálod?
2: Egyre inkább azt veszem észre, hogy...
3: Ladinek Judit színésznő.
2: Felesleges csacsogásra, ami nekem régen nagyon jól ment. Más sajnálom az időt. Tehát, hogy inkább olyan tartalmas...
1: Lényegre törő, hogy... Azt szeretem.
2: Igen, és tartalmas. Uh-huh. Tartalmas, ami szól valamiről, uh-huh. ami épít, ami ad valamit. Nem arról beszélek, hogy ha mondjuk egy nagyon kedves barátommal történik valami, akkor napokig hallgatom, hogyha neki baja van, és problémája van, akkor képes. Tehát, hogy akkor rá kell szánni az időt, mert tudom, hogy ki kell jönni belőle, és az neki jól esik, és ez egy terápia, akkor igenis beszéljünk róla. De a felszínes, felesleges dolgokra arra nagyon sajnálom.
1: Arra sajnálod, mint ahogy régen mondjuk a kisasszonyok teázás közben nézték mondjuk az időjárást.
2: Például, szerintem lehet, hogy ez is korra jár, hogy az emberre, hogy idősödik, egyre inkább rájön, hogy hú, milyen drága az idő, és hogy milyen kevés van belőle.
1: Ezt mondod egyébként, kevés van?
2: Kevés.
1: És tulajdonképpen telik, vagy pedig végtelen az idő?
2: Nem.
1: Fogy?
2: Nem, végtelen fogy. Igen. Nagyon emlékszem gyerekkoromban egy pillanatra, amikor így ültem a nappaliban. Anyukám otthon volt gyesen az öcsémmel, és mit tudom én, egy hétköznap délután is néztem az órát, ahogy így mennek rajta a másodpercek, és hosszú-hosszú percekig, és bejött anyukám, és azt mondja, hogy mit csinálsz? Mondom, nézem, ahogy múlik az idő, és azt mondja, jaj, de jó neked. És tényleg, ezt maximum nem tudom, lehettem. Hát öcsém akkor született, lettem 8 éves körülbelül. Tehát, hogy ezt azért ilyet már, ilyet már nem csinálok. Nem.
1: Igaz is, milyen érdekes, ha néznénk az órát, akkor észrevehetnénk, hogy tulajdonképpen ez csak körbe-körbe jár.
2: Ugyanúgy, mint mi. Igen.
1: Folyamatos, mi is, így ahogy mondod, mi is csak körbe-körbe járunk.
2: Igen.
1: És akkor azt mondjuk, hogy telik, megint újraindul, és újraindul, és újraindul, és a nap is újra felkel, és újra.
2: Pontosan.
1: Sőt, le sem nyugszik, csak a föld forog.
2: Pontosan.
1: Ez minden állandó, tulajdonképpen nincs is idő, ha így vesszük.
2: Hú, hát igen.
1: Csak magunkon látjuk, hogy...
2: És minden.

0: jobban van magával, és ez most nem, szerintem ez nem közhely. Az kisugárzik.
1: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőműhöz érkező felajánlásokat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Kedvezőtlenek a szüreti kilátások. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MT-vel. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófa helyzet idején annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő, vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század Végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot és nyilvánosságra hozhatnak. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte csütörtöki elemzésében a GKI. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint, a magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. Szándékosan áramot vezetett a Zsolnai mauzóleum fémkapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment. Az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr vette észre a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetést szabott ki a pécsi törvényszék.
4: Időjárás.
5: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11 és 19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: szórakozást! Jó szórakozást!
1: Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Lámpa nélkül világíthat éjjelente a marsi helikopter. Új halmazállapotú titokzatos anyagból lehet a Föld magja. Először sikerült időkristályokat megfigyelni kutatóknak. Elkészült a rázással feltölthető digitális testhőmérő. A beporzók is kedvelik a sós nassolnivalót. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Híreinkben, információinkban többször is beszámoltunk már a James Webb űrteleszkópról. Most az űrben teszünk egy elképzelt utazást, és ismét ezzel a szerkezettel foglalkozunk. Primer tükrei sorba állításának több hónapot is igénybe vevő első fázisa befejezéséhez közeledik a James Webb űrteleszkóp. E kísérleti teszt sorozat eredményeként a szerkezet elkészítette az első felvételeit. Még hátra van az összes tüköregység precíz beállítása. Az űrtávcsövet beüzemelő csapatnak két fontos feladata volt: megerősíteni, hogy az infrakamera készen áll fényt gyűjteni a csillagászati objektumokról, másrészt, hogy erre mind a 18 primer tükörszegmensben képes. A tervek szerint a következő hónap folyamán a csapat addig fogja állítani a tükörszegmenseket, amíg a 18 kép egyetlen csillaggá áll össze. A feladatot végző csapat szerint rendkívül jól halad a képkészítés és a teleszkóp tükör sorba állításának első lépései, hiszen a fény megtalálta az útját a kamerába, mondta az Arizona Egyetem csillagász professzora, a beállítást végző csoport vezetője. A február 2-án elkezdődött képrögzítési folyamat során a James Webb űrteleszkópot 156 különböző helyzetbe pozícionálták a megfigyelt csillag előrejelzett helye körül. Aztán a képeket egybefűzték, hogy egyetlen nagy mozaikot hozzanak létre, ami magában foglalja minden egyes primer tükörjelét. Az itt bemutatott képek csak egy részét alkotják annak a nagy mozaiknak, ami több mint 2 milliárd képpontból áll össze. A képmozaikon látható egyedülálló pontok ugyanannak a csillagnak a képei, amit a Webb űrtávcső minden egyes 18 primer tükörszegmense alkotott az objektumról. Ez egy fontos kincs, amit az optikai szakértők és mérnökök fognak felhasználni a teleszkóp összes tükörszegmensének a sorbaállításához. Műsorunk elején továbbra is egy űrbéli érdekességre világítunk rá. Lámpa nélkül világíthat éjjelente a marsi helikopter. Már több mint egy éve a Mars felszínén van a szerkezet, ami a tervezett 3-4 helyett immár 19 tesztrepülést végzett, mindegyiket nappal. Egy megfigyelés alapján az éjjeli felszállások során a kis jármű rotorlapátjai valószínűleg világítanak. Mivel a Marson egyelőre nincs olyan nagy légiforgalom, hogy az egyes járműveknek jelzőfényekkel kellene repülni, így a rotorlapátok fénylése is másnak köszönhető. A helikopter forgó rotorlapátjai a porszemcsékkel teli marsi légkörben a port súrolva dörzs elektromosságot hoznak létre. Az elektromos tér hatására gerjeszteni tudják a közelben lévő légköri gázokat, amelyek ezáltal fotont, vagyis fényt bocsájtanak ki. Ez ugyanaz a jelenség, amelyet a Földön Szent Elmo tüzenéven ismerünk. A dörzs elektromosságot mindannyian jól ismerjük, amikor a különféle műanyag tárgyak a szörmével dörzsölést követően papírfecniket vagy épp valaki haját vonzották magukhoz. Ez már a földi helikoptereknél is észlelhető volt sok évtizeddel ezelőtt. Van egy másik fizikai jelenség is, amely a poros környezet és a helikopterek kölcsönhatásából adódik. Ez a Cup-Eachells hatás. Ez esetben a porszemcsék és a rotorlapát találkozása során nem csak töltést adnak át a szemcsék a lapátnak, hanem roncsolják is azt. Az erről készülő felvételek sokat elárulnak a marsi légkör elektromos tulajdonságairól. Két érdekes témával folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Kutatók egy érdekes modellezést követően azt állapították meg, hogy új halmazállapotú titokzatos anyagból van a Föld magja. És szólunk arról is, hogy először sikerült időkristályokat megfigyelni kutatóknak. Tartsanak velünk!
0: Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása. Balaton Rádió.

0: mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása szerint a kutatók azt állítják, hogy új halmazállat.
0: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása szerint a kutatók azt állítják, hogy új halmazállapotú titokzatos anyagból van a

0: szuperionos állapotú anyag, ami kristályszerű rács szerkezetbe rendeződött vas belsejében kavargó hidrogén, oxigén és szén keverékéből áll. A Föld középpontja már régóta spekulációk és science fiction regények tárgya. Ami nagyon valószínű, hogy elképesztő nyomás és a nap felszínénél magasabb hőmérséklet uralkodik a középpontban. Egy 2021-es kutatás egy szeizmikus nyíróhullámot elemezve arra jutott, hogy a mag mégsem tömör vas, inkább egy valamelyest folyós, latyakszerű anyag, ami a vas és könnyebb elemek ötvözetéből áll. Hogy pontosan mi lehet ez az ötvözet, azt nem tudhatták, mivel fúróval a bolygó magjáig eljutni lehetetlen. A tudósok ezért a meglévő szeizmikus adatokat egy fejlett szimulációba feltöltve próbálták meghatározni, hogy a lehetséges kombinációk közül mely anyagok keveréke viselkedhet a megfigyelt módon az adott körülmények között. Így jutottak el az említett szuperionos állapotú anyaghoz. Tudósok modellkísérletekre alapozva azt állítják, hogy új halmazállapotú, titokzatos anyagból van a Föld magja, erről hallhattak az elmúlt percekben. Amivel pedig folytatjuk, hogy először sikerült időkristályokat megfigyelni kutatóknak. Az időkristályok rejtélyes részecske konfigurációk, amik folyton váltanak és felhasználhatók a kvantumszámítógépekhez. Közel állnak ahhoz, hogy ellenszegüljenek a fizika törvényeinek. Ezek a kristályok kicsit rejtélyesek is. Még az időkristály tulajdonságai megegyeznek a kristályok bizonyos atomi tulajdonságaival, egyáltalán nem olyanok, mint egy normál kristály, amit láthatunk és megérinthetünk. Az időkristályok tulajdonképpen részecskék olyan egyedülálló elrendeződései, amik folyamatos és ismétlődő mozgásban vannak térben és időben. Most első ízben egy ausztrál kutatócsoport képes volt megfigyelni egy időkristályt működés közben. Az időkristályok az anyag új fázisai egyensúlyi vagy szilárd állapot helyett és örökké váltanak a különböző állapotok között és folytonos mozgásban vannak. Ráadásul új memóriaeszköz alapjai lehetnek a jövőbeli kiegészítő kvantumszámítógépekhez. Egy időkristály építése azonban bonyolult feladat, mert igen sokféle követelménynek kell teljesülnie. Mint az időkristályok, a kvantumszámítógépek is a részecskék egyedülálló rendszerét alkalmazzák ahhoz, hogy létrehozzanak egy olyan kvantum állapotot, ami adatfeldolgozásra használható. Először sikerült tehát időkristályokat megfigyelni kutatóknak, erről szóltunk a tudomány mai állásában, melyet hamarosan régészeti kutatások híreivel folytatunk. Egy nagyon jó állapotban megmaradt, körülbelül 1800 éves mozaik padlót fedeztek fel Londonban, és időszámításunk előtt 500 körüli rejtélyes piramisok kerültek elő a Csendes-óceán szigetein. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása.
2: Hamarosan folytatjuk.
3: Ez az FM 88.7
2: Balaton Rádió.
4: Csengi a csóan, nendom, kém, nendom,

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Meglepő régészeti kutatásokkal folytatjuk a tudomány mai állását. Egy nagyon jó állapotban megmaradt, körülbelül 1800 éves mozaikpadlót fedeztek fel Londonban. Fél évszázada nem találtak ekkora római mozaikot Anglia fővárosában. Magasrangú római tisztek szállás helyének padlója lehetett az. A díszes padlóra, amely egy római étkező része volt egykor, az Egyesült Királyság fővárosának legmagasabb épülete, a Sárt közelében bukkantak a londoni régészeti múzeum munkatársai, egy építkezési területté vált egykori parkoló területének átvizsgálása során. A szakemberek a helyszínen talált díszes festett falak, érmék és hajtők alapján arra következtettek, hogy a padló egy előkelő szálló étkezőjét díszítette, ahol a római birodalom magasabb rangú tisztjei és vendégei szálltak meg. A mozaik két nagyobb ábrából áll. A nagyobbik alatt egy korábbi mozaik nyomaira bukkantak a régészek. A mozaikok virágok és Salamon csomó nevű hurkolt motívumok ábrázolásait tartalmazzák. Mivel a harmadik századi mozaik egyik közvetlen párhuzama ismert Németországban, Trier városában, a régészek szerint ugyanaz az utazó mester alkothatta őket. Ilyen nagy területű római kori mozaikot 50 éve nem találtak a brit fővárosban. Egyelőre nem ismert, hogy mi lesz a lelet további sorsa. Nagy valószínűséggel kiállítják. Az 1800 éves mozaik padlót követően most csendes-óceáni rejtélyes piramisok hírével folytatjuk a tudomány mai állását. Időszámításunk előtt 500 körüli rejtélyes piramisok kerültek elő a Csendes-óceán szigetein. Régészek végeztek tanulmányokat a Palaui köztársaság 241 szigetből álló állomában, az úgynevezett Palau piramisairól. Ezek ugyanis új betekintést adnak most az emlékművek egykori építkezésének módszereibe. A történelem előtti időkből származó monumentális építmények széles körben elterjedtek a Csendes-óceán szigetvilágában, Óceániában. Palau szigetein hozták létre ezeket a földes, lépcsőzetes műemlékeket. A tolajkutatókból, paleoökológusokból és régészekből álló kutatócsapat georégészeti módszerekkel megállapította, hogy a Palau piramisok építői málott vulkáni kőzeteket használtak, nagy mennyiségű kerámiával tarkítva a halmok alapját, miközben a felső rétegeket humuszos talajjal bevont teraszokká emelték. A munkások több generáción át szinte elképzelhetetlen mennyiségű munkával több millió tonna talajt mozgattak meg. Ez egy olyan eredmény, amely csak egy politikailag jól szervezett társadalomban lehetséges. Még a legtöbb földmunkát kertészeti célokból végezték, az építmények néhány csúcsát egyfajta összetett temetkezési helyként használták, ahol a kutatók 6 csontvázat találtak. A meglehetősen jó állapotú koponyák miatt remélik, hogy DNS elemzést és ezáltal kapcsolati elemzést tudnak végezni, ami potenciálisan bezárhat egy rést Óceánia településeinek felkutatása kapcsán. Hamarosan folytatva a tudomány mai állását, tovább időzünk a régészeti kutatások mellett. 9000 éves szentélyt fedeztek fel a jordániai sivatagban. Ezzel folytatjuk a műsort hamarosan. Tartsanak velünk!
0: Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.

0: állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy körülbelül 9000 éves szentélyt fedeztek fel francia és jordániai régészek egy távoli, újkőkori régészeti lelőhelyen, a kelet-jordániai sivatagban. A szertartás központot egy ősi táborhelyen találták, egy sivatagi sárkánynak nevezett vadon élő patások csapdába ejtésére szolgáló építmény mellett. Ezek az építmények két vagy több egy irányba tartó hosszú kőfalból állnak, amelyekkel zárt helyre terelték a csapdába került gazellákat a neolitikumi emberek. Nevüket onnan kapták, hogy légi felvételeken a gyermekek szélsárkányaira emlékeztet az alakjuk. A legtöbb sivatagi sárkányt Jordánia keleti részén találták, de előfordulnak másutt is a közel-keleti sivatagokban. A feltárási projekt társvezetője egyedülállónak nevezte a lelőhelyet, főleg azért, mert kivételesen jó állapotban maradt fenn. 9000 éves és majdnem minden érintetlen, mondta. A szentély belsejében két vésett állókövet találtak, rajtuk emberszerű figurákkal. Az egyik kőoszlop mellett megtalálták a sivatagi sárkány ábrázolását, egy oltárt, egy tűzgyújtó helyet, tengeri kagylókat és a gazella csapda miniatűr makettjét. A kutatók közleménye szerint a szentély teljesen új megvilágításba helyezi az eddig ismeretlen újkőkori populációk szimbolikáját, művészi kifejezését és spirituális kultúráját. A hely közelsége a gazella csapdához arra utal, hogy lakói vadászatra specializálódtak, a csapda pedig kulturális, gazdasági életük, sőt szimbólumviláguk központja volt ebben a mindentől távoli övezetben. 9000 éves szentélyt fedeztek fel a jordániai sivatagban, számoltunk be erről az egyedülálló régészeti felfedezésről. Most azonban a technika világába kalauzoljuk Önöket. Elkészült a rázással feltölthető digitális testhőmérő, amely az energia forrásának természete miatt már akár némi rázogatást követően is működésbe hozható. Bár a digitális hőmérőket az analóg társaiknál könnyebb leolvasni, mindig fennáll a veszélye annak, hogy pont akkor merül le az akkumulátoruk, amikor használni szeretnénk őket. A fejlesztő cég új keletű hőmérőjét csak párszor kell megrázni, hogy feltöltsük az egyszeri leolvasáshoz szükséges energiával. Ez úgy lehetséges, hogy a készülék hagyományos telep helyett integrált szuperkondenzátort tartalmaz. Az ilyen energiaforrások előnye, hogy térfogatarányosan különösen nagy mennyiségű töltés eltárolására alkalmasak, és rendkívül gyorsan fogadják be, illetve bocsátják rendelkezésre az áramot. Ahogy azt számos digitális hőmérő esetében már megszokhattuk, a leolvasás a különleges új szerkezet esetében is nem invazív módon zajlik le. Csak meg kell nyomni egy gombot az eszközön, majd pedig a műszer infravörös érzékelőjét a homlok elé kell tartani a mérésekhez. Miközben a felhasználó pillanatnyi testhőmérséklete megjelenik a készüléken, az adatokat Bluetooth kapcsolaton keresztül egy dedikált iOS-es vagy androidos applikációba is továbbítani lehet. Ez a szoftver több ember mérési adatainak egyidejű eltárolására alkalmas, és az így felhalmozott információt szükség esetén könnyedén el lehet küldeni a megfelelő egészségügyi szakembernek. Maga a szerkezet vízálló, nem tartalmaz higanyt, és túlnyomó részt újrahasznosított műanyagból készül. Elkészült tehát a rázással feltölthető digitális hőmérő, hamarosan pedig folytatjuk a tudomány mai állását technikai újdonságokkal. Hidraulikus drónt építettek kutatók, ami sokkal nagyobb hatótávolságú lesz az elektromos társainál. És az egyik leghírhettebb üvegházhatású gázból gyártanak gyémántot Amerikában. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
3: Ez a te stílusod.
1: Balaton Rádió.

0: meglepetések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Technikai újdonsággal folytatjuk műsorunkat. Hidraulikus drónt építettek kutatók, ami sokkal nagyobb hatótávolságú lesz az elektromos társainál. Az akkumulátorral működő elektromos drónoknak akadt így vetélytársa, Flowcopter néven, amely egy hidraulikus pumpa segítségével működtetve sokkal nagyobb távolságokra tud majd eljutni a szállítmányával, mint a hagyományos drónok. Legalábbis ezt ígéri a jármű gyártója. A tervek szerint az eszköz akár 6 órányi folyamatos repülésre, 900 km megtételére lesz képes, amivel megoldhatja a drónok üzemeltetésének egyik problémáját. Vagyis a viszonylag kis hatótávolságot, ami miatt a városok közötti légitaxizás vagy szállítmányozás például nehézségekbe ütközhet. A hidraulikus drón stabilitása ugyan egyelőre nem vetekszik az elektromos verziókéval, de robosztusabb, olcsóbb és könnyebb, mint a tisztán elektromos meghajtás, vagyis az eszköz súlyához viszonyítva nagyobb hajtóerőt és extrém hatékonyságot képvisel. A Flowcopter folyékony üzemanyaggal működik, és a pumpát 4 egyenként 129 lóerős motor üzemelteti. A drónt első körben rövidebb távú fuvarozásra szánják, személyszállításra méretei miatt egyelőre nem alkalmas, mivel a maximális teherbírása 150 kg. Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy hidraulikus drónt építettek kutatók, ami sokkal nagyobb hatótávolságú lesz az elektromos társainál. Ugyancsak technikai újdonsággal folytatjuk műsorunkat. Az egyik leghírhedtebb üvegházhatású gázból gyártanak gyémántot Amerikában. A világon elsőként New Yorkban került erre sor. Az így alkotott szintetikus drágakő megteremtéséhez karátonként 20 metrikus tonna üvegházhatású gázt kell kivonni az atmoszférából, ami a klímaváltozás elleni küzdelmet is segítheti. A káros légnemű anyagot svájci cégtől szerzik be. A gázt a közvetlen szén-dioxid leválasztás módszerével szippantja ki a levegőből a szerkezet, mely a következő lépésként egy szabadalmaztatott eljáráson keresztül metánná alakítja, majd pedig gyémánt reaktorokba csatornázza a felvásárolt szén-dioxidot. A gyártó ezt követően kémiai gőzfázisú leválasztással nyers gyémántot növeszt a reaktorokban. A kémiai gőzfázisú leválasztás procedúrája vákum közeli körülmények között nagyon forró hőmérsékletre melegíti a gázokat, s mint ilyen az energia igénye igencsak magas. Ennek ellenére azt állítják, hogy a gyártás összes szakaszában kizárólag megújuló energiaforrásokat hasznosítanak. Amikor már kellő mennyiségű nyers gyémánt képződött, a mesterséges ásványt Amerikából egy indiai városba szállítják, ahol a szakemberek csillogóan simára csiszolják a drága követ. Az utolsó fázisban az újdonsült kincs visszakerül New Yorkba, ahol önmagában vagy ékszerekbe ágyazva már meg is kezdődik az értékesítése. Üvegházhatású gázból gyártanak gyémántot Amerikában. Erről számoltunk be az elmúlt percekben. Hamarosan pedig arról szólunk, hogy mobil poliészter pincét alakított ki egy holland vállalkozó az élelmiszerek klímabarát tárolásához. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
2: Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Mobil poliészter pincét alakított ki egy holland vállalkozó az élelmiszerek klímabarát tárolásához. Ezzel folytatjuk most műsorunkat. Az önellátó gazdálkodás térhódítása ihlette a mobil élelmiszertároló pincét. A Grundfridge-re keresztelt hordozható helyiség valójában nem más, mint egy saját bejárattal rendelkező öblös poliésztergömb, amely a talajba beásva külső áramforrások nélkül képes hűvösen tartani az elraktározott élelmet. A Grundfridge tárolókapacitása 3000 liter, és például gyümölcsök, zöldségek, borok és sajtok hosszú távú tartalékolására kiválóan alkalmas. A speciális földbe ágyazott kamra elsősorban a talaj hőszigetelő tulajdonságait hasznosítja az ételek frissen tartásához. A Grundfridge állítólag távol tartja a kártevőket a tápláléktól, illetve légmentesen lezárható és vízálló. A konstrukció 20 hűtőnyi ellátmány elraktározására alkalmas, és amennyiben magánterületen történik, nincs szükség hivatalos engedélyre a telepítéséhez. Elkészítették tehát azt a poliészter pincét, amely az élelmiszerek klímabarát tárolását szolgálja. Erről szóltunk a Tudomány mai állása című műsorunkban, amelyet most egy az állatvilágból hozott érdekességgel folytatunk. A beporzók is kedvelik a sós nassolnivalót. A sós ételek iránti vonzalmunkon számtalan állat osztozik. Egy új kutatásból kiderült, hogy még a rovarok is. Talán kirándulás közben sokan láttunk már sáros talajon csoportosuló lepkéket. Ezek az állatok is sót fogyasztanak, vagyis nátriumot vesznek fel. Az ilyen és hasonló állati sórajongáson alapult a feltételezés, hogy a beporzók is előnyben részesíthetik a magasabb nátrium tartalmú nektárokat. Egy amerikai kutatócsoport azt vizsgálta meg, hogy a beporzók számára nélkülözhetetlen nátrium nektárban található mennyiségének növekedésére miként reagálnak a rovarok. 5 különböző növényi faj számos kertészetben nevelt egyedét vonták be kísérletekbe. A virágok a beporzók által kedvelt növényfajokba tartoztak. A növényeket egy erdészeti kutatóintézet területéhez tartozó réten helyezték el, és a növények felénél mesterségesen megnövelték a nektár nátrium tartalmát. Ezt úgy érték el, hogy minden virágba cseppentettek 35%-os cukoroldatot, azaz mesterséges nektárt, ám a virágok felénél a cukoroldatba 1% nátriumot is kevertek. Ezután július elejétől augusztus elejéig a napsütéses meleg napokon feljegyezték minden egyes növény látogatóit reggel, délben és délután egy-egy órán keresztül. Az adatok elemzése után kiderült, hogy a sós nektárral ellátott virágokra közel kétszer annyi beporzó járt, mint a kontrollként csak sima cukoroldattal ellátott virágokra. A beporzók megoszlása szerint a látogatók nagy része házi méh és poszméh volt. Ezen kívül kisebb arányban, de számtalan vadméhfaj, zengőlégyfaj és lepke is felkereste a virágokat. A beporzók, illetve a nektárfogyasztók a nektárban szénhidrátot, cukrot, illetve aminosavakat keresnek leginkább. Ám a kutatás eredménye alapján úgy tűnik, a só legalább ennyire vonzó számukra. A nátriumnak, mint igen fontos mikrotápanyagnak a növénybeporzó kapcsolatokban is jelentős szerepe lehet. Az állatvilágból hozott érdekességünket követően, vagyis azt, hogy a beporzók is kedvelik a sós nassolnivalót, műsorunk végéhez értünk. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ha gondolják, találkozzunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt a Tudomány mai állása című műsorban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kecskés Ákos. A viszonthallásra!
0: Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoralja új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőműhöz érkező felajánlásokat. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Kedvezőtlenek a szüreti kilátások. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Könnyített adózási szabályok segítik a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MT-vel. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófa helyzet idején annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő, vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a század végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot és nyilvánosságra hozhatnak. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte csütörtöki elemzésében a GKI. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint, a magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. Szándékosan áramot vezetett a zsolnai mauzóleum fémkapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment, az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr vette észre a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetés szabott ki a pécsi törvényszék.
6: Időjárás.
7: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11 és 19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
6: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
8: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balatonmária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balatonmária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balatonfelvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balatonmária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol,

0: köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balatonmária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

0: Keszthelyen új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: is a gyönyörű álom.
1: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
3: Csak neked.
2: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton Rádió.

0: 11 ezer év asszájainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 április között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben, jelentette be az MTI-nek csütörtökön küldött közleményében a jegybank. Az átvilágítás során készült jelentés az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte, írták a közleményben. Kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szolgáltatók nevével és arculatával visszaélő étrendkiegészítőket kínáló weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csütörtöki közleményében. A megtévesztő felületeken gyakran kamu szakértői ajánlásokkal, hírességek fotóival és azonnali gyógyulást vagy gyors fogyást ígérő állításokkal próbálják vásárlásra ösztönözni a fogyasztókat. A hatóság hangsúlyozta, hogy az étrendkiegészítők élelmiszernek minősülnek, így a jogszabályok alapján nem tulajdonítható nekik betegséget megelőző vagy gyógyító hatás. Az NKFH azt tanácsolja a vásárlóknak, hogy rendelés előtt mindig ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, és győződjenek meg arról, hogy valóban a hivatalos intézményi felületen járnak-e. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Az idei balatoni főszezonban a Bahart kompjain a tavainál valamivel többen utaztak, míg a személyhajók utasforgalma az augusztus elejé tartós kánikula miatt 5%-kal elmaradt a korábbi évtől, derül ki a társaság csütörtöki közleményéből. A Szántód és Tihany között közlekedő komp leginkább az augusztusi hosszú hétvégén volt népszerű, és a szállított járművek száma 2, míg a kerékpároké 4%-kal nőtt a nyáron. Emellett a megújult családi jegyekből is 10%-kal többet értékesítettek a tavalyi adatokhoz képest. Soha nem mértek még ilyen meleg hónapot Magyarországon, derül ki a Hungaromet legfrissebb adataiból. A Facebookon közzétett számok szerint országos átlagban 24,9 Celsius fok volt az augusztusi középhőmérséklet, ami 3,7 fokkal haladta meg az éghajlati normált. Az 1991 és 2020 közötti időszak átlaga 21,2 fok volt. Ezzel országosan nem csak a legmelegebb augusztus, hanem a legmelegebb hónap is lett a 20. század kezdete óta, amikor elkezdték a méréseket.
1: Időjárás.
2: Pénteken nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvíz hálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvíz minőség javítása, a térségbe juttatható többletvíz mennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

0: talán még meg is.
1: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a nyugatban.

Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A Tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről.

0: központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a Hunren vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A Tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

természetterápiás tanösvény nyílt nyilván. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek. Balaton Rádió.

Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosította kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos város részében. A Ferkó van a házban! Yeah! Itt a Ferkó!

0: eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton.

0: húzták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel. A harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 ezredik teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert, a magyar kormány szilárdan ellenzi Ukrajna gyorsított uniós integrációját, tovább erősödik az El Niño jelenség, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlenkezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben, jelentette be az MTI-nek csütörtökön küldött közleményében a jegybank. Az átvilágítás során készült jelentés az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvekben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutattak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte, írták a közleményben. Kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szolgáltatók nevével és arculatával visszaélő étrendkiegészítőket kínáló weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csütörtöki közleményében. A megtévesztő felületeken gyakran kamu szakértői ajánlásokkal, hírességek fotóival és azonnali gyógyulást vagy gyors fogyást ígérő állításokkal próbálják vásárlásra ösztönözni a fogyasztókat. A hatóság hangsúlyozta, hogy az étrendkiegészítők élelmiszernek minősülnek, így a jogszabályok alapján nem tulajdonítható nekik betegséget megelőző vagy gyógyító hatás. Az NKFH azt tanácsolja a vásárlóknak, hogy rendelés előtt mindig ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, és győződjenek meg arról, hogy valóban a hivatalos intézményi felületen járnak-e. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Az idei balatoni főszezonban a Bahart kompjain a tavainál valamivel többen utaztak, míg a személyhajók utasforgalma az augusztus elejé tartós kánikula miatt 5%-kal elmaradt a korábbi évtől, derül ki a társaság csütörtöki közleményéből. A Szántód és Tihany között közlekedő komp leginkább az augusztusi hosszú hétvégén volt népszerű, és a szállított járművek száma 2, míg a kerékpároké 4%-kal nőtt a nyáron. Emellett a megújult családi jegyekből is 10%-kal többet értékesítettek a tavalyi adatokhoz képest. Soha nem mértek még ilyen meleg hónapot Magyarországon, derül ki a Hungaromet legfrissebb adataiból. A Facebookon közzétett számok szerint országos átlagban 24,9 Celsius fok volt az augusztusi középhőmérséklet, ami 3,7 fokkal haladta meg az éghajlati normált. Az 1991 és 2020 közötti időszak átlaga 21,2 fok volt. Ezzel országosan nem csak a legmelegebb augusztus, hanem a legmelegebb hónap is lett a 20. század kezdete óta, amikor elkezdték a méréseket.
1: Időjárás.
2: Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszköz mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az Inakó azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az Inakó hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmix, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

Yeah! Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A szilvafácska mellett a harmadcsepp, a ribizlikeringő, az aranyliget, a mogyorós kényeztetés és a nyári szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilvafácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A szilvafácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden.

0: egészében.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Bistreng konzertben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópart már nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet. Balaton Rádió.

0: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed, az igazit kerested, te nem

0: Csak egy kaland voltam.
1: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a festeti csörökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmustól ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék tovább vinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltabb fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években. Nah.

0: régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi mederlépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
7: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
8: Visszaállítják a kötelező tagságot az orvosi kamarában, szigorít a kormány a tűzifa programon. Ukrajna elismerte magyarok ezreinek elhurcolását a Kárpát-aljáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A szerdai kormányülésen döntöttek a Magyar Orvosi Kamara jogosultságainak helyreállításáról, valamint ismét kötelezővé teszik a praktizáló orvosok számára a tagságot a Magyar Orvosi Kamarában. A kamarai jogosultságot az előző kormány csökkentette, és az egészségügyi rendszert érintő döntésekkel kapcsolatos véleményezés jogától is elestek. Ezeket most helyreállítja a kormány, mondta a kormány szóvivő. A kötelező kamarai tagság visszaállítását Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már áprilisban belengedte. Szigorít a kormány a tűzifa programon. Még korábban döntöttek a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről, ami a szeptember 15-e után vásárolt tűzifára érvényesül. Köböl Anita kormány szóvívő azt mondta, a kereskedők hajlamosak az árelőnyt saját profitnak felfogni, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Úgy döntöttek, hogy az állami gazdaságokban kitermelt tűzifa árát az adott év januári árán rögzítik, ez a hengeres fára igaz. A szociális tűzifa programban a keményfát 23 000 forint, a lágyfát 15 000 forint per köbméter nettó áron értékesítik. A rögzített ár csak a magánszemélyekre vonatkozik, a kormány évi 5 helyet már 10 milliárd forinttal támogatja a fával való fűtési költségeket. Az ukrán parlament 261 szavazattal elfogadta azt a nyilatkozatot, amely hivatalosan elismeri és elítéli a szovjet katonai közigazgatás által 1944 és 1946 között Kárpát-alján elkövetett bűnöket, írja az Ukrinform. A parlament bűncselekménynek minősítette a civil lakosság elleni tömeges megtorlásokat, deportálásokat és bírósági ítélet nélküli kivégzéseket. A nyilatkozat külön is elismeri a kárpát-aljai magyarok ellen elkövetett tömeges represszió, köztük a Málenkéi robot néven ismert elhurcolásokat, valamint a térség német nemzetiségű lakosságának üldöztetését. A történteket a kommunista totalitárius rendszer bűncselekményeinek nyilvánították. Súlyosabb büntetést kért a debreceni felleviteli főügyészség arra a házaspárra, akik éheztettek és rabszolgaként dolgoztattak egy 34 éves Pilis Csévinőt. Amikor a pár rájött, hogy a kocsiba tett áldozatuk meghalt, akkor lehajtottak az autópályáról, majd a holttestet kitették egy aszódi társasház parkolójába. A nő holttestére arra járó gyerekek találtak rá. A nő halála agyzúzódás, éheztetés és kihűlés folytán következett be. A nyíregyházi törvényszék halált okozó testi sértés büntet, valamint emberkereskedelem és kényszermunka büntetében találta bűnösnek a házaspárt. H.B. Lat 14 év fegyházat, míg a neje 10 év fegyházat kapott.
7: Időjárás.
8: Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
10: Képzeljék el, hogy szülinapi ajándéknak abszolút meglepetésként elhatározzák, hogy elviszik a foci rajongó kamasz fiúkat egy Bayern meccsre, mondjuk Münchenbe. Neten megveszik a meccsre a jegyeket, annak rendes módja szerint természetesen foglalnak szállást és repülőjegyet is. Megérkeznek és boldogan elindulnak a stadionba, de be már nem jutnak, mert kiderül, nem létező jegyért fizettek. Na nem ragozom tovább, de sajnos folytatni tudnám az igazi megtörtént rémtörténetek végtelen sorát. Ma végigveszük, hogy egyrészt hol követjük el, mi a hibát, másrészt, hogyha már megtörtént, hova fordulhatunk jogos panaszunkkal, na és persze a legfontosabb, hogy hogyan kaphatjuk vissza a pénzünket. Egyáltalán vissza tudjuk-e szerezni? Van-e rá remény? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Beszélünk ma a virtuális pénzekről, vagyis a kriptókról is. Azért beszélek többes számban, mert bizony jó sok fajtájuk van. begyűrűztek az életünkbe, és igazából még pontosan azt sem tudják sokan, hozzáteszem velem együtt, hogy mire jók, vagy éppen pont mire nem. Éppen ezért egy kísérletet teszünk ma arra, hogy némi ismeretet szerezzünk róluk. Annál is inkább nagyon aktuális ez, mert nemrégiben megjelent a kriptók magyarországi szabályozása is. Ez lesz a mai műsor témája, tartsanak velem, de előtte még gyorsan elmondom, hogy elindult a facsipesz2025@gmail.com honlapunk, illetve e-mail címünk. Erre várjuk a hallgatóknak azokat a panaszait, problémáit, amelyekre azt remélik, hogy mi majd, nem én, a szakértő vendégeim tudnak megoldást találni. Vendégem a stúdióban Einthmar Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Köszönöm, hogy eljöttél, szia!
11: Köszönöm szépen, szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
10: Nem véletlenül kezdtem egy rémtörténet kicsiny darabjával, de én rengeteg ilyen dolgot hallottam, hogy valaki elment, vagy mit tudom, horror árért megvett netel jegyet koncertre, na mondjuk a férfiaknak az érmesebb dolog, mikor nem tudnak bejutni egy foci meccsre. Szóval, hogy sajnos ezek megtörtént dolgok, és szerintem ma is megvan ez. Ami nekem sikerült kinyomozni, mindez azért van, mert van egy csomó kamu honlap, legalábbis nem is valós jegyeket áruló honlap. Először erről beszélgessünk, hogy igaz ez, hogy lehet kivédeni, szóval nem ragozom, rengeteg kérdésem van.
11: Így van, ez egy nagyon aktuális és nagyon súlyos probléma, és nem csak azért mondom ezt, mert megrögzött futballrajongó vagyok, és én is szeretek külföldi meccsekre is járni, hanem mert tényleg sok ilyen fogyasztói panasz érkezik, de egyébként nem csak futballmeccsekről, koncertekről, fesztiválokról, külföldi színházi előadásokról is beszélhetünk.
10: Persze.
11: Ugye az alapvető probléma és kiinduló pont az, hogy általában egy hivatalos jegyértékesítő tudja ezeket a jegyeket értékesíteni. Legyen szó a futballklubról, vagy egy
10: koncertről,
11: szervezőről, fesztivál szervezőről.
10: Vagy például az olimpia, hát tavaly volt az olimpia, szerintem ott is sokan koppanhattak.
11: Hát az egy egészen más, még ennél is bonyolultabb kérdés, mert ott aztán tényleg a jegyelosztás és akár egy futball-VB vagy futball-EB kapcsán még bonyolult a szisztéma. És nagyon sokszor ezeknek a jegyeknek a másodértékesítés vagy továbbértékesítési tilalma áll fent, tehát csak hivatalos jegyértékesítő árusíthatja ezeket, vagy meghatározott, mondjuk így utazási irodák, utazási szervezők, akik hogyha szerződést kötünk, adott esetben még a repülőjegyünket is lefoglalják, szállást is foglalnak nekünk, és rajtuk keresztül legálisan juthatunk jegyekhez. És van a másik, a fekete zóna, ahonnan mentesülünk,
10: vagy több.
11: Így van, sajnos a több, és amely, mert sajnos nagyon sokan, gyakran belefutunk fogyasztóként, akik anélkül árusítanak jegyeket, hogy erre joguk lenne. Lehet, hogy van egyébként jegyük, lehet, hogy nincs jegyük, de nem is árusíthatják ezeket a jegyeket.
10: Na jó, de én is azt gondolom, az én fiam focira jongó lenne, szerencsére nem az ő színház. Jongó, de mondjuk lehet mondjuk egy londoni előadásra is színházjegyet venni, úgyhogy most nem mondtam nagyot. Na mindegy, tehát, hogyha azt mondaná, hogy ő szeretné megnézni mondjuk a Liverpoolt, mert az most ugye a legfelkapottabb, nem véletlen a magyaroknak, akkor én rögtön fölmennék a netre, és elkezdenék szörfölni, keresni, hogy hol tudok én a Liverpoolnak egy meccsére jegyet venni, és nem az jutna eszembe, hogy jaj, becsapnak. Azt gondolom, mindenki így kezdi.
11: Mindenki így kezdi, és nincs ezzel a kezdéssel semmi baj, hiszen az a lényeg, hogy informálódjunk, hogy hogyan szerezhetünk jegyet. De akár egy Liverpool, akár más meccsre megyünk, az elsődleges szerintem az, hogy megnézzük a csapatnak a honlapját, hogy ott hogyan lehet jegyet szerezni. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség, ugye ez a tickets mindig ott van egy menüpontban az adott klubnál. Lehet közvetlenül is, ugyanis a klubtól is jegyet szerezni, nyilván megfelelő jogi folyamattal, angol nyelvtudással, bankkártya rendelkezési állással ez megvalósulhat. Az más kérdés, hogy nem mindig tudunk a klubon keresztül, mert hogy ott már elfogtak a jegyek, vagy éppen olyan szabályok vannak, hogy mondjuk klubkártya kell kifejezetten ahhoz a csapathoz. Ez külföldi egyesületeknél elég gyakori, egyébként most már Magyarországon is egyre gyakoribb. Másképp nálunk több a lehetőség, és mondjuk több a szabad hely egy első osztályú
10: meccsre. Ebben ne menjünk bele.
11: Liverpool meccsre, ez megint csak más kérdés. Viszont nyilvánvaló, hogyha nem ott veszünk jegyet, akkor is rengeteg lehetőségünk van, és honlapok tucatjai árusítanak, mondjuk Liverpool vagy más csapatok
10: egy meccsére. De honnan tudom én azt, aztán majd leugrunk a fociról, engem jobban érdekelnek a fesztiválok, bevallom. Szóval, hogy honnan tudom én, hogyha nem a hivatalos honlapjára megyek föl az adott csapatnak, honnan tudom, hogy én egy kamu profilon vagyok, vagy egy lehúzós honlapon vagyok, vagy nem? Vannak-e támpontjaim?
11: Támpontok vannak, de nehéz megállapítani, és ez nagyon fontos itt a fogyasztói tudatosság. Például, hogy nézzünk fogyasztói kommenteket. Hogyha valakinek már volt probléma az adott oldalon, mert átverték, mert nem jutott be a meccsre, vagy lenyúlták a pénzét, akkor onnan egyértelműen meneküljünk, és arról az oldalról kattintsunk el.
10: Aha.
11: De ugyanakkor vannak lehetőségek is, utazási irodákat igénybe venni. Lehet, hogy egy picit plusz költség
10: nem picit,
11: adott esetben.
10: Jó, lehúzzák az embert, elképzelhető,
11: de legalább biztonságos. Aha. De egyébként honlapokat is igénybe vehetünk. Tehát nem feltétlenül azt mondom, hogy minden honlap, ami külföldi meccset árusít, az kamu, mert vannak jogszerűen működő legális.
10: Te vásároltál már ilyenet?
11: Én pontosan vásároltam egyébként, és éppen nagyon érdekes, hogy Bayern München példát mondtál. Pont az unokahúgom nagy Bayern München rajongó, és még velük jó pár évvel ezelőtt vele utaztunk el Münchenbe.
10: És hogy választottad ki, hogy hol veszed meg a
11: akkor jegyet? Még nem voltam ennyire tudatos, de azért utána néztem, hogy milyen lehetőségek vannak. És az egy olyan hivatalos továbbértékesítő iroda volt Magyarországon, tehát egy budapesti iroda, ahova be lehetett menni, ott nyilván fizethettél, eldöntheted, hogy te hova akarsz ülni, és egyet pedig biztosították. Tehát ott egyértelmű, hogy garantált volt ez a lehetőség, de azért nagyon sok oldalt én is megnéztem előtte, hogy honnan érdemes esetleg vásárolni.
10: Jó, fesztiválok, koncertek. Nyilván minden koncertnek, fesztiválnak is van saját honlapja, de ettől nem vagyok okosabb, csak ott is kizárólag szabad körülnézni, vagy más honlapokon is, vagy mindenki, aki azt mondja, hogy mit tudom én, most mondok egy olyat, ami nincs, egy Madonna koncertre árul, ugye ez most lehetetlen, azt én higgyem el, és vegyek ott jegyet.
11: Semmiképpen se, a hivatalos egy értékesítő, mindenképpen. Pontosan tudom, például koncerteknél, külföldi híres együttesnél, énekesnél, hogy nagyon gyorsan elfogynak azok a jegyek, és akkor próbálunk alternatív útvonalakat keresni.
10: Igen.
11: De ez nem jó. Tehát a hivatalos például a koncerteknél kifejezetten, vagy fesztiváloknál, az a hivatalos jegyértékesítőnél érdemes és indokolt venni. Aha. Éppen egy, ez nem tudom, mondhatjuk, nem minősű reklámnak, Jennifer Lopez volt itt, igen, pár hónappal ezelőtt, igen. És nagyon sokan belefutottak abba, hogy mivel tehát házas volt a koncert, megpróbáltak alternatív úton, módon szerezni jegyeket. A jegyet meg is szerezték, csak nem jutottak be.
10: Pontosan
11: kamujegy volt, vagy már más felhasználta azt a jegyet.
10: Aha, de az igazság, hogyha itthon fázok rá, nyilván akkor is marhapipa vagyok, mert ott is ilyen több 10 000 forintos volt a legolcsóbb jegy is, de az, amikor az ember tényleg lefoglal egy szállást, egy szállodát, elutazik, repül, összetöri magát 3-4 órát, mire odaér, és meglepetésnek szállni, és koppan egy nagyot, én nem tudom, mit csinálnék. Szóval azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon-nagyon sok kár éri az embert, mert te foci rajongó vagy, nem tudom, mit szólnál, hogy meglepetésből vennék egy jegyet, kiderül, hogy kamu, és azt mondom, hogy menjünk Münchenbe város nézni, valószínűleg kikapnék tőled.
11: Hát biztos síkideg lennék egyébként, és teljesen megértem a fogyasztói felháborodást is ilyen szempontból.
10: De hova lehet futni?
11: Hát nagyon vigyázni kell ezekkel, pontosan azért, mert a jogérvényesítési lehetőségek is korlátozottak, hogyha mondjuk egy csaló webáruházról, egy csaló online weboldalról van szó. Teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy jegyet árusít, vagy adott terméket, vagy más szolgáltatást. Mert ha a kamu az az oldal, és egy külföldi oldal adott esetben, nagyon nehéz a hatóságoknak is fellépni. És ha még fel is lépnek, csak azt az egészítsem ki, akkor sem biztos, hogy vissza tudjuk szerezni esetleg az utazás árát, aha, a szállás költséget.
10: Én ezt akartam mondani, hogy ezek olyan járulékos költségek, hogy végül is elutazott a szerencsétlen, mert oda repült, meg visszarepült, meg ott aludt, gondolom, tehát azt a szolgáltatást igénybe vette, még hogyha nem is a célját nem érte.
11: De? Igen, de a légitársaság biztosította a helyét, igen, és elvitte, igen, az adott, igen, helyszínre, a szállás biztosította a hotelszobát, és az garantált bukta volt, tehát ilyen szempontból ez bukta, hogyha nem egy helyről vásároljuk ezeket. Aha. Úgyhogy ha még tudjuk is érvényesíteni jogokat, ezeket akkor is idézőesen bukjuk, hiszen pontosan tudjuk, hogy azért, igen, megkapjuk azt a szolgáltatást.
10: Igen, persze, azt igénybe veszem, csak éppen amiért az egészet igénybe vettem, azt nem tudom megvalósítani. Én úgy hallottam, hogy ez napi szinten még most is megy, tehát hogy rengeteg károsult van.
11: Sajnos nagyon sok, és az online világ térhódításával és kiterjedésével egyre több ilyen van, és mondom még egyszer, nem csak jegyek, szolgáltatások, hanem termékek vétele.
10: Na, arról majd beszélgetünk.
11: Lehet, hogy az egy külön misét is megérdemel.
10: Meg is, igen, de azt gondolom, ott azért egyszerűbb. Tehát a legnagyobbat bukni így lehet, amikor az ember egy csomó járulékos szolgáltatást igénybe vesz, és pont azt nem kapja meg, amit szeretne. Ilyenkor azon kívül, hogy dühöng, ezen kívül hova fordulhatna? Nyilvánvaló, hogy az ember nem hagyja annyiban, még akkor is, hogyha ezt elmondtad, hogyha találok egy jó honlapot, akkor én járjam körül. Én mindig az autós népítéletre szoktam visszaugrani, erről már korábbi műsorban is szó volt, hogy ott például nagyon jól megvan, van egy ilyen honlap, hogy népítélet, és oda mindenki beleírja a saját tapasztalatát az autókról, az autókereskedőkről, és ezt ilyen használt autókereskedőkről, és ez teljesen jó, mert ad egy csomó támpontot, hogy például azt a típust megvegyem, vagy ne. Van ilyen népítélet honlap, tehát lehet ilyet találni, hogy még mielőtt rákattintok, hogy megveszem, valahol könnyen eligazodhatok?
11: Vannak ehhez hasonló oldalak, és akkor itt egy kis önpromóval is hadd éljek, az nkfh.gov.hu oldalon a jogsértő webáruházak adatbázisa megtalálható, viszont itt kifejezetten azok a webáruházak találhatóak meg, ahol a fogyasztóvédelmi hatóság, vagy a gazdasági versenyhivatal, vagy a bíróság már eljárt, és végleges vagy jogerős döntés született. Tehát ezeket végig lehet csekkolni.
10: Ezek mindig léteznek külföldön?
11: Léteznek, ezek nem is külföldi, ezek elsősorban magyar webáruházak, de ettől függetlenül nyilván nem minden vállalkozás található, vagy webáruház található, ahol minket átverhetnek. Tehát ez az egyik módja csak annak, hogy előzetesen figyeljünk, és amit említettem, hogy a fogyasztói kommenteket is megnézzünk. Ha pedig bajba kerülünk, és kérdezhet, hogy hova fordulhatunk, a fogyasztóvédelmi hatósághoz, egyrészt az ügyfélszolgálat@nkfh.gov.hu oldalról. Ez egyébként megtalálható a honlapunkon az elérhetőség és egy ingyenes telefonszám is, de egyébként bármelyik kormányhivatalhoz is bejelentéssel élhetünk.
10: De ez nem határon átnyúló?
11: Határon átnyúló, ettől függetlenül nincs baj, mert tudunk segíteni, vagy legalábbis megpróbálunk fellépni. És ha már határon átnyúló jelleg, akkor hadd említsem az Európai Fogyasztói Központot. Ez a mi szervezeti egységünkön belül működik, tehát az NKFH-n belül.
10: Ez az a Európai Fogyasztói Központ Magyarország, de ez minden Európai Uniós, sőt, még ha jól tudom, három másik országban is van. Minden országnak van egy sajátja, ez azért Magyarország, és ez a határon átnyúló kereskedelemmel foglalkozik.
11: Ezt nagyon jól tudod, és örülök, hogy te itt nagyon jól tudatos vagy, de hogy a hallgatók figyelmét is erre felhívjuk. Az Európai Fogyasztói Központok hálózatáról beszélünk.
10: Ez minden a szó nem jutott eszembe,
11: bocsánat. Nem, majd teljesen jó. Minden uniós tagállamban, Nagy-Britániában, Norvégiában és Izlandon is működik. És ennek az a lényege, ha bármilyen határon átnyúló problémánk felmerül, külföldről rendeltünk, és nem kapjuk meg a terméket, vagy nem azt, vagy mondjuk légi társasággal utaztunk, és a kártalanítás összegét nekünk nem fizeti ki, akkor élhetünk bejelentéssel az Európai Fogyasztói Központhoz.
10: Mondjuk, de egy ilyen esetben is, mikor egy át vagyok verve a koncertjét,
11: és a kártalanítás összegét nekünk nem fizeti ki, akkor élhetünk bejelentéssel az Európai Fogyasztói Központhoz.
10: Mondjuk, de egy ilyen esetben is, mikor egy át vagyok verve a koncertjegyemmel?
11: Pontosan, legalábbis megpróbálhatjuk.

0: hanem ezt megteszi az Európai Fogyasztói Központ. Nagyon fontos, hogy ingyenesen és gyorsan.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyibe fáj ez nekünk.
0: Ez csak kis időbe fáj, de egyébként nagyon gyorsan megy, és mondom még egyszer, hogy ingyenes, tehát ezzel mi semmit nem veszíthetünk, úgyhogy éljünk ilyenkor bejelentéssel, és próbáljuk meg tényleg a jogainkat.
1: Tehát efk.hu, ugye?
0: Magyar.efk.hu. De ha beírjuk a keresőbe, hogy Európai Fogyasztói Központ, vagy NKFH Európai Fogyasztói Központ, kiad
1: mindenfajta. Érdemes megnézni a honlapot, én készültem, én megnéztem, mielőtt idejöttünk, úgyhogy én pontosan tudom, hogy mi van rajta, de tényleg érdemes elböngészni rajta. Egyébként, hogyha mennyire sikeres ez, tehát én azt gondolom, hogyha én vettem egy Bayern München jegyet, maradjunk ennél, és az kamu jegy volt, én nagyon kis sanszot láttok arra, hogy vissza tudom szerezni a pénzemet.
0: Nyilván mindig az adott ügytől függ. Azért, hogy az Európai Fogyasztói Központ sikerességéről hozzak pár számadatot, csak megemlítem, hogy idén például már 25 millió forintnyi összeget szerzett vissza a fogyasztók számára, határon átnyúló jogvitából fakadon. Uh-huh. Nyilván ez nem csak szolgáltatásokra vonatkozik, termékrendelés, légiutas jogok, stb. Tehát
1: erről
0: minden,
1: majd beszélgetünk egy kicsit zenélni fogunk. Rendben. Nem soká, még nem, mert fejezd be a dolgokat, de a zene után majd rátérünk erre, mert szerintem ez is nagyon fontos, pontosan a légi utas jogaink, meg ilyesmi is nagyon érdekes lehet, de gondolom utána néztél, volt már olyan sikeres dolog, hogy ugyan a repülőjegyet, meg a szállást buktad, illetve kényszer nyaraláson volt valaki, de kifizették neki legalább azt, visszaszerezték azt a pénzt, amit elbukott a kamu jegy miatt?
0: Volt ilyen is. Nyilván kisebb arányban, mint mondjuk egy légiutas kártalanítási összeg visszaszerzésénél, de azért előfordult ilyen eset is, amikor nem kamu webáruházról szól, hanem tényleg vállalkozás működött. Az Európai Fogyasztói Központ itt felvette a kapcsolatot a másik tagállam központjával, és sikerült megoldani az ügyet.
1: Én azt hallottam egy úgy látszik nagyon kiképződő fejű embertől, hogy azt kell csinálni, hogyha veszek jegyet, és attól félek, hogy kamu volt, akkor az esemény előtt az utolsó pillanatban üssem le, kártyával fizessek, és ott van a cashback, tehát, hogy akkor meg lehet fogni a pénzt, mert akkor azon ugye meg lehet a bankon keresztül szüntetni a kifizetést, tehát legalább a pénzt nem buktam el, ez jó.
0: Ez jó, ez nagyon jó tipp, ez a chargeback intézményes, ha bankkártyával fizetünk, ez mindenképpen jó, tehát átutalásnál például ez nem annyira
1: de ez
0: működik.
1: De hány órát működik? 24-72, vagy majd a Bindert kérdezzük.
0: Nem, ez sokkal hosszabb időtartam, és a bank segítségét ezt tudjuk kérni egyébként, tehát ez nem prompt, de nyilván, hogyha nem kapjuk meg a jegyet ilyen esetben, azonnal éljünk a banki bejelentés felé. Aha. Nyilván más helyzet, ha már kint vagyunk a helyszínen, mondjuk Münchenben, Liverpoolban, és akkor próbáljuk ezt lecsapni, de ettől függetlenül a pénz visszaszerzésének egy nagyon jó módja ez.
1: Na, ezt gondoltam itt ennek az első blokkunk lezárásnak a végére, hogy legalább valamit kis simlit hagyadjunk, amivel hát magunkat védjük. Most zene következik, és utána végig rágjuk az Európai Fogyasztói Központ miben tud segíteni, és hogy tud segíteni.

Ettmar Norberttel, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökével beszélgettünk az elmúlt negyed órában, is folytatjuk most is. Szerintem sokakat megijesztettünk, nem akarunk senkit, de senkit elriasztani attól, hogy külföldi eseményekre vegyenek jegyet, hisz azt gondolom, hogy pont ez a szép a mai világban, hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy koncertre elmegy, mit tudom,

0: Londonba, akkor simán el tud menni, de a veszélyekre felhívtuk a figyelmet, és arra is, hogy azt hiszem két ötletet is adtunk, az egyik, hogy hogy vegyenek ilyen eseményekre jegyet, a másik, hogyha már vettek, akkor a bankkártyás fizetésnél hogy tudnak azzal élni, hogy azonnal megakadályozzák. És el is jutottunk odáig, hogy az Európai Fogyasztói Központ Magyarország az az Európai Fogyasztók Központok Hálózatának magyarországi tagja, mint a neve is mondja. Ebben még benne van Izland és a közösség, tehát benne vannak, és ha jól tudom, Norvégia is benne van, tehát ezekre az országokra terjed ki, ami nemzetközi jogvédelmünk, vagy fogyasztói jogvédelmünk, talán így szabatos, és elkezdtünk arról is beszélgetni, hogy ez ingyenes, és ha megkeressük, akkor végül is megpróbálnak segíteni nekünk. Azt mondtam, hogy ebben az időszakban most már beszélgessünk arról, hogy a légiutas jogainknál is borzasztó, mit művelnek a légitársaságok. Én tudom, hogy profitorientáltak, de azért mindennek van egy határa, vagy még sincs, de hogy nagyon sok panasz van, és ezek is határon átnyúló dolgok. Először beszéljünk erről, hogy szoktak-e ide fordulni, és mennyire tudnak sikeresek lenni.
1: Abszolút szoktak, és a határon átnyúló jelleg itt aztán igazán érvényesül, hiszen a légitársaságok 98%-a nem magyar székhelyű, amelyek mondjuk Budapesten landolnak, vagy felszállnak. És sokkal sikeresebb egyébként a megoldási arány itt is, itt, mint mondjuk egy webáruházak rendszerében. Igen. Pont azért, mert ott
0: exaktabb.
1: Nyilván exaktabb, létezőek, rengeteg bejelentés, rengeteg biztonsági rendszabály vonatkozik. Tehát a kamu légitársaság nem létezik, csak kamu webáruházak.
0: Igen, igen.
1: Nyilván ilyen
0: legalábbis reméljük.
1: A másik meg, hogy nekik is be kell, pontosan nekik sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak rájuk, mindenfajta szempontból most nem csak biztonsági, hanem rendszabályok és fogyasztóvédelmi rendszabályok, amelyeket nekik be kell tartani, mert ha nem, akkor nem működhetnek, vagy nagyon súlyos bírságokat kaphatnak. Egy Európai Uniós rendelet szabályozza egyébként a légijáratok késésével, törlésével, vagy egyéb tájékoztatási kötelezettségekkel kapcsolatos előírásokat, amelyeket nagyon szigorúan betartanak a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok, és amelyekben egyébként az Európai Fogyasztói Központok hálózata is fel tud lépni.
0: Vagyis, hogyha úgy érezzük, hogy ott szivatnak 3 órán, 4 órán keresztül a repülőtéren, és adnak, mit tudom én, egy 10 eurós vouchert, hogy neszel neked, és egyél, így ámulassál, akkor azonnal nézünk utána, hogy ez jogos vagy nem, és ha nem fizetnek ki rendesen, és nem kárenyhítenek, akkor Európai Fogyasztói Központ egyenesen.
1: De ez pontosan így van, és akkor tényleg fel is lép az Európai Fogyasztói Központ. Egyébként beszéltünk, hogy hány ügye van, ilyen 1500-1800 ügye van egy évben az Európai Fogyasztói Központnak, és ennek jelentős része így a 30-33% a légiutas jogokkal szokott kapcsolatban lenni. Egyébként a további 35-40% pedig az elkereskedelemmel kapcsolatban.
0: Elkereskedelem. Egyébként arról is majd beszélgessünk, az elkereskedelemről, mert egy közbevetőleges kérdésem van, ha én európai légitársasággal utazok mondjuk Kínába, ami aztán nem Európa, nagyon nem, akkor
1: A légitársaság itt a döntő, illetőleg, hogy honnan indulunk. Aha. Tehát mindenfelőtt a szempontból ez védve van, és az Európai Uniós rendeletek vonatkoznak. Tehát ha mondjuk egy kínai légitársasággal utazunk Kínába, Magyarországról, vagy más uniós tagállamból, akkor vonatkoznak rá ezek a szabályok, tehát ugyanúgy érvényesek. Tehát ilyenkor nem mondhatja azt, hogy mert mi nem vagyunk Európai Uniósak, nem vonatkoznak ezek a szabályok. Akkor bukó a dolog, hogyha mondjuk harmadik országból utazunk egy másik harmadik országba, egy harmadik országbeli légitársasággal, akkor nyilván nem, de azért ez az esetekben többségében.
0: Tehát akkor ezek szerint nagyon is érdemes, hogyha úgy érezzük, hogy nem elégettették ki a jogszabálynak megfelelően a kötelezettségeiket, akkor forduljunk az Európai Fogyasztói Központhoz. Úgy láttam, hogy egy ilyen nyomtatványt, vagy nem tudom, hogy mondjam, kell kitölteni, tehát nagyon egyszerű.
1: Nagyon egyszerű. Magyarul. Van ez a nyomtatvány lehetőség, de egyébként, ha egy e-mailt írunk, az is
0: az
1: bőven
0: is,
1: elég.
0: Aha, akkor fölveszik velünk a kapcsolatot.
1: Fölveszik a kapcsolatot, visszahívnak, vagy visszaírnak, segítenek a kollégák, tényleg nem csak jogilag, a nyelvi megfogalmazásban is, úgyhogy én mindenképpen javaslom, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel.
0: Jó, akkor most megint csavarok egyet a kérdéseimen. Nagyon sok kínai hatalmas cég van jelen Magyarországon, nem mondok most neveket, nyilván mindenki tudja, akik szállítanak mindenféle cuccot, ezek már megbeszéltem a legelső adásban talán a Siklósi Mátéval, ezek marketplace-ek, ami azt jelenti, hogy piacterek, és amiket itt, tehát ott mindent meg lehet venni, azt hozzák. Igen ám, Tehát tudom, hogyha Ázsiából jön valami, az nem tartozik az EFK-ra, de ezeknek a cégeknek pontosan mindenféle vámügyi okokból, de ez teljesen indiferens nekem, mint fogyasztónak, már vannak lerakatai, például a Temunak is van, kimondom végre, Magyarországon, sőt Budapesten. Ilyenkor mi van? Hogyha itt van neki egy, nem tudom, lerakat vagy leányvállalat, nyilván ez sem mindegy, akkor fogyasztói jog szempontjából mi vonatkozik rá, kínai vagy a magyar?
1: Mindenképpen a magyar, hiszen mi magyarként rendelünk. Itt nem is ez a probléma, hogy milyen szabály vonatkozik rá, hanem mennyire tudjuk érvényesíteni a jogainkat.
0: Igen.
1: És ugye említetted a tagállamokat, plusz ezt a három államot, ami a Európai Fogyasztói Központok hálózata. Nyilván, hogyha egy távol-keleti vagy egy amerikai vállalkozásról van szó, akkor kiesik ebből olyan szempontból a körből, hogy itt nincsen egy Európai Fogyasztói Központok hálózata, vagy az ottani fogyasztóvédelmi hatósága, az együttműködés mondjuk nyilvánvalóan, hogy ez nehézségekbe ütközik. Tehát magyarul a jogainkat sokkal nehezebb érvényesíteni.
0: Tehát akkor se, az se számít, hogy vannak európai lerakataik, leányvállalataik, nem számít?
1: Számít? Abszolút számít, hiszen a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani, aki Európában értékesít. Ez nem véletlenül egyébként Európai Uniós szinten, az Európai Bizottság is fellépett ezeket kell a gigavállalkozásokkal szemben.
0: A Temuval, most a Vissel is kezdik.
1: Illetőleg a Shein-nel kapcsolatban is volt, illetőleg van eljárás, tehát ezek létezőek, csak az Európai Uniónak is sokkal nehezebb ezt nyilvánvalóan érvényesíteni, mint hogyha egy Európai Uniós vállalkozás van.
0: Egyébként az a tapasztalatom, mert így körbekérdeztem a baráti kört, hogy például az egyiknél, hogyha valami nem jó, és írsz nekik angolul, akkor nem kell visszaküldened, küldenek grátis egy másikat, mondjuk, ha nem volt jó a méret, pont egy ilyen esküvői ruhával kapcsolatos kiegészítőnél mesélte a barátnőm, hogy ezek nem foglalkoznak azzal, hogy küld vissza, mert olyan drága lenne egyébként a visszaküldés, hogy abból már 15-öt tudsz venni, hanem így lazán. Tehát ezek a nagy cégek legalább nem nyúlják le a pénzünket.
1: Hát ebben azért nem vagyok biztos, a fejemet nem tenném rá, úgyhogy azért ezzel vigyázzunk, mert egyrészt ez lehet egy beletetés is, hogy akkor újra rendeljünk, egy kvázi csalogató reklám. Másrészt itt beszéltünk a vámügyi dolgokról is, itt azért a piacfelügyeleti hatóság szerepe is bejön. Ugyanis a vámán ott vagyunk a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együttműködve, mint piacfelügyeleti hatóság, és ellenőrizzük ezeket a termékeket termékbiztonsági szempontból.
0: Na hát az, és akkor ezek, van ezzel dolog.
1: Ez megint csak egy másik téma, csak hogy megemlítem azzal kapcsán, amit felvetettél, hogy más terméket küldenek, hogy ezeknek a termékeknek a jelentős része termékbiztonsági szempontból nem megfelelő, magyarul veszélyes.
0: De akkor miért engeditek be az országba?
1: Hát nem engedjük, mert pont ez a lényeg. Ezért vagyunk ott a vámon, ezért állunk kört a NAV-val együttműködve, meg a kormányhivatalokkal, de azt azért látni kell, hogy éves szinten mekkora nagy piac ez, és hogy milliónyi számra ömlenek ezek a termékek.
0: Igen, tudom. Igen.
1: Ráadásul a másik dolog az, hogy nem mindig Magyarországon keresztül jön be az Unióba, sőt, ezek a termékek bejönnek máshol az Európai Unióba, ahol nem biztos, hogy olyan erős a vámügyi felügyelet, mint mondjuk Magyarországon, ezt nyilván nem tudhatjuk, de ezek a termékek simán átjönnek utána, hiszen nem léteznek a határok, szolgáltatások, szabad áramlása, stb. Tehát úgy is eljuthatnak akár a kereskedelmi forgalomba.
0: Akkor most kinyitjuk a Pandora szelencéjét, és elkezdünk beszélni a különböző honlapokról, a virtuális vásárlásról, ahogy egy bölcs barátom hívja. Borzasztó, hogy mi van ezen a piacon, és nem a magyarokkal foglalkozunk, azzal majd egy más alkalommal, hanem azokkal a történetekkel, ami az Európai Fogyasztói Központ Magyarországhoz kell, hogy befusson. Volt olyan, aki naivan rendelt egy motort, egy használt motort, és soha napján kiskedden érkezett meg neki, és nem tudom, hány ezer eurót bukott. Én mondjuk irigylem az ilyen bátor embereket, én ennél sokkal kockázatkerülőbb ember vagyok, én nem vennék autót, motort, lakást, bútort így neten keresztül, én a materiális dolgokat szerettem megnézni, de hát én csak egy vagyok. Szóval azt akarom kérdezni, hogy nagyon sok-e az olyan ügy, hogy jó hiszemen kifizették, és olyan nem is cég volt, kamu volt az egész, tehát ott még vissza se tudja pénzét szerezni, ugye? Vagy vissza?
1: Nagyon sok ilyen van sajnos, és igen, ezekben az esetek többségében itt nem lehet visszaszerezni a pénzt, hiszen nem létező vállalkozásról, vagy kamu webáruházról van szó, főleg, hogyha a harmadik országban.
0: És a chargeback sem működik.
1: És ilyenkor a chargeback sem biztos, hogy működik, és azért azt tegyem hozzá, hogy autó, motor, nem hogy ilyet, egy mobiltelefont, vagy egy töltőt sem biztos, hogy jó onnan vásárolni, több okból sem, mert ahogy említettem, nem biztos, hogy megfelel a termékbiztonsági szempontból a szabályoknak. Ha bármi probléma van vele, nem tudunk a jótállási szavatossági jogainkkal élni. Ha egyáltalán el akarunk állni a szerződéstől, nem tudunk élni a 14 napos indokolás nélkül elállással, és ezért én tényleg mindenhol elmondom.
0: De az csak az Európai Unión belül van ez a 14
1: napos. Hát pont ez a lényeg, hogy nem tudunk vele élni, és én mindig elmondom, hogy magyar vagy uniós webáruházból rendeljünk.
0: Illetve az Egyesült Királyság, Izland és Norvégiában megtanultam.
1: Nyilván itt is lehetnek problémák, de hogyha felmerül egy probléma, sokkal egyszerűbb azt érvényesíteni. Azt
0: igen, de az igazság, hogy az Egyesült Királyságból, Norvégiából és Izlandból nagyon atipikus, hogy bármit is rendelünk, mert sokkal drágább minden. Nyilván azért rendelünk a kínai piacról, még Amerikából sem nagyon rendelünk, az is drága. Mondjuk az határeset a kettő között igen. van, ugye?
1: Leginkább. Igen, igen. Izlandi webáruházakból rendelésen nem nagyon szokott probléma lenni, legalábbis hozzánk megmondani, hogy szintén nem jutott el, és Norvégia ugyanez. Nyilván Nagy-Britániából már szoktunk azért rendelni, meg Amerikából is, de azért sokkal könnyebb érvényesíteni jogainkat, mint távol keletről.
0: Uh-huh. Tehát, ha valami nagyon gyanúsan olcsó, és soha nem érkezik meg, akkor mi az első lépés? Hívjuk fel az EFK-t, vagy azonnal írjunk egy e-mailt, és ott már nyilván gondolom előbb-utóbb kin lesz a honlapon is a különböző kamu cégek listája, amit folyamatosan frissítenek.
1: Hát ez a cél, és folyamatosan frissülnek, de ezek folyamatosan bővülnek is. De így van, az az elsődleges, hogy amint írunk a cégnek, írjunk az Európai Fogyasztói Központnak is, akár az NKFH-nak, hogyha a harmadik országról van szó, vagy a kormányhivataloknak, hogyha az EFK esetleg nem tud fellépni. Tehát ez az elsődleges, hogy rögtön jelezzük. A banknak jelezzük, ha chargeback-elni akarunk, akkor mindenképpen ezt jelezni kell a hitelintézet számára, úgyhogy ezek az elsődleges lépések.
0: De viszont, ha a kedves hallgatók ezt hallva nagyon elakadtak, akkor nekem van egy másik ajánlatom is, írjanak nekünk facipesz2025@gmail.com. Ígérem, továbbítani fogom a szakértőknek, meg fogjuk itt beszélni nyilvánosan, hogyha felhatalmaznak minket, föl is hívjuk önöket, hogy közvetlenül hallják, hogy mi a megoldás. Ne felejtsék el, én még ezt sokszor el fogom mondani. Visszatérve ezekre az ügyekre, mennyire melyik a legsikeresebb ügye az EFK-nak? Tehát hol tuti, hogy én megérkezem, visszakapom a pénzt?
1: Hát azt gondolom a légitársaságoknál a legnagyobb az esélypont, azért amit említettünk, hogy kamu légitársaság nem létezik, igen. és igyekeznek a légitársaságok betartani a jogszabályi kötelezettségeket, nyilván nem mindig tartják be, ekkor fellépnek a hatóságok. De ott azért sokkal egyszerűbb ilyen szempontból azt a kártalanítási összeget visszaszereznünk, vagy megszereznünk, ami amúgy nekünk jár az Európai Uniós rendelet alapján. A webáruházak kicsit nehezebbek, bonyolultabbak. Ha uniós vállalkozásról van szó, akkor nagyobb az esély. Távol-keleten szinte kilátástól.
0: Aha. Egyébként a Facebookon is van egy ilyen kamu webáruházakra utaló honlap, vagy nem is tudom, micsoda az. Tehát érdemes azt megnézni, azt szoktam nézni, hogy szinte óránként frissül. Tehát mindenki leírja ott, hogy mi történt, hogy honnan rendelt, és akkor mondjuk azt leírja a másik, hogy miért voltál ilyen hülye, hát szóval azt én azzal nem értek egyet, mert ez egy fontos információ, hogy hol veszélyes dolgokat rendelni. Mennyi idő alatt lehet az EFK-val sikert elérni? Van-e egy átlagos, vagy egy kötelező idő, mert például azt tudom, hogy a békéltető testületeknél ott meg van határozva 90 nap.
1: Így van. Az Európai Fogyasztói Központnál ilyen jogszabályi előírás nincsen. Nyilván az mindig az adott ügytől függ. Tehát a légitársaságnál nagyon gyorsan pár hét alatt végigmegy egyébként ez az ügy. Webáruházaknál kicsit hosszabb, de én azt gondolom, hogy pár hónap alatt akkor is befejeződik az ügy, és sokkal gyorsabb, mint adott esetben egy hatósági eljárás, vagy ne adj Isten egy bíróság, egy polgári peres eljárás, amelyek sok esetben nem vezetnek eredményre, főleg külföldi vállalkozásokkal kapcsolatban.
0: Még egy fura kérdésem van, hogyha én kinnélek mondjuk Londonba, de magyar vagyok, és rendelek valamit Magyarországról. Az Európai Fogyasztói Központ Magyarországhoz kell fordulnom, vagy hova?
1: Hát nem feltétlenül, ha magyarként rendelünk egy magyar vállalkozástól, teljesen mindegy, hogy hol rendeljük azt, akkor inkább ez a fogyasztóvédelmi hatóság, tehát a kormányhivatal, ami el tud járni. Az Európai Fogyasztói Központ is olyan szempontból, hogy tájékoztatási segítséget tud nyújtani mindenképpen.
0: Hogy hova forduljunk?
1: De ez nem egy határon átnyúló jelleg, mert magyar állampolgárként vásárolok magyar vállalkozástól.
0: És ha magyar állampolgárként egy harmadik országba vásárolok, egy Európán belül máshonnan.
1: Igen, és a hány éves a kapitányom, adódik a kérdés. Nyilván minden ügy egyedi, és akkor meg kell vizsgálni, most joghatósága és hatásköre van-e az EFK-nak, vagy az adott fogyasztóvédelmi hatóság.
0: Azért vagy ilyen türelmes, meg tudom, hogy van két lányod, és hozzá vagy szokva, hogy a nők sokat beszélnek, és furcsákat kérdeznek. Szóval nagyjából nincsen, visszatérve komolyan, nincsen ennek egy kötelező előírt határideje, de nyilvánvaló mindenkinek az az érdek, hogy minél hamarabb lezáruljanak az ügyek, de ha Európai Fogyasztói Központ hálózat, akkor a magyar cégekkel szemben más országokból is szoktak panaszkodni. Nagyon sokan?
1: Nem. Az a, hála Isten. Vagy meglepő, vagy nem meglepő, de hála Istennek nem annyira. Mm-hmm. Nyilván ilyenkor ugyanaz az eljárások fordított irányba, tehát mondjuk teszem azt az osztrák fogyasztó bejelentés, vagy az osztrák fogyasztói központ az, aki megkeresi a magyart, aki pedig segítséget nyújt, és megkeresi a magyar vállalkozást. Nem jelentős egyébként ezeknek a problémáknak a száma. Légitársaságnál az egyetlennél, amelynek magyar székhelye van, ott azért adódnak problémák, de ott is ugyanaz igaz, mint a külföldi légitársaságoknál, hogy tényleg a jogszabályok betartására törekszik a vállalkozás.
0: Tulajdonképpen az internetes vásárlás, tehát azt gondolom, hogy poláris a világ. Tehát mindennek van jó és rossz oldala, előnyös és hátrányos oldala. Az interneten való vásárlás is nagyon kényelmes, mert otthon a nagy fotőjből ülve az ember bármit tud rendelni, de hát ott az árny oldala is, és ugye azzal is kezdtük, hogy én szerintem nincs annál megsemmisítőbb dolog, úgyhogy én soha nem mernék meglepetést csinálni senkinek, hogy egy külföldi eseményre vegyek egyet, aztán ott leégjek, meg beégjek, tehát hogy ugyanaz, mint Magyarországon, hogy nagyon-nagyon komolyan szűrnünk kell, hogy hova merünk kattintani, illetve amit még nem mondtunk el, hogy szerintem mindenképpen kell képernyőfotót készíteni mindenről, és erről még nem beszéltünk, és még arra van időnk, hogy azt azért fejtsük ki.
1: Igen, ez nagyon fontos egyébként. Tehát minden egyes lépésről is nyugodtan fejtsük ki, mert ha az összeg is adott esetben változik, vagy
0: tehát
1: később.
0: Akár vásárolunk, akár koncertjegyet veszünk, bármi, akkor minden lépésről.
1: Minden lépésről, és minden dokumentációt őrizzünk meg. E-mailes visszajelzés, akár az automatikus visszajelzés, akár a konkrét vásárlásra, rendelésre vonatkozik. Ha bármilyen e-mail kapcsolatban vagyunk a vállalkozással, a webáruházzal, azokat is őrizzük meg. Ez a későbbi jogérvényesítés szempontjából fontos.
0: Hát én azt hiszem, elég alaposan végig rágtuk azt, hogy mi van, ha becsapnak, lehúznak minket külföldön, vagy egy külföldi cég. Azt gondolom, hogy sok jó tanács is elhangzott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, Ejtman Norbertől, akinek köszönöm szépen, hogy eljöttél, de már most mondom, nem utoljára. Most zene, aztán átugrunk a másik nagyon divatos témára, a kriptókra. Maradjanak velünk!

0: És ahogy azt ígértem, szó lesz ma a kriptókról is, és a műsor elején említettem, de lehet, hogy valaki nem hallotta, most megismétlem, hogy azért beszélünk többes számba róluk, mert hogy ez, ennek nagyon sok fajtája van, és szerintem velem együtt nagyon sokunknak fogalma nincs, hogy mik ezek, mire jók, sokan még talán meg is rémülnek tőle. Aki kifejti nekünk, illetve megfejti ezt, az nem más, mint Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, aki már itt is van a stúdióban. Szia!
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
0: Na, kezdjünk bele! Miért kriptók?
1: A kriptoeszközök valamilyen értéket vagy jogot testesítenek meg, és még kettő jellemzőjük van, hogy csak digitálisan tárolhatók, illetve egy osztott főkönyvi technológiával forgalmazzák őket.
0: Ez azt már sem tudjuk, mit jelent osztott főkönyvi technológia.
1: Ez a nagyon bonyolult és szép kifejezés azt jelenti, hogy nem valamiféle jegybank a kibocsátóik, valami nemzeti bank, és nem valamiféle központi elszámolóházon kereskednek velük, hanem úgy kell elképzelni a dolgot, mint egy dominót. A dominónak a kis kockáit egymáshoz illesztjük, csak a következő kocka illik oda, és ez egy olyan dominó sor, amelyiknek a összes kockáját minden egyes résztvevő, aki ebben a kriptojátékban benne van, a saját számítógépen tárolja, és tulajdonképpen hitelesíti, tehát nem lehet akármit oda illeszteni, a különböző tranzakciók, eladások, vételek az összes szereplőnek a kis dominó regiszterében megjelennek, és ez az, ami igazából hitelesíti, hogy ezek valós ügyletek, nem, nincs valami turpisság, tehát nincs egy központi hatóság, nincs valaki, aki azt mondja, hogy ezt én bocsátottam ki ezt a pénzt, hanem a történet, a játék valamennyi szereplője egyúttal hitelesíti ezt.
0: Na,
1: a történetet.
0: Ebből sokat nem értettem, de remélem a hallgatók igen. Hát,
1: nem központi a dolog, hanem decentralizált, de minden résztvevő a hitelesítésben részt vesz, és ez zárja ki azt, hogy valamiféle visszaélés történjen.
0: És nem történik?
1: Hát ez a probléma, hogy azért lehetnek család szereplők, és összességében ugye az a kampány, amit pár nappal ezelőtt a európai felügyeleti hatóságok, a nemzeti hatóságok, így a Magyar Nemzeti Bankkal is elindítottak, és ez ott van a Nemzeti Bank közösségi média felületein, illetve honlapján, ez pont erről szól, hogy minden védelemmel, minden európai szabályozással, mert hiszen tavaly nagyon sok kripto eszköz az európai felügyeleti hatóságok alá került, hasonlóan, mint a tőzsdei vagy befektetési szolgáltatók, majd erről még beszélhetünk. Ezzel együtt is óriásiak a kockázatok.
0: De mert?
1: Extrém ármozgások lehetnek. Nagyon sok kriptoeszköz esetében ezt nem is tudjuk, hogy mi motiválja, igazából csak a kereslet és a kínálat.
0: Tehát, hogyha nagy a kereslet, akkor felugrik az ár. Tehát mint egyébként közgazdasági alapon így működnek.
1: Így van, csak nem tudjuk ebbe az esetben a kriptonál, hogy mitől ugrott meg tulajdonképpen az az ár, mert a kriptoeszközöknek egy jelentős részt, az úgynevezett egyéb kriptoeszközök, azok semmihez nincsenek hozzá kötve.
0: De mondj egy példát egy ilyenre.
1: A Bitcoin és az Ethereum, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb, legismertebb kriptoeszközök.
0: Azt az egyet, én is ismertem a Bitcoin.
1: Amit mindenki ismer a Bitcoin, az nincs sehova kötve. Az azt jelenti, hogy nagyon sokféle ezeket van tulajdonképpen kezdenünk, hogy ahogy azt tudom mondani, hogy nincs egyfajta közösségi média, tehát a közösségi vagy social média, az nem a Facebookot jelenti, ezt mindenki tudja, igen, hanem az Instagramtól kezdve még
0: TikTok,
1: egymillió fajta csatornát, amit valaki közösségként használ. Na, ugyanígy a kriptoeszközökből is sokféle van. Vannak olyanok, az úgynevezett stabil pénzek, stable coinok, amelyek valamiféle elektronikus készpénznek minősülnek, vagy eszközalapú tokenek. Ez azt jelenti, hogy egy vagy több jegybanknak az igazi pénzének az értékének a változásához, árfolyam változásához vannak kötve.
0: Mondjunk rá példát, hogy...
1: Hát mondjuk, nem tudom, mondjuk az euróhoz, vagy az amerikai dollár mozgásához vannak
0: de
1: kötve.
0: De milyen ilyen kriptó van ennek neve?
1: Számtalan ilyen van, most én nem fogok itt reklámozni. Ja, ezeket jó. Úgy hívjuk, hogy elektronikus pénz tokenek, összefoglaló néven, és vannak
0: eszközök. Bocsánat, hogyha én fölmegyek a Google Google-ra, a barátomra, és azt írom, hogy elektronikus pénztoken, akkor nekem kiadja?
1: Kiad egy milliót. Igen. Okay, mert egyet, egy milliót. Ugye vannak kriptotőzsdék is, ahol kereskedhetsz, és vannak olyan ismerte vagy kevésbé ismertek, amelyek ilyenek. Vannak eszközalapúak, amelyek mondjuk részvényekhez, kötvényekhez, vagy nem tudom, nyersanyagokhoz vannak kötve. Na most a jó hír az, hogy ezek azok a kriptók, amik oda kerültek tavaly egy átmeneti életbe lépéssel, legkésőbb 26 júliusig az egységes uniós felügyelet hatás körébe. Magyarországon, ha itthoni kibocsátóról vagy kereskedőről van szó, akkor a Nemzeti Bank hatás körébe, de ilyen elég kevés van.
0: De van azért Magyarországon?
1: Hát még nem igazán indult ez el, azért még egy kis piac vagyunk, tehát nem minden fogjuk feltétlenül meghódítani a világot. Ezt Mikának hívják, ezt az Európai Uniós rendeletet, ami alá tartoznak, és itt nagyon szigorú fogyasztóvédelmi üzleti megbízhatósági szabályok vannak.
0: Tehát akkor ezek, amik úgymond biztonságosak, tehát ezek, biztos, hogy biztonságosak. Mondjuk el még egyszer, hogy melyek ezek?
1: Ezek az elektronikus pénztokenek, illetve az eszközalapú tokenek, amik tehát úgy testesítenek valami jogot, értéket, hogy az hozzá van kötve egy vagy több pénz, valódi hagyományos pénz árfolyamának a változásához, vagy valamilyen eszköz, mondjuk nyersanyagok, részvényeknek a változásához. Ezek a legbiztonságosabbak. Itt a Mika előírja azt, hogy a kibocsátáskor egy úgynevezett fehér könyvet, hasonlóan egy ilyen kibocsátási összefoglalóhoz ki kell adni, mi a kibocsátás célja, mi a kereskedés célja, és hogyha nekem valami panaszom van,
0: akkor ezeket van, hova fordulni?
1: Európai uniós felügyeletek ellenőrzik, csak európai uniós székhelyű gazdasági társaságok bocsáthatják ki, és ha panaszom van, akkor bizony annak az országnak a megfelelő, ahhoz a kripto kibocsátához, kereskedőhöz, tőzsdéhez fordulhatok, illetve ezt, hogy itt megfelelő a panaszkezelés, megfelelő a fogyasztóvédelem, a nemzeti hatóságok, felügyeleti hatóságok felügyelik. Tehát ez a legkönnyebb történet az összes kriptofajta közül. Ennél csak nehezebb történetek vannak, ami nem annyira nehéz történet, inkább szórakoztató, hogy vannak egyszerűen tulajdonképpen olyan digitális tokenek, zsetonoknak lehet mondani, amik nem igazán forognak, ezek a használati tokenek, ezek egyszerűen valamiféle beváltható utalványok vagy bérletek, lehet, hogy egy szűkebb körben adják őket. Ezekkel
0: nem,
1: kapcsolatban...
0: Nem tipikus nincs, Magyarországon?
1: Nem tipikus még, ezek szűkebb körben vannak ilyen mémérmék, vicces tokenek, amit egy közösség csak ugye maga szórakoztatására bocsát ki. Ezek nem igazán kockázatosak. Ami az igazán kockázatos, az a laza könnyedséggel egyéb kriptoeszközök kategóriája, és ez a Bitcoin, vagy az Ethereum, és még egy csomó más, amelyek nem kötődnek semmiféle jegybanki pénzhez, és még egyszer nem is tudjuk kiszámítani átlag befektetőként, meg pláne nem, hogy az értékük az milyen alapon változik, csak egyedül a kereslet és kínálat határozza azt meg, hogy ez hogyan történik.
0: De az a legelterjedtebb Magyarországon a Bitcoin, legalábbis én még mindenkitől ezt hallottam.
1: Hát persze, ez az a név, amit legjobb ismerünk, és ha már ugye a kockázatokról beszéltünk, akkor azért mondjuk el azt is, hogy abból is adódik egy kockázat, hogy ez csak digitálisan tárolható, ebből mi következik? Az, hogy ott van a gépemen, hogyha a belépőkódokat, a jelszót elveszítem, vagy történik valami azzal a géppel, például elhelyettem egy szakadékba, nem tudom, 100 méter magasról véletlenül, és nem tudok újra belépni, akkor nem csak a számítógépes adataim tűnnek el, hanem az a rengeteg vagyonom is, amit ezen a gépen...
0: Meg ha meghalok, a gyerekem nem tudja örökölni.
1: Ő se tudja, hogyha nem tudja a jelszót. És itt igazából ez nem állítható helyre, és nem lesz egy olyan hatóság, amikhez oda megyek, és azt mondom, hogy hát elázott a pénzem, legyen olyan kedves nemzeti bank, váltsa be, mert ez a pénz csak digitálisan létezik, ha azt elveszítem, vagy feltörik, kibercsalóknak kiadom a számítógépes adataimat, a belépőkódomat, akkor bizony azzal nagyon súlyos problémák történhetnek.
0: Tehát, ahogy ezt én gondoltam, nagyon nem egyszerű a kriptók világába belépni, lehet, hogy jól lehet rajta keresni, de nagyon nagy kockázatok is vannak, de azért itt elhangzott az elmúlt percekben az, hogy vannak olyan kriptofajták, most el nem tudom mondani, mik ezek, valamilyen tokenek, amiket azért a felügyeletek figyelnek, és nyilvánvaló, hogy akkor van hova fordulni, hogyha panaszunk van. Megint csak azt mondom, amit ma már mondtam, meg mindig mondom, hogy érdemes többször visszahallgatni. Nagyon bonyolult így első hallásra. Nekem legalábbis lehet, hogy pont nekem, de hogy felfoghatatlan volt, befogadhatatlan volt ez a sok információ. Minden Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének már most mondom, hogy arra kérem, hogy csináljunk majd egy ilyen sorozatot, és térjünk vissza, sokszor vissza ezekre, mert szerintem sok ember belefogott, hallottam már rém történeteket is, de ezek szerint akkor vannak olyanok, amelyek azért mégiscsak jól használhatók. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Everybody get up.

0: Eddig tartott tehát a mai műsorunk sorban a 7. facsipesz. Remélem, hogy élvezték, vagy nem rémültek meg nagyon. Azt gondolom, hogy sok mindenben segítséget nyújtottunk önöknek. A jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozunk. A mai műsor elkészítésében Bicó Tomi volt segítségemre. Nevében is köszönöm figyelmüket, és ne felejtsék el, facsipesz2025@gmail.com. Ha panaszuk van, szeretnének a szakértőkhöz valamiféle kérdést föltenni, ne habozzanak, írjanak. Viszlát!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Visszaállítják a kötelező tagságot az orvosi kamarában, szigorít a kormány a tűzifa programon. Ukrajna elismerte magyarok ezreinek elhurcolását a Kárpát-aljáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A szerdai kormányülésen döntöttek a Magyar Orvosi Kamara jogosultságainak helyreállításáról, valamint ismét kötelezővé teszik a praktizáló orvosok számára a tagságot a Magyar Orvosi Kamarában. A kamarai jogosultságot az előző kormány csökkentette, és az egészségügyi rendszert érintő döntésekkel kapcsolatos véleményezés jogától is elestek. Ezeket most helyreállítja a kormány, mondta a kormány szóvivő. A kötelező kamarai tagság visszaállítását Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már áprilisban elengedte. Szigorít a kormány a tűzifa programon. Még korábban döntöttek a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről, ami a szeptember 15-e után vásárolt tűzifára érvényesül. Köböl Anita kormány szóvívő azt mondta, a kereskedők hajlamosak az árelőnyt saját profitnak felfogni, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Úgy döntöttek, hogy az állami gazdaságokban kitermelt tűzifa árát az adott év januári árán rögzítik, ez a hengeres fára igaz. A szociális tűzifa programban a keményfát 23 ezer forint, a lágyfát 15 ezer forint per köbméter nettó áron értékesítik. A rögzített ár csak a magánszemélyekre vonatkozik, a kormány évi 5 helyett már 10 milliárd forinttal támogatja a fával való fűtési költségeket. Az ukrán parlament 261 szavazattal elfogadta azt a nyilatkozatot, amely hivatalosan elismeri és elítéli a szovjet katonai közigazgatás által 1944 és 1946 között Kárpát-alján elkövetett bűnöket, írja az Ukrinform. A parlament bűncselekménynek minősítette a civil lakosság elleni tömeges megtorlásokat, deportálásokat és bírósági ítélet nélküli kivégzéseket. A nyilatkozat külön is elismeri a kárpát-aljai magyarok ellen elkövetett tömeges represszió, köztük a Málenki robot néven ismert elhurcolásokat, valamint a térség német nemzetiségű lakosságának üldöztetését. A történteket a kommunista totalitárius rendszer bűncselekményeinek nyilvánították. Súlyosabb büntetést kért a debreceni felleviteli főügyészség arra a házaspárra, akik éheztettek és rabszolgaként dolgoztattak egy 34 éves Pilis Csévinőt. Amikor a pár rájött, hogy a kocsiba tett áldozatuk meghalt, akkor lehajtottak az autópályáról, majd a holttestet kitették egy aszódi társasház parkolójába. A nő holttestére arra járó gyerekek találtak rá. A nő halála agyzúzódás, éheztetés és kihűlés folytán következett be. A nyíregyházi törvényszék halált okozó testisértés büntet, valamint emberkereskedelem és kényszermunka büntetében talált a bűnösnek a házaspárt. H.B. Lat 14 év fegyházat, míg a neje 10 év fegyházat kapott.
2: Időjárás.
3: Pénteken nyugaton csökken, keleten észak-keleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
0: Bye. Bankkártyás fizetés csak 200 forint feletti vásárlás esetén lehetséges. Bizonyára önök közül is akadnak olyanok, akik ilyen vagy ehhez hasonló kihírással találkozhattak az életük során. A másik tipikus, azt mondom, trükk, amikor a kisebb üzletekben azt mondják, hogy jaj, hát éppen most romlott el a terminál, ezért csak készpénzzel lehet fizetni. Jó kis trükk, de ne dőljenek be ezeknek. Hogy miért? Mindjárt elmondjuk, ugyanis a hatóság nyilván nem véletlenül vizsgálta ezeket. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. És akkor továbbra is maradunk egy kicsit a bankkártyák témakörébe, egészen pontosan ma beszélünk a bankkártyával kapcsolatos dolgainkról, egyéb dolgainkról. Mi van, ha azt gondoljuk, hogy elveszítettük, vagy mi van, ha megeszi az ATM? És miért nem adja vissza a bank, ha valaki megtalálta a tényleg elhagyott bankkártyát, de bevitték az illetékes fiókba? Aztán hibás teljesítés. Mikor, milyen esetekben beszélhetünk erről, és hogyan tudjuk érvényesíteni jogos igényünket a kereskedővel szemben? Van-e ilyen esetben különbség az interneten, illetve a boltban történt vásárlás esetén? És a facsipesz2025@gmail.com e-mail címünkre érkezett egy panasz, aminek ma utána járunk. A hallgató ajándékba kapott egy villanyborotvát, de nem működött. Elvitte a vásárlás helyszínére, ott megkérdezték, kipróbálta-e, és miután mondta, hogy persze, különben honnan tudná, hogy nem működik, úgy elhajtották, hogy csak na. Azt mondták neki, higiénia eszközt nem cserélnek. Jogos ez, s ha nem, mik az ilyen is esetben a szabályok? Ezek lesznek tehát a mai műsorban, már is kezdünk.

0: Szerintem azért nagyon sokan vagyunk olyanok, akik már úgy jártunk, hogy a bankkártyánkat eltettük, elveszett, megette az automata, szóval, hogy zűr meg zavar volt vele. Nagyon sokféle, szerintem inkább azt mondom, hogy végtelenféle lehetőség van, de azért nagyon fontos információk következnek most Binder Istvántól, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjétől, aki itt van a stúdióban. Szia!
1: Szerbusztok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Szóval bankkártya letiltás, meg mikor kell fizetni, mikor nem, ahogy a műsor elején én ezt így felkínáltam. Nagyon észnél kell lenni, nekem ez az első, ami lejött. Én például jártam már úgy, hogy megette egy vadidegen banknak az automatája a bankkártyámat, dühönbe vertem azt az automatát, nem adta ki.
1: Ebben az esetben érdemes ott maradni, és azért az automatákon ott van az a szolgáltató, ott van az a bank elérhetősége, amelyiket föl tudunk azonnal hívni. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem menjünk el. Aha. Ma már nem jellemző az, hogy mechanikus eszközökkel sikert tudnának elérni a csalók, de régebben volt olyan, hogy valójában nem is az az ATM ette meg, hanem egy kicsit eltérítették a kártyát. Ha nem megyünk el, ott maradunk, akkor tudja érzékelni az az ügyfélszolgálat, hogy mi történt.
0: Miért az mindig van éjjel-nappal?
1: Hát, ahogy a kártyával is éjjel-nappal tudunk fizetni, ennek működni kell, és ott meg tudjuk tenni a panaszunkat, elmondják, hogy mi fog történni. De azért ennél sokkal gyakoribb az, hogy egyszerűen véletlenül ott felejtjük az ABC-ben, ha rossz dolog történik velünk, akkor inkább a pénztárcánkkal ellopják ezt a kártyát.
0: Igen.
1: És hát ahogy bevezetőben mondtad, ilyenkor nagyon észnél kell lenni, mert az például egy óriási hiba, és mondtad, hogy megtörtént esetekről beszélek, hogyha például a kis noteszünkön, vagy a pénztárcánkban szép apró betűkkel egy cetlin ott hagyjuk a PIN kódunkat, vagy pedig voltak olyanok is, akik a kártyájukba karcolták be a PIN kódjukat, ami nagyon kényelmes, csak ilyenkor abban a pillanatban a bűnöző 15 ezer forintig bárhol tud vásárolni Magyarországon, akár egy fizikai
0: naponta módon. Naponta 15 ezerért?
1: Ez tulajdonképpen tranzakciónként 15 ezer forintig, de azért a napi bankkártyás költési limitünk, illetve a darabszám limit, amit remélhetőleg beállítottunk, azért ennek korlátot szab. Rosszabb hír viszont, hogy a webben, tehát online viszont, különösen akkor, hogyha egy nem európai szolgáltatónál, mondjuk egy kínai távol-keleti szolgáltatónál vásárolunk, akkor ez sokkal magasabb lehet, hiszen ott nincs úgynevezett kétfaktoros vagy megerősített ügyfélazonosítás, tehát ott akár a csillagos ég lehet a határ. Tehát
0: a webben le tudja osztani a kártyámon lévő pénzt, illetve a bankomban lévő pénzt.
1: Így van, sokkal túlzásra. Nagyobb összegeket le tud, ott is azért beállíthatunk limiteket, tehát a webes költésnél is tranzakciószám limitek lehetnek, de itt ez már egy nagyon kielezett kockázatos helyzet, és ez tulajdonképpen a beszélgetésünk alapja, hogy itt viszont nagyon gyorsan meg kell tennünk a szükséges lépéseket. Elvileg ugye úgy szól a jogszabály, hogy 15 ezer forintig, amíg be nem jelentjük a kárt, addig tudnak akár fizikailag, akár webben is vásárolni, de ez alól egy nagyon fontos kivétel van, hogyha kiderül, hogy az én bizonyítható oda nem figyelésem, súlyos gondatlanságom, netán rossz hiszeműségem miatt veszett el ez a kártya. Ha ez így van, akkor a bank a 15 ezer forint fölötti kárt sem téríti meg.
0: De én ezt abszurdnak tartom. Mi az, hogy az én rossz hiszeműségem?
1: Hát a rossz hiszeműség az tényleg egy abszurd és extrém eset. Súlyosan gondatlanok viszont lehetünk. Tehát, elmegyünk edzeni, ott felejtjük az öltözőben a pénztárcánkat a kis padon, ezt a kamera is látja, hogy aztán egy kedves valaki ezt fölveszi és elmegy. Az bizony súlyosan gondatlanságnak minősülhet. Ezt nyilvánvalóan a bíróságok tudják megítélni.
0: Értem, de mi van akkor, én olyan sztorit is hallottam, hogy valaki bejelentette, hogy jaj, elvesztettem a kártyámat, de éppen a harmadik táskájába pakolt, és az elsőbe ott maradt. Ha jól tudom, büntetést kell fizetnünk, illetve az új kártyának az elkészítési díját, hát mondjuk logikus, azt ránk veri a bank. És ilyenkor mi van, meg lett a régi kártyám?
1: Önmagában a kártya letiltása az ingyenes, de valóban, ahogy mondtad, jellemzően bankonként 2-4 ezer forint az új kártya előállítási díja, és akkor innen jönnek a mestertrükkök, amiket érdemes megosztani, ugyanis a kártya letiltás azért ez egy tényleg egy kicsit macerás folyamat abból a szempontból, hogy hát azért ez 2-3 hét, amíg elkészítik az új kártyát, aminek ugyanaz lesz a kártyaszáma, de más lesz a PIN-kódja, más lesz a lejárata. Ha van a családban társkártya, addig azt tudjuk használni, de azért az a pár hét az nagyon fájhat, hogy kiesik nekünk, főleg akkor, hogyha utólag megtaláljuk a kártyát. Ezért, és hát nagyon fontos az is, hogy ahogy ott beszéltünk az előbb, nagyon fontos az idő tényező, tehát hogyha nem tudjuk, hogy mi lehetett, lehet, hogy tényleg ellopták, lehet, hogy tényleg ott felejtettük, akkor lehetőleg ne lassan menjünk el a bankfiókban, ne lassan hívjuk fel a remélhetőleg elmentett ügyfélszolgálati kártya letiltási telefonszámot, vagy ne lassan tiltsuk le a kártyát akár a bankunknak a internetbanki felületén, vagy az applikációban, hanem ezt gyorsan tegyük meg. Hogyha viszont van esélye annak, hogy lehet, hogy meg lesz a kártya, akkor ne a kártya letiltást válasszuk, hanem nagyon-nagyon sok banknál már lehetőség van arra, hogy úgynevezett felfüggesztést tegyünk.
0: Ez is köztudomású.
1: Ez azért mesélünk róla. Ez azt jelenti, hogy valójában nem függesztettük, vagy nem tiltottuk le a kártyánkat.
0: Csak szüneteltetjük.
1: Szüneteltetjük tulajdonképpen ezt a kártyát. Ez egy időleges felfüggesztés jelent.
0: Hát mennyi időre?
1: Hát ez bankonként eltérő, de ezt meg tudjuk tenni a netbanki felületünkön, az applikációnkban, és már azoknál a bankoknál, ahol ezt lehetővé teszik, erről előzetesen érdeklődjünk, kérdezzük meg, hogy ezt hogy tehetjük meg, sőt azt is kérdezzük meg, hogy egyáltalán a mi bankunknál erre lehetőség van-e.
0: Mert tehát ez, nem az összes magyar.
1: Ez nem minden banknál lehetséges. A másik megoldás, ami viszont azért jóval több helyen lehetséges, és ezt szintén megtehetjük a netbankunkon, akár mi, akár az applikációnkon mi, legtöbb banknál ez lehetséges, hogy a limiteket vesszük le a nullára.
0: Tehát tehát elhagyom a kártyám, és akkor közben az applikációba a telefonomon leveszem gyorsan nullára.
1: Így van, akár a fizikai fizetést az ABC-ben, akár a webes fizetést, a tranzakciószámot is nullára csökkentem, illetve az összeget, aha, a napi vagy
0: és
1: hosszabb.
0: És akkor limitet. Hiába próbálkozik, úgyse tud vele mit kezdeni, de azt nyomon követik például? Tehát a bank azt látja, hogy hol próbálkoztak a kártyámmal?
1: A bank ezt mindenképpen, aha, látja, és hogyha ezt én előzetesen megosztom velük az ügyfélszolgálaton, elmondom, hogy azért adott esetben kapjak erről én is jelzést. Nyilván a költésről a legtöbb magyar ügyfélnek ez a magyar világszabadalom be van állítva az SMS értesítés, aki egy picit jártasabb a digitális világban, annak a fölugró üzenetek az applikációjánál, ami ugye ingyenes az SMS-hez képest, ezek be vannak állítva, de azért információt kaphatunk a sikertelen tranzakciókról is.
0: Még egy fontos kérdés, ugye ma már a legtöbbünknek velem együtt a mobilomon is a kártyáim fönn vannak, tehát én azzal fizetek, elő se kapírgálom a kártyámat, de ennek is van veszélye, mert ha mondjuk ellopják a mobilomat, akkor nyilván arról tudnak fizetni, pedig a fizikai kártya az én táskámba van. Ilyenkor mi a teendő? Ugyanolyan gyorsan kell kérni egy felfüggesztést?
1: Azt kell végig gondolni ilyenkor, és ez már egy kicsit a pénzügyi felügyelésen túlmutató történet, hogy a mobilomba való belépést milyen védő háló védi, tehát új lenyomatos, vagy...
0: Van már mindenkinek vagy, face ID-s,
1: igen, vagy egyebek vannak, tehát egy belépő kód van-e, és mekkora az esélye annak, hogy abban a mobilba be tudnak jutni. Ha be tudnak jutni, akkor bizony megvan az esélye,
0: jó,
1: hogy úgy fizetnek.
0: De biztonsági okokból nyilván akkor a banknak azonnal jelezni kell, hogy meglovasították a mobilom, és rajta van a bankkártyám, tehát ilyenkor a bank azért segít, hogy és ha tudomására jutott, akkor a fizetnek, akkor...
1: Igen, ugyanaz a helyzet van, teljesen független attól, hogy digitálisan használom, mobilon használom azt a kártyát, vagy fizikailag, ugyanaz a történet kezdődik el, tehát ugyanúgy tudok én a letiltással élni, ugyanúgy a felfüggesztéssel, vagy a limitek nullára csökkentésével. Ezek az utóbbi eszközök, tehát a felfüggesztés, vagy a limitek csökkentése csak akkor jó, hogyha a számlámhoz nem férnek hozzá, de azért a bankszámlámhoz azért sokkal bonyolultabban tudnak hozzáférni, hiszen ott is belépőkódok vannak. Igen. Az első belépőkódot azért remélhetőleg megint csak nem a pénztárcánkban tartjuk. Lehet, hogy ha mondjuk a mobilt lopják el, és be tudtak abba is jutni, akkor lehet, hogy a második belépőkódot már annak a segítségével adják be, de ez egy messzebbre vezető történet. Igen. Az esetek döntő részében ez a letiltás, felfüggesztés, ez nagyon jól tudja helyettesíteni a letiltást.
0: Ez a legjobb hír, amit hallottam az utóbbi időben ezek szerint, hogyha elhagyjuk, ellopják a bankkártyánkat, illetve nem ellopják, amikor tudjuk, hogy nem ellopták, hanem elhagytuk, vagy nem találjuk, az is előfordul, mert jó helyre elraktuk, és amikor úgy vagyunk képesek jó helyre elrakni valamit, hogy ebbe az inkarnációban meg se találjuk. Szóval amikor nem toll, vagy nem egy másik személy nyúlta le, akkor azonnal a banknál felfüggesztést lehet kérni, hogy ez mennyi idő, ez bankoktól függ, tehát érdemes most, hogyha valaki megy a bankjába megkérdezni, hogy van-e itt ilyen, és mennyi időre szól, mert akkor nem kell 2-3 hetet várni, hogy egy új bankkártyánk legyen, nem is az a 2-4 ezer forint, hanem maga az a kellemetlenség, hogy nincs kártyánk, ezt el tudjuk kerülni, de azért még 2-4 ezer forinttal beljebb is vagyunk, tehát nagyon fontos ez, de hogyha meg ellopták, vagy megette a bankautomat, akkor azonnal telefonálni kell, éjjel-nappal hívhatók ezek a banki telefonszámok, és azt is hallottuk, hogy még ezeken az ATM automatákon is van, tehát ha nem a saját bankunké, az se baj, akkor is azt föl kell hívni. Aztán, hogy onnan elküldenek-e a saját bankunkhoz, ez már egy következő történet. Azt gondolom, hogy ez most így itt ennyi fért bele. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője volt a vendégem, és most végre jó híreket hozott. Köszönöm, várunk máskor is.
1: Én is köszönöm. Szervusz.

0: Hetman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivőjét ül már a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél ismét. Szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: A műsor elején mondtam, hogy nem véletlenül mondtam, hogy sokan megpróbálják különböző módon kikerülni azt, hogy bankkártyával fizethessünk, miközben tudom, hogy a szabályok, azt mondom, folyamatosan változnak, mert most már kötelező készpénzt is elfogadni, de nyilván majd te ezt el fogod mondani. Engem sokkal jobban dühít, hogy bemegyek egy boltba, és én is jártam már így, kimondom butikokba, hát ugye a nők hova járnak ennivalót venni, meg ruhát, tipikusan. Szögér nem szoktam elmenni, csak elküldenek. Ott nincs tapasztalatom, de itt van, és akkor elkezdenek ott csápítozni. Jaj, hát nem jó a terminál. Nem jó a terminál, nyilván adó ügyek miatt nem akarják, hogy látszódjon az, hogy ők mit adtak el, és mit nem. Azt gondolom, nem véletlenül vizsgáltátok ezt ti is. Kíváncsiak a ti tapasztalataitokra, bár engem küldtettek volna, sokkal rosszabb lenne a kép.
1: Hát ez tényleg elég dühítő, és amellett meg abszolút jogszabálysértő, ráadásul ez nem egy új szabály. Tehát 2021. január 1-től biztosítani kell az elektronikus fizetési lehetőséget, legyen szó akár bankkártyáról, átutalási lehetőségről. És ezért vizsgálja egyébként a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetőleg a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok folyamatosan évről évre, hogy felelnek meg a vállalkozások, a szolgáltatások is.
0: Évről évre vizsgálják.
1: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetőleg a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok folyamatosan évről évre, hogy felelnek meg a vállalkozások, a szolgáltatások is.
0: Évről évre vizsgálják.
1: 21 óta folyamatosan vizsgáljuk minden.

0: specifikáció ilyen szempontból, tehát nagyjából az átlagok azonosak, és inkább ilyen kisebb élelmiszerboltokban, piacokon, te is említetted, ruhaboltokban, illetve pékségekben vannak kifogások, de egyébként nem nagy számban, tehát a 2300 üzletből idén csak 13 esetben találtunk problémákat.
1: Rossz helyen jártatok.
0: Egyébként ezt akartam még mondani, hogy akár te, akár a kedves hallgatók ilyet találnak, akkor nyugodtan éljenek bejelentésre az NKFH ügyfélszolgáltán, vagy a kormányhivataloknál, mert ezt kivizsgáljuk.
1: Amióta ez a műsor létezik, és te bejössz, mindig oda szegezem neked, hogy miért nincs egy saját applikációja a 21. században ennek a hatóságnak, miközben másnak van, mert sokkal egyszerűbb lenne ott a bejelentés.
0: Biztos vagyok benne, hogy lesz, de azért ez a hatóság 312 napos, január 1-től működik az NKF, úgyhogy mindenképpen lesz, de egyébként ettől függetlenül ügyfélkapun, e-mailen, ingyenes telefonszámon is elérhetőek vagyunk, tehát azért próbálunk elérhetővé és láthatóvá válni, úgyhogy nyugodtan éljenek bejelentésre.
1: Ugye, ha jól tudom, akkor az talán júliustól kötelező készpénzt is elfogadni. Ez micsoda? Én ezt nem egészen értem, mert számomra evidens volt, hogy bemegyek egy boltba, és eldöntöm, hogy a pénztárcám veszem elő, vagy a bankkártyám.
0: Hát evidensen, de a szabály erre nem volt egészen július 1-jéig.
1: De miért volt erre szükség?
0: Pont azért, mert nagyon sok bejelentés érkezett, hogy ők nem akarnak bankkártyával fizetni, nem akarnak átutalásra, és bizonyos helyek nem tették lehetővé a készpénzes fizetést, mondván nekik az egyszerűbb, hogyha mondjuk csak bankkártyás terminál van. És egyébként alaptörvényi rangra emelkedett a készpénzfizetési lehetőség, ezt követték nyilván a különböző kereskedelmi és fogyasztóvédelmi szabályok, és július 1-től már kötelező ezt biztosítani. Itt is ellenőrzünk, nyilván július 1-től kisebb a tapasztalat, körülbelül 200-220 üzletben jártak a kollégák, és itt viszont nem találtunk kifogásolni valót, tehát most már mindenhol, ahol vizsgálódtunk, legalábbis ott biztosítják ezt a lehetőséget.
1: Én azt gondolom, ezzel lesz a kevesebb baj, én úgy érzem, hogy sokkal több baj van ezzel a bizonyos bankkártyás fizetéssel, és én azt is kimerem jelenteni, hogy nem a nagy multiknál, ott nincs probléma. Van olyan, hogy leáll a terminál, de akkor bemondják a hangos bemondóba, és ezzel próbálják megoldani, mert ilyet is tapasztaltam már. Tehát ott nem érzem a szándékosságot.
0: Én a többieknél sem akarom érezni a szándékosságot, és jó hiszeműen állunk minden kereskedő. Ez teljesen minden, hogy nagy vagy kisbolt, multiról, kisebb élelmiszerboltról, vagy ruhaüzletről van szó. Nyilván előfordulhat, hogy elromlik az a terminál, de azért ilyenkor is mi is arra hívjuk fel a figyelmet, és a vásárlók is nyugodtan azt jelezzék, hogy másnap is visszatérnek, akkor már ha ott még mindig rossz az a terminál, akkor az már gyanúra adhatok, ott nem biztos, hogy technikai hiba merülhet fel napokon vagy heteken keresztül.
1: Tehát akkor a vizsgálataitok azt mutatják, hogy eléggé fegyelmezettek a kereskedők. De nyilván kisebb kereskedelmi egységeknél jártatok, és nem a nagy multiknál, mert tehát azt mindenki tudja, hogy ott nincs probléma.
0: Azért ott is járunk. Nyilván a multiknál is ellenőrzünk mindenfajta fogyasztóvédelmi szabályt, ezt is többek között, de mondom még egyszer, hogy ezt a 7 eset, ez kisebb területen merült fel.
1: Azt gondolom, a multiknál más probléma van, nagyon sokan nem szeretik az önkiszolgáló pénztárakat. Van olyan hely, ahol én is utálom, mert úgy ordít velem, hogy megrémül. Ráadásul senkinek semmi köze, hogy én most éppen ott mit csinálok, de tényleg nagyon hangosan ordít egy drogéria láncba speciel, és ezeket én elkerülöm, inkább beállok a pénztárhoz, a pénztáros nem túl boldog, mert mindenki ott áll, de hogy azt akartam kérdezni, hogy most ezzel az önkiszolgáló pénztárak elterjedésével lett-e valami változás, tehát kötelesek-e, mert az a tapasztalatom, hogy élelmiszer nagy láncnál például egy pénztár sincs nyitva, és mindenkit terelnek a csináld magad akcióba.
0: Nyilván vannak ezek érthető okai, és egyre többen használják ezeket az önkiszolgáló kasszákat.
1: Nyilván kevés az eladó, vagy a pénztáros.
0: És egyébként nagyon könnyű is használni őket. Igen. De én teljes mértékben megértem, hogy vannak, akik ezt nem szeretik, adott esetben idősebbek is, vagy kevésbé vannak jó barátságban mondjuk így a technikai dolgokkal. És ezért van egy új szabály erre vonatkozóan.
1: Erre is van.
0: Pontosan, és ez is egy idei új szabály, július végétől érvényesül. Meghatározott terület felett biztosítani kell azt, hogy legalább egy nem önkiszolgáló kassa, tehát meghatározott személy, természetes személy, élő ember ott fogadja a vásárlókat, és nála is lehessen fizetni.
1: Gondolom, ezt is fogjátok majd vizsgálni.
0: Hát nem is csak fogjuk, inkább már ezt múlt időben és jelen időben is használom, tehát folyamatosan vizsgáljuk, szerintem július 24-től kezdődően. Itt már 700 egységet vizsgáltunk, és 7 esetben találtunk hiányosságot, tehát nem magas a kifogásolási arány, viszont ez olyan súlyos jogszabálysértésnek minősül, hogy itt még bírságok kiszabására is sor
1: kerül. Ez miért súlyosabb, mint hogy becsapnak, azt mondják, hogy rossz a terminátum, ezzel lovagolok, de ez számomra, tehát annyira átlátszó, mint az üvegablak.
0: Nem súlyosabb, tehát az

0: ugyanolyan súlyos, tehát hogyha az felmerül, és bizonyított természetesen megfelelő hatósági eljárás során, bírság kiszabásának ott is van helye ugyanúgy.
1: Az az igazság, hogy ezen a területen nem nagyon vagyunk tisztában a fogyasztói jogainkkal. Arra emlékszem, hogy amikor az volt, hogy kötelező lehetővé tenni, készpénzt fölvegyünk termináról boltokba, azzal például nem tudom, mi lett. Az egyetem működik, vagy az főleg a kisboltokban és vidéken, ugye, ahol nincsenek ATM-ek, de lehet, hogy ezt majd a következő műsorban a Binder úrtól fogom megkérdezni. Tehát akkor az a tapasztalat, hogy jók a tapasztalatok, úgy lehetne összefoglalni, tehát, hogy a terminált azt használják a boltok, de ha nem, akkor bejelentéssel élhetünk, mégpedig a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak van egy ingyenes telefonszáma, ezen kívül pedig ügyfélszolgálata is van, applikációja még nincs, ezt mindig el fogom mondani, mert ez akkor is felháborítónak tartom, de reméljük, hogy már készül, csak még mi nem tudhatunk róla, mert érdemes bejelenteni, ugyanis ilyenkor becsapnak minket, hogy ennek mi az oka, azt ne firtassuk. Az is egy nem régi szabály, július vége óta, hogy kötelező otthon önkiszolgáló pénztárak vannak, legalább egy pénztárt egy élő emberrel működtetni, tehát aki akar, az tudjon odaállni, mert hogy ez is nagyon fontos, valamint azt is vizsgálta a hatóság, hogy a készpénz elfogadása az milyen szinten van a boltokban. Én azt gondolom, hogy ezzel volt a kevesebb gond. Köszönöm szépen, hogy megoszthattuk itt a műsoron keresztül a legfrissebb tapasztalatokat. Szerintem, hogyha van fejlemény, úgyis remélem legközelebb is jössz, és úgyis beszélünk róla.
0: Köszönöm szépen,
1: sikerült. Köszönöm, hogy eljöttél. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóbívője volt az elmúlt percekben a vendégem. Most egy kis zene következik, és utána egy egészen más témával fogjuk folytatni, úgyhogy érdemes velünk maradni.

0: Remélem, sokak megjegyezték már, hogy lett egy e-mail címünk. Az a cím, hogy facsipesz2025@gmail.com. Ezt azért csináltuk, mert az az érzésünk, hogy a hallgatók is egy csomó ötletet tudnak adni, hogy miről beszéljünk, ez az egyik. A másik pedig, hogy minden áron segíteni szeretnénk önöknek, ha megtisztelnek azzal, hogy a panaszaikkal hozzánk fordulnak. Aki már hallgatja több hónapja ezt a műsort, láthatja, hogy azért nagyon sok szakértő bejár ide, és szerintem ők tudnak önöknek segíteni, tehát én mindenkit arra bíztatok, nyugodtan írjanak nekünk. Ha olyan a téma, én szívesen, ha adnak egy elérhetőséget, föl is hívom önöket, sőt, még adásba is tudunk beszélgetni, de ha nem akarják, akkor e-mailen meg fogjuk írni, hogy mikor kerül adásba az önök témája. Tehát még egyszer facsipesz2025@gmail.com. Van, aki ezt komolyan vette, és már meg is jöttek az első témák, vagy hogy mondjam, problémák. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő ma azért ült be ide a stúdióba, akit köszöntök, és örülök, hogy eljöttél. Szia!
1: Köszönöm a meghívást!
0: Hogy egy elég furcsa történetet megfejtsünk, én nem akarok itt poénkodni, de tudom, hogy mindig mondom a magamét, de a történet a következő: elektronikai áruházba bement az édes drága öreg bácsika, ez karácsony után volt, ő kapott egy villanyborotvát. Nyilván nagyon boldog volt, hogy megkapta a gyerekeitől a villanyborotvát, és kipróbálta, és kiderült, hogy annyit sem mond ez a villanyborotva, hogy nyek. Bement a vevőszolgálatra, kivárta a sorát, azért egy idősebb emberrel nem udvaras így bánni, na mindegy, és amikor ő kérdezte tőle az édesnénye, aki ott volt a vevőszolgálatban, hogy mi a probléma, és mondta, hogy rossz, megkérdezte, és kipróbálta, mondta bácsi, hogy persze, mert nem tanult meg hazudni, gondolom, na úgy elhajtották, hogy csak úgy nyekkent, és nem is értette, az volt a duma, hogy higiéniai eszközt nem cserélnek. Na most kettő dolog van itt rögtön az elején. Az egyik az, ha valamit nem próbálok ki, akkor onnan a fenéből tudom, hogy rossz. Tehát, hogy ezt fizikai képtelenségnek tartunk. Kettő, hogyha nem az arcához tette, mert mondjuk az higiéniai okokat vethet föl, azt még elfogadom, hanem egyszerűen csak bekapcsolta és nem működik, akkor hogy lehet így elhajtani?
1: Hát itt azért minden összeállt, ami kellett, tehát az ügyfélszolgálatos tudáshiány és a fogyasztói ennél talán megbocsáthatóbb tudáshiány, illetve hát akkor még csendben folytathatunk ilyen hitvitát, hogy én abszolút a kézinek a híve vagyok, tehát vissza kell ráállni. A lényeg igazából ezzel a higiéniai termékkérdéssel, ami a piacon nagyon furcsa módon elkezdett mindenre kiterjedni, és rásütik tényleg már mindenre, így például egy hibás termékre, miközben ez az egész higiéniai termékes hivatkozás csak is online rendelés esetében, és csak is akkor él, ha az ember az elállási jogával szeretne élni, és egy zárt csomagolásból felbontotta a terméket, ami higiéni okokból nem szolgáltatott vissza.
0: Jó, erről majd beszélünk, de egyelőre válaszoljunk a bácsinak.
1: Tehát máskor nem. Ennek megfelelően ez az ügyfélszolgálat is hibát követett el, hiszen egyrészt, ha hibás a termék, teljesen irreleváns, hogy kipróbálta vagy nem, a kérdés ugyanúgy teljesen természetes, ahogy te föltetted, hogy a fenébe jönne rá a hibájára, hogyha nem próbálta volna ki. És a másik...
0: Mert itt nem méret probléma van mondjuk egy fehér neművel, amiről majd külön beszélünk, hanem ez egy fém termék, vagy műanyag termék.
1: Így van, ez egy tényleg fontos megnézni más típusú termékeknél
0: is. Majd beszélünk erről.
1: De mondjuk ki, ha hibás a termék, hibás teljesítés van, akkor fogyasztók elégszavatossági jogával minden termék esetében élhet, fehér neműtől kezdve a műszaki cikkekig, bármivel, 2 évig, amennyiben pedig a termék 10.000 forintnál drágább, és a kötelező jótállás hatájára tartozik, akkor 10-től 250.000 forintig 2 évig, 250.000 forintnál drágább termékek esetében pedig 3 évig érvényesítheti a jótállási igényét. Tehát a hibás a termék, kellékszhatósági vagy jótállási igényt érvényesítünk, és teljesen mindegy, hogy ki használta, koszosan használta, tisztán használta, ott már a vállalkozás feladata lesz bizonyítani, hogy miért ment tönkre ez a termék.
0: Jó, akkor először lezárjuk a bácsi ügyét, mert ez engem borzasztóan fölháborított, tehát akkor az az üzenet, hogy jogtalanul hajtották el, megint menjen vissza, hivatkozzon arra, amit itt elhangzott, én nem tudok neki paragrafusokat mondani, nem is fogok, és ne hagyja magát, vetessen föl jegyzőkönyvet. Ugye ilyenkor az a legjobb módszer, ezt tessék mindenkinek a fejébe vésni, hogyha valami reklamációnk van, akkor jegyzőkönyv, ragaszkodjunk hozzá, és írja le.
1: Így van. Pontos itt elkülöníteni azt is, hogy azért a bácsinál most ez egyértelmű, mert hibás termékről beszélünk.
0: Igen.
1: De van olyan is, hogy nagyon sok vállalkozás vesz vissza terméket bizonyos feltételek, mert nem hibásan. És vélhetően az ügyfélszolgálat is, ha most nagyon jó hiszemű akarok lenni,
0: nem akarok
1: keverte ezt a problémát. Tehát, hogy egész egyszerűen, jó, csak mi is számítsunk rá fogyasztóként, tehát, hogy legyen teljesen egyértelmű, hogy hibás, nem működik, kipróbáltam, nem működik, és igenis kell légszatossági jótási jogommal élni
0: szeretnék. Tehát az a kulcs szó, hogy ez hibás.
1: Így van.
0: Nem a mérete rossz, nem a hibás.
1: Így van.
0: De hibásnak számít, maradjunk a villanyborotvánál akkor is, hogyha mondjuk az a külső bakelit része, most lehet, hogy hülyeséget mondok, ilyen műanyag része be van repedve, vagy tehát, hogy működik, de mondjuk kinézetében van, az is hibásnak számít?
1: Igen, az a nagy szerencsénk, hogy pár évvel ezelőtt egy jogszabálymódosítási csomagban a hibás teljesítés eléggé komolyan alá lett bontva. Tehát még korábban igazából inkább a bírói gyakorlat jelölte azt ki, vagy a hatósági jogalkalmazói gyakorlat, hogy most a hibás teljesítésben mi fér bele, működik, nagyon nem működik, kicsit azért még működik, de itt volt egy 373-as, bocsánat, tudom, hogy nem mondunk, de én lendületből megjövök, kormányrendelet, ami eléggé szépen esetről esetre alá bontotta, hogy mi minősül hibás teljesítésnek, és még például az is annak minősül, hogyha egy bemutatott mintadarab tud valamit, vagy kinéz valahogy, és az, amit megveszek, az ugyanezt nem tudja. Tehát még ez is hibás teljesítésnek számít, nemhogy az, hogyha a műanyag be van repedve a tenéken, mert gondolom nem azzal a szándékkal árulták, hogy repett műanyag legyen a fogyasztóknál.
0: Azt gondolom, hogy aki valamit gyárt, az hibázhat is, meg a gyártósorról lekerülhet úgy is.
1: Van még egy, ami nagyon-nagyon tipikus, arra szeretnék kitérni, amikor vállalkozások, gyártók valamilyen hiba mennyiséget, vagy hiba jelenséget megpróbálnak természetesnek beállítani. Az elmúlt 20-30 évben a pixel hiba volt egy nagyon tipikus ilyen, hogy a kijelzőkön milyen mennyiségű pixel hiba fogadható el. Na most az, hogy a gyártó kimondja, hogy neki milyen mennyiségű pixel hiba fogadható el, az egy dolog. Egyáltalán nem biztos, hogy a fogyasztónak ugyanez a pixel hiba mennyisége elfogadható, főleg, hogyha olyan helyen van, ahol az zavaró. Úgyhogy nem szabad az ilyenektől...
0: A telefonoknál, vagy a tévéknél?
1: Telefonok, kijelzők, tévék, számítógépek, monitorok, igen. És ilyenkor sem szabad meghátrálni, mert mondjuk egy békéltető testületi döntésben, vagy hogyha az nem sikerül, akár egy bírósági döntésben, ez olyan drága, azért vannak olyan kijelzők, amik simán elérik azt az árszintet, akkor ott meg lehet állapítatni, hogy bizony ez a pixel hiba, hibás teljesítés, és akármit mond a gyártó, ezt sajnos ki kell cserélni.
0: Aha, ezt nem tudtam, azt tudom, hogy erről majd egy külön műsorban fogunk beszélni szakértővel, hogy az autóknál például engem ez háborít föl, hogy sok-sok millióért veszel egy autót, és hiába viszel ilyen festékvastagságmérőt, a magyar szabvány az olyan, hogy mondjam, tág, hogyha, tehát látszik, hogy átfújták, meg egy kicsit összetörögették idefele, akkor is köteles, hogy átvenni az autót, tehát ezt nem is értem. De mindegy, ez a pixel hibáról jutott eszembe, hogy ez ugyanaz tökbe. Jó, akkor lépjünk egyet tovább. Tehát akkor ezt az ügyet lezárhatjuk azzal, hogy jogtalan volt a cégnek az, hogy elhajtotta ezt a hallgatót, illetve a fogyasztót, menjen vissza, jegyzőkönyvet vetessen fel, ne hagyja magát, mert teljesen jogos, hogy ilyenkor a terméket ki kell cserélni. Egyébként még azt is írta, hogy elvitte a számlát, elkérte a gyerektől, és elvitte a számlát, tehát ő azzal is tudta igazolni. De ha már számla, a következő kérdéskör. Ugye a mai világban legtöbbször már nem is mobilkártyával, telefonnal fizetünk, de annak, hogy én fizettem a gipsziakab üzletébe valamit, annak nyoma van. Vagyis, ha én veszek valamit, ami hibás, de nincs meg a számlám, mert nincs meg, mert elektronikusan viszont megvan, köteles-e elfogadni a reklamációmat az elektronikus számla alapján a kereskedő?
1: A kérdés eléggé nyitott kérdés, egy hát pár bar. Pici ponton, egyébként tök jól lezárt. A jogszabály...
0: Hát, ezt nem egészen értettem.
1: Mindjárt megérted. A jogszabály alapvetően egy kb. 10 éve nyitott lett abba az irányba, hogy ne a nyugta és a számla jelen jelentse a fogyasztó igényérvényesítésének egyetlen alapját. Ez szerintem egy nagyon fontos és jó lépés volt, nem csak azért, mert hogy miért kell a számlát megőrizni, nekem is vannak vele problémáim néha.
0: Hát meg hanem, eltűnik róla egy idő után.
1: Hát, arra már ne is beszéljünk, de erre is van egyébként jogi megoldás, de a másik helyzet az, hogy ha van egy rakás egyéb bizonyítékom, ami a szerződés kötést egyértelműen alátámasztja, akkor miért kéne nekem pont a számlával visszamennem, hiszen a lényeg az, hogy igazoljam. Viszont ezt kétszer alá kell húzni, de jogszabályok a fogyasztóra nagyon kevés kötelezettséget hárítanak, de a vásárlás, tehát a szerződés kötés tényét a fogyasztónak kell igazolnia. Tehát nem kötelezhetem a boltot, amikor bemegyek, hogy keressék ki a nyugtát, hanem nekem kell bizonyítanom.
0: Ha én az igen.
1: Így van. Mit kell bizonyítanom, ugye a szerződés kötés tényét? Tehát itt a banki kis visszaigazoló POS cetlikkel egy nagyon nagy probléma van, hogy ezek kicsit kevesebb adatot tartalmaz, mint az ideális lenne. Tehát az időpont rajta van, az rajta van, hogy milyen összeget fizettem, és lényegében az, hogy hol. Tehát egyébként hiányzik az, hogy mit vettem, tehát mi az a termék, amiért fizettem, ugyanis ha rajta lesz mondjuk egy 22 ezeres összeg, az lehet, hogy három darab buta okosóra, de az is lehet, hogy egy darab egész okosóra. És ugye ezt így igazolni nagyon-nagyon nehéz. Nyilván a fogyasztó mondhatja azt, hogy vélhetjük azt, hogy ez a 22.009 megegyezik azzal a 22.009-es órával, amiként itt van nálam, és ma is ennyi a boltba, és akkor ugye egészen jól el lehet ezen vitatkozgatni, de a lényeg az, hogy azért aha, jobb, ha valami olyan bizonyítékunk van, így például webes rendelésből e-mail visszaigazolás, vagy akár fizetésnél néha az is előfordul, hogy sokkal alaposabb visszaigazolást kapunk, mint a banki POS terminál, mondjuk a saját kártyás fizetésünk esetében. De ott nem. Van a cégneve termék. Van, hogy
0: a
1: van.
0: Cégneve ott van, de...
1: Ez nagyon különböző, mert ez beállítási szolgáltató függő, de tény sajnos a többségében tényleg csak összeg vagy
0: tudod,
1: partner.
0: Hol van részletes elektronikus számla az élelmiszerláncoknál? Ott bejön, tehát ott tényleg meg tudom nézni, de hozzáteszem és kimondom, hogy például a Lidl-be ezek a reklamációk fantasztikus jól működnek. Tehát én próbáltam, meg láttam, meg több helyen, ott még az elektronikus számlámat csak bemutatom, és elnézést kérnek, és már csinálják a dolgot. Tehát, hogy az jobb, mint hogy ahol veszek két okos buta órát, és csak az van odaírva, hogy ennél a cégnél vásároltam ennyi pénzért.
1: Két megoldás van még.
0: Na, mi?
1: Az egyik az, bár én nagyon sokszor ellenük foglalok állást, az egyik az applikáció, egyre több cégnek van, és na ott jellemzően ugye el vannak mentve. A másik pedig egyébként az okostelefonnal már a társadalom jelentős részének van, én ezt csinálom jelenleg, csak nem vagyok még 100%-os benne, azonnal fotó és kuka.
0: De ezt vagy elfogadja, vagy nem?
1: Köteles elfogadni, bizonyítottam vele a szerződéskötést, tehát hogy ott minden adat rajta lesz.
0: Hát azért az emberek 90%-ának már okostelefonja van, és semmiből nem áll tényleg lefotózni. Legfeljebb megtelik a tárhelyünk, ha sokat, a gazdagok vagyunk, és sokat
1: abszolút. Megint valami múltit gazdagítunk, de a lényeg, baj, hogy ez egy megoldás
0: ez
1: lehet.
0: Ez már
1: igen.
0: Csak ilyen, ez olyan, mint a Kör című film. Jó, többször letorkoltalak már az internetes vásárlás kapcsán, de hát ott is szoktunk reklamálni, és én azon döbbenek meg, hogy az ismerettségi körömbe nem egyszer, nem kétszer fölhívnak kétségbe, hogy segítsek, én, mint nagy fogyasztóvédelmi szakértő, hát én nem vagyok az persze, és akkor elmondja, hogy vett valamit, a legutóbb fölhívott valaki, hogy vett egy hűtőszekrényt, ami nem két fillér, ettől a cseh marketplace-től, és ő feketét rendelt, és szürke jött, de és ő fölhívta őket, és hosszasan magyarázta, hogy megmondták neki, hogy ő rossz kódot használt, és hogy ő most mit csináljon, hogy mondtam, hogy vegyél egy másikat, de ezt poénból mondtam, és mondtam neki, hogy miért kell magyarázni, miért nem küldöd vissza az internetes vásárlásnál 14 napon belül, vagyis két héten belül, nem kell indokolni. Hát nagyon megörült, aztán felhívott egy hét múlva, hogy azt mondták, hogy a szállítási díjat fizesse ki, márpedig egy hűtő esetében az nem 2 forint 20 fillér. De hogy nincs benne az emberek fejébe, mindig magyarázkodunk, hogy nem kell, veszek valamit a neten, nem tetszik, nem kell megindokolni, vigyék vissza.
1: Igen, a visszaszállítási díj, ezt pontosítsuk, mert az eredeti kiszállítási díj az visszajár az elálláskor.
0: Igen.
1: Tehát azt a cégnek vissza kell fizetnie, viszont a visszajutatás költsége a fogyasztót terheli, és ez tényleg egyrészt egy hűtőszekrény esetében nem ugyanannyi, mint egy okosbuta óránál, a másik pedig, hogy az sem mindegy, ugye ezt szoktam mindig hangsúlyozni, hogy honnan is rendeltük azt a terméket, mert nagyon bátran rendelgetünk Franciaországtól, mint Kazaksztánig, bárhonnan, de azért visszaküldeni egy távoli országba, az bizony megdobja ezeket a költségeket.
0: Igen, a távoli országba egyébként sem küldünk vissza, de mondjuk itt a közeli országokban nyilván igen.
1: Nagyon, nagyon durva, tehát most teljesen más okokból, üzleti okokból ráláttam a szállítási költségekre a fuvarozó cégeknél, és a Magyarországon belföldi tarifáknak bármelyik szomszédos országa 4x-6-szorosa.
0: Tehát mi vagyunk az olcsók?
1: Nem, országon belül olcsó, és amint az ország határt átlépjük, akkor a logisztikai költségek jelentősen megnőnek.
0: És mi van akkor, ha berágok, és mondjuk nagy autó van, és azt mondom, hogy én ezt a hűtőt visszacipelem.
1: Van rá jogunk.
0: Van rá jogunk?
1: Jogszabály lehetőséget
0: biztosít. Nem túl életszerű, hogy de legalább van rá jogunk. Tehát 14 napon belül indoklás nélkül elállunk, ezt tessék megtanulni mindenkinek, aki interneten vásárol, pedig szerintem mindenki. De mi van akkor, ha 14 nap után derül ki, hogy rossz, elszakadta, jött, nem használható, tehát ugyanaz a kűr, ami a bolta.
1: Bocsánat, eszembe jutott egy felmérés, amit többször olvastam, hogy ezt a fogyasztók 99%-a egyébként tudja ezt a 14%-os árat, úgyhogy vagy beleakadtál abba az 1%-ba, vagy pedig az lehet, hogy olyasmi van, mint a Kádár rendszerben a választások idején, hogy mindig 104% szavazott a Magyar Szocialista Munkáspártra, vagy a Hazafias Néppfrontra. Tehát nem tudom, vagy a felmérés volt rossz,
0: nem
1: vagy tényleg
0: nagyon beleakadtunk.
1: Ez már történelem, bocsánat. Tehát a lényeg...
0: De azért nincs igazad, és most itt leragadok, mert tudják a 14 napot, de azt hiszik, hogy indokolniuk kell, és ezt nem tudják.
1: Jó, van, erre nincs felmérés, erre nem tudok
0: legyen posztani. Felmérésed, és utána vitázzunk ezen.
1: Térjünk vissza, hogy a hibás termékekre online vásárlás esetén nagyon egyszerű lesz a válasz, mert lényegében teljesen ugyanazok a szabályok érvényesek az online vásárolt meghibásodott vagy nem megfelelően működő termékekre, mint a fizikai boltban vásárolt nem megfelelően működő termékek esetében.
0: Elvileg, megint egy sztori, valaki vásárolt egy tévét, de még felújították a lakását, és azt hiszem 2 hónap múlva bontogatta ki, mert így gyűjtögette, amiket bevásárolt, se kép, se hangszó szerint nem volt a tévében, és nem akarták se visszaadni a pénzt, se visszavinni, se nem engedték, hogy visszaküldjenek, hova fordulhat a hatósághoz?
1: Ha mégiscsak megtaláltad azt az esetet, amiben egyébként van egy praktikus eltérés a kettő között, ugyanis ugye van egy olyan részletszabályunk, jótállás esetén, hogy a jótállás ugye a termék átvételétől indul. Ugyanakkor van kivételszabály erre,
0: igen,
1: hogy amennyiben a termék beüzemelés köteles, és hát a tévé az ilyen...
0: Határeset.
1: Erőteljes határeset, de mondjuk például már egy gázsütő, vagy egy villansütő, vagy egy boiler,
0: igen,
1: az már mindenképpen a beüzemelés köteles termékek kategóriába tartozik, de én azt gondolom, hogy egy számítógép is, amire mondjuk installálnunk kell egy,
0: igen,
1: szoftvert ahhoz, hogy ez működjön. Tehát ezeknél a termékeknél a jótállás akkor indul, amikor a terméket beüzemeltük. Nyilván a fogyasztónak lesz valamilyen bizonyítékra szüksége, hogy ez a beüzemelés mikor történt, tehát egy számla attól, aki beüzemelte a terméket, vagy egy nyilatkozat attól, aki beüzemelte a terméket, de ezt nem lehet a végtelenségig húzni, ez is egy későbbi jogszabálymódosítás volt, és ez fél évig mehet, aha, úgymond korlátlanul.
0: Hát
1: a fél év elteltével hirtelen visszaugrik a jótállás kezdő dátuma, aha, az átvétel időpontjára.
0: Tehát nagyon kell erre vigyázni. Nagyon szalad az időnk, viszont még nem beszéltünk a higiéniai termékekről. Ez a fogalom, ez létező fogalom, mert mondjuk egy boltban, egy fehér nemű boltban, hogy fürdőruhát vásárol az ember, ott ki van írva, vagy nem cserélik, de mondjuk gondolom eltérés van a neten, meg a boltba.
1: Kiket érnem erre a boltban, nem cserék a fürdőruhát kategóriára. Ez is ugye mire vonatkozik?
0: A hibátlan
1: de meggondoltam,
0: persze,
1: magam tarka, igen, helyett pirosat szeretnék kategóriára vonatkozik.
0: Nagyobban.
1: Így van, ha hibás a termék, elszakad benne bármi, aha, kilóg a szál, akkor ugyanúgy visszahozhatja a fogyasztó, teljesen mindegy, hogy volt rajtam, vagy nincs rajtam, visszatérünk a bácsinak a műszaki boltban,
0: igen,
1: esett problémára, hibás a termék, cserélt ki, vagy ad vissza a vételárat, vagy hát, javítani nem fogja.
0: Egyébként majd egy legközelebb nyelvű műsorban erről ad vissza a vételáradról, csinálunk egy komoly összeállítást, mert ez is megér egy misét.
1: Mert ez most túl vicces volt.
0: Nem, azért, mert hogy igen, igen, mert nem adják vissza, hogy milyen szabály, igen.
1: Ami a lényeg, hogy az egyik kormányrendelet, ami kifejezetten az online elállásról szól, igen. Az meghatároz kivételszabályokat, hogy mikor nem állhatunk el a szerződéstől. Például veszek egy koncertjegyet egy konkrét igen. Időpontra, akkor ott nem állhatok el, vagy ha szállásfoglalásom van megint csak konkrét időpontra, nem állhatok el. És a saját magam méreteire egyedileg készítettenék esetében sem állhatok el, és ezek között jelenik meg egy olyan mondat, hogy olyan esetekben, amikor a fogyasztó a zárt csomagolást már kibontotta, és a termék higiéniai okokból nem küldhető vissza, abban az esetben is megtagadható az elállás, vagy a fogyasztó nem jogosult arra, hogy elállási igényt nyújtson be. Ez milyen esetekben jellemző? Az én olvasatomban, és ezt a piac is megpróbálta persze mindenre ráhúzni, fülhallgatótól kezdve cipőn át zokni, mindenre, amire csak lehetséges. Na azt gondolom, hogy a zárt csomagolása jelenlegi hatósági általam ismert jogértelmezések szerint alapvetően egy forrasztott csomagolás, tehát semmiképp nem egy cipős doboz, amit kinyitok, és nyitva van. Aha. A másik, hogy mit jelent ez, hogy higiéniai okokból nem küldhető vissza, nyilvánvalóan itt alapvetően közegészségügyi szabályokat tudunk figyelembe venni, tehát az Európai Unió által annak idején a szabályozásra kiadott útmutató is azt mondta, hogy most nem tudom nem előszedni, mert ez volt az útmutató első, és azóta ezzel hivatkozunk mindig, hogy például a szexuális segédeszköz tipikusan egy ilyen példa, hát ez amit nem kéne nyilvánvalóan visszaküldeni.
0: Értem. Hát igen, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő volt a vendégem.

Hát ennyi fért a mai Facsi percbe. Ne felejtsék el, hogyha problémájuk van, szeretnének megoldást, vagy panaszuk van, akkor a facsipesz2025@gmail.com címre írjanak. Remélem, hogy a jövő héten ismét találkozunk. Biczó Tamással készítettem a mai műsort is, mint mindig. Köszönöm neki is, Törtei

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: Köszöntöm Önöket, a Média 1-et hallják, a vonal túlsó felén pedig Kelen Károly, a Bezárt Népszabadság egykori egyik szerkesztője. Szia Karcsi!
3: Szavasz, jó estét kívánok!
2: Több minden miatt hívtalak föl. Egyrészt, hát egy évforduló ennek az egyik apropója, mégpedig Delmedikó Imre, akinek az emlékére a napokban Budapesten emléktáblát avattak. Nem tudom, hallottad-e ezt a hírt egyébként?
3: Igen, hallottam.
2: Mármint az emléktáblát. Ugye most lenne 100 éves Delmedikó Imre, és te annak idején, amikor ő elhunyt 2019 novemberében, akkor írtál Delmedikó Imréről egy cikket, egy megemlékező cikket a Média 1-re. Egyfelől Delmedikó Imre emlékét idézzük meg egy picit.
3: Legnagyobb örömmel, egészen különleges figurája a világnak minden tekintetben. Egy polgár, aki polgárként akar viselkedni, aki részt akar venni egyrészt a saját életébe, hogy hogyan alakul, másrészt az emberek életébe, és ráadásul van neki egy bizonyos ilyen, nem jó szó a népművel, és egy ilyen tanító attitűdje, hogy a dolgokat, amik a világban vannak, azokat helyesen ismerjük meg, azokról pontosan emlékezzünk meg, és amelyet próbáljunk minél teljesebben megismerni. Tehát ő ugye a sajtólevelező volt, a sajtólevelezés az mostanában már kiment a divatból, helyettesíti ezt a Facebook morgolódás. A Facebookon
2: kommentek, ugye?
3: A kommentek, igen, meg a Facebookon szokott morgolódni az ember, hogy ez az újságíró is rosszul beszél, az a rádióriporter is rosszul beszél, és rosszul is, soha se fogják megtanulni, a helyes írást nem sajátítják el, morgolódnak az emberek. Ő nem aprózta el ennyire a dolgokat, hiszen képtelenség hibátlanul írni. Tehát a Népszabadság, ahol én dolgoztam, és amelynek olvasó szerkesztője voltam, a fő tevékenységem az volt, hogy mások hibáit javítsuk, az is tel is tele volt hibával, nem tud tökéletes lenni. Az emberek azt gondolják, hogy az a szakmánk, hogy mi írunk, akkor mi teljesen tökéletesek vagyunk. Nem tudunk tökéletesek lenni. Nagyon nagy öröm, ha kevés hibát vét az ember. Viszont itt van a Delmedikó, aki nem sértődött meg, nem hülyének tartotta az újságírót, hanem segíteni akart, kiegészíteni, pontosítani, megírni, hogy hogyan látja ő, hogy hogyan kell azt az ő elmélete és felkészültsége szerint értelmezni ezt a dolgot. Tehát nem neki ment az újságírónak, nem lehülyézte, hanem részt akart venni, segíteni akart, és azt gondolta, hogy mindannyiunknak az érdeke, hogy minél pontosabb és nagyobb látóterű legyen a világértelmezésünk. Hát ezt különben én nekem nagyon nagy szerencsém van, mint mindenben, mint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének propagandistája. Egyszer telefonáltam a szerző jogvédő hivatalban, valamilyen ügyet akartam intézni, és kivette fel a telefont Delmedikó Imre, a jogásza, szerző hivatal jogásza, és mindent tudott, amit csak akartam, mindent segített, hogy megtudjam, hogy mi a, és ráadásul nem csak, hogy segített, hanem érdekelte, hogy mi érdekel, 20-valány éves volt, borzasztóan érdekelte, hogy egy ilyen valami iránt érdeklődő ember mi iránt érdeklődik, hogyan akarja megtudni, és ebben segített. Tehát őt rögtön az érdekelte, az ember is érdekelte, hogy az mit akar, miért ez iránt érdeklődik, milyen ismeretei vannak ahhoz, hogy érdeklődjön, miért így kérdez. Fantasztikus volt vele beszélgetni. Úgyhogy nem tudok mást mondani, az ilyen emberek egyszerűen hiányoznak, maga a sajtólevelezés pedig hát nyilván kiment ebben az értelemben a divatból. Éppen valamelyik nap, nem is tudom miért, régi újságokat böngésztem, és láttam az 1920-as években indult Magyar Detektív című újságot, amelyik a rendőrségi szakszervezetnek a lapja volt, és abban is volt levelezési rovat, és ott ilyen rejtvényszerűen válaszoltak az embereknek, hogy a múltkori meglátása jó, borzasztó érdekes volt, de hát a Népszabadságnál is volt levelezési rovat egészen a 2000-es időszak elejéig, talán még tovább is, néhány hónapig Bossányi Katalin halála után, és azelőtt, hogy a Révész Sándor odajött volna a laphoz, egy kb. Fél évig én vezettem azt a levelezési rovatot, az is borzasztóan érdekes volt, de hát akkor is egy csomó levelet írt Delmedikó Imre abban a...
2: Mit jelent ez a csomó egyébként? Ez hány levelet jelent mondjuk csak a Népszabadság esetében, amivel te találkoztál körülbelül? Minden héten?
3: A Szabadságnak írt, hanem ő minden lapot olvasott, és mindenkit megtisztelt a tövegével, de nem tudom elképzelni, hogy volt olyan hét, amikor ő ne talált volna valamit, és nem lehetetlen nem találni. Na, annak idején fölidéztem, most nem készültem külön erre, talán valaki a Média Egyen megtalálja azt a régi cikket, hogy mivel foglalkozott, hogy utána nézett, hogy egy neon felirat mögött mirejtőzik, hogy miért az a betű van ott, miért nem egy más. Mindenféle érdekelte a világon, és nem, még egyszer mondom, nem csak az, hogy rajta kapja az újságírót a hibáján, az is. Tehát megírta, hogy ezt egy normális újságírónak jobban kéne tudni, de nem ez volt a hangvétele, hanem ez csak úgy rejtve volt benne, hogy vegyük már észre magunkat, hogy mi vagyunk az újságírók, és ilyen egyszerű dolgot is rosszul írunk meg.
2: Volt neki bármilyen haszna egyébként, azon túl nyilván, hogy hozzájárult a minőség javításához, hogy ő egyébként beírt, tehát hogy kapott bárkitől bármilyen köszönetet?
3: Szerintem nem, szerintem ez neki pénzébe került. Nyilvánvalóan fantasztikus könyvtára volt, tehát az amúgy is lett volna, de hát az is pénzbe kerül, hogy az ember egy ilyen könyvtárra, annak idején internet nélkül utána tud nézni a dolgoknak, fölépítsen. És hát elment a postára, senki sem fizette ki a bélyeget. Úgyhogy szerintem ő erre áldozott a saját költségből. Semmilyen információ nincs arra, hogy bármikor is pénzt kapott volna érte. De ez mindegy, ez neki a hobbija volt, enélkül nem tudott volna élni. Más ember meg teniszezni jár, nyilván ki kell fizetnie a teniszpálya bérleti díját.
2: Te biztos, amikor beszélgettél vele, kiderült számodra, hogy egy héten ő mennyi időt töltött azzal, hogy leveleket írogatott, és aztán vitte a postára a hagyományos bélyeggel fölragasztott levelet.
3: Ez volt az élete. Én nem hiszem, hogy ő ezt számon tartotta volna. Azon kívül ez teljesen lehetetlen dolog, most megint magammal jövök, de a Népszabadságnak is volt egy archívuma, amelyiket nagyon sokat használtuk, mielőtt még az internet átvette volna a hatalmat, még azután is, mert az internetet is jobban tudja nézni az, akinek ez a foglalkozása, és egy adatot néz meg, vagy egy dologra koncentrál, miközben én írom a cikkeket, megkérem őt, hogy helyettem nézze már meg azt az egyetlen egy adatra szükségem van, és nekem nincsen időm rá. Tehát ott is az volt, hogyha valaki, tehát hogyha én oda lementem, akkor a Lökös Kati, ő volt az egyik főnöke, elkezdte érdekelni, hogy mi a fenér megy oda a kelen, mi érdeklés, őt is elkezdte érdekelni, de néha úgy van, hogy egyetlen pici adat egy megtalálása két napig tart, nem is tud megjelenni a cikkben, el kell kerülni, mert nem találjuk meg. A másik dolog meg egy pillanat alatt megvan, és még az sem biztos, hogy a fontos dologért kell hetekig, van, hogy a legellentétlenebb dolgot kell megtalálni hosszú idő alatt, és a fontos dolog megvan egy pillanat alatt. Tehát nem lehet megmondani, hogy mennyi időt töltött, mert hogyha neki meg kellett valamit találni, hogyha rá kellett jönnie, hiába tudta, hogy én ezt olvastam valamikor abban a könyvben, fönn van a polcon, ott hátul el van bújva piros a borítója, hol, nincs a könyv a helyen, hol van az a könyv, nem is piros volt, hát így megy ez. Egy, akinek van könyvtára otthon nagyobb, az tudja, hogy milyen nehéz megkeresni egy könyvet, és egy könyvben milyen nehéz megkeresni egy adatot, egy olyan adatot, amiről tudod, hogy megvan, de pontosan kell tudni, pontosan kell idézni, nem lehet veszőhiba sem az idézetben, azt meg kell találni, és ma már sokkal könnyebb, mert keres cserélt beütő az interneten, azt megkeresi helyettem a gép, de akkor nagyon sok olyan történetre emlékszem, hogy én is kerestem, és biztos vagyok benne, hogy az Imre bácsi is kereste hosszú ideig, és így járt az agya, hogy emlékszem, hogy az hogy is van, hol is találtam, ott van a Magyar Anekdota kincs gyűjtemény, abban szokott ez lenni, de ezt mintha nem is ott találtam volna, kell, hogy valahol ez le... Fantasztikus élvezet is.
2: Hogy lett ő egyébként sajtólevelező? Egyszer csak látott egy hibát, és ezen annyira felhúzta magát, hogy elkezdte mindenhova küldeni ezeket?
3: a sajtólevelező az egy létező embertípus volt. Hát mondtam a magyar detektív példáját, de minden újságnak volt. Hát érdemes nézni az Élet és Irodalomban is. Nagyon sokáig volt levelezési rovat. Én biztos vagyok benne, és remélem most már nem tud megcáfolni, Vegyesi Gusztinak volt álneve is, és időnként saját maga írt egy levelet, és arra válaszolt, ez a Néptársaság sose fordult elő. De azt én tudom, hogy ez még egy szórakoztatta is néha a szerzőket, hogy ők maguk megbírálták magukat, és erre tudták válaszolni, és akkor nem kellett például helyesbítést közölni, hanem ezen keresztül közölte az újságíró a helyesbítést, és a többiek meg nevettek rajta, főleg ha tudták, hogy ez az ő álneve. Tehát ez egy minden újságban volt ilyen, a Tükörtől kezdve, és hát a helyesbítés, az, hogy létezzen valami, az nagyon-nagyon fontos dolog. Mai napig tessék fölmenni a New York Times-ra, minden, még az internetes kiadásban is, megtaláljuk a helyesbítés rovatot, és a New York Times nagyon-nagyon vigyázott arra, hogy minden áldott nap legyen helyesbítés az újságban. Ott a több száz oldalas példány a képtelenség úgy előállítani, hogy ne legyen benne hiba. A New York Times a közönség elé tárta, hogy nem lehet hibátlan dolgozni, akkor sem, hogy egész emelete volt a New York Times székházában, ami semmi mással nem foglalkozott, nem újságírók, hanem volt újságírók, vagy adatfigyelő emberek dolgoztak, csak azért, hogy minden egyes cikkben, minden egyes megjelent adatot ellenőrizni kellett. A Népszabadságnál is volt ilyen, két ember, aki csak ezzel foglalkozott, még a 90-es években aztán elmaradtak, főleg az internet bejövetele után. Tehát az, hogy helyesbítünk, az egyáltalán nem szégyen. Nálunk a lapok a szégyennek tartják. A Népszabadságnál is úgy volt, hogy külön főszerkesztői engedély kellett, hogy egy helyesbítés megjelenjen. Én magam is emlékszem arra, hogy az nagyon nagy szégyenem volt. Német Irénnel, a Nőklapja főszerkesztőjével, legendás főszerkesztővel csináltam egy interjút, amikor már 90 éves elmúlt, és ő említette Kornis Pétert, hogy a Nőklapjánál eleinte a későbbi Kossuth-díjas fotóművész volt a fotóriporter, és én egyszerűen nem értem, a Kornis Péter a Szent István Park 25-ben lakott, én a Szent István Park 24-ben nem tudtam olyan gyorsan köszönni, hogy ő ne köszönjön nekem előre, és ennek ellenére Kornis Mihály nevét írtam bele a cikkbe. Az ember néha teljesen hülye, és sajnos a korrektor, meg az olvasó szerkesztő se vette észre, és másnap ragaszkodtam minden körülmények között, hogy ezt javítsuk, hát nem maradhat bele egy ilyen hiba. A labban pedig, hát biztos vagyok benne, hogy az olvasók nagy része ezt nem vette észre, hogy összekevertem a fotóművészt, meg az írót, ráadásul az egyik kétessel, a másik egyessel írja a Kornist, és hát más a keresztnevük. De hát olyan nincsen, hogy az ember nem hibázik, hát ez teljesen lehetetlen dolog.
2: A legemlékezetesebb történeted vele, bármint Delmedico Imrével, az mi volt?
3: Hát nekem azt már elmeséltem, amikor a szerzőjogvédő hivatalban összefutottunk, és attól kezdve többször segített nekem különböző képek megszerzésében, és különböző jogi problémák megoldásában is. Az volt vele. De hát a még a másik, és tulajdonképpen akkor találkoztam vele először személyesen. Talán emlékeznek még a hallgatóink arra, hogy volt Tímár György, a költő és humorista, aki szintén egy ilyen babrálós ember volt, talán a nevető lexikonjára szoktak emlékezni az emberek, amivel minden szilveszterkor föllépett a magyar rádióban, aztán a televízióban is, és ő is mindig minden alkalommal óriási műveltsége volt, hihetetlen tudás volt a fejébe, mindig észrevette a hibákat, és szólt is, és ők egymásra találtak, amikor a Tímár György temetése volt, akkor ott találkoztam Delmedico Imrével, aki szintén eljött, nyilván a barátja volt, és akkor együtt sétáltunk ki a temetőben, és beszélgettünk, de hogy miről, arra már egyáltalán nem emlékszem.
2: Mint emberről egyébként mit tudunk még, és én arra gondolok például, hogy miért nem lett ő mondjuk újságíró, hiszen óriási nagy tudása volt, akár lehetett is volna.
3: amikor mondtad, hogy lesz az a beszélgetés, akkor el is határoztam, hogy megkérdezni, hogy miért lesz az ember újságíró? Tulajdonképpen mit akarunk az újságírással? Pláne ugye ebben a helyzetben, amikor akadálya van az újságírásnak, hogy normálisan működjön az újságírás, mit akarsz te ezzel a média egyen? Miért csinálod ezt? És én is tulajdonképpen még most is ugye itt a reklám helye, van hetente egy műsorom, Rablacival közösen régi népszalságosok csinálunk egy műsort csütörtök estéként a Klubrádióba, de miért csináljuk? Miközben minden módon akadályozzák, és mi? Hát nem akar, és hát persze megértem, aki nem akar újságíró lenni. Miért akart volna a Delmedico újságíró lenni? Akkor ő ellene írták volna a sajtóleveleket. Dehogy akart ő újságíró lenni. Neki meg volt a rendes, normális polgári foglalkozása, jogász volt, jogi ügyekkel foglalkozott, aztán ez volt a hobbija. Nagyon fontos tudni, hogy I. és Gyula, aki egy bankban dolgozott, abban az időszakban, amikor a bankban volt, ha valaki bejött, bármilyen kéziratot akart a Nyugatnak, vagy a Magyar Csillagnak, na nem, a Magyar Csillag idejében már nem volt banki akarozott leadni, ő azt nem fogadta. Tehogy foglalkozott. Az neki a polgári foglalkozása volt, olyankor ő banktisztvise volt. Nem foglalkozott az irodalommal. Az irodalom az egy a másik életéhez tartozott. Abban az életben volt költő, a legnagyobb magyar költők egyike, a legnagyobb szerkesztők egyike. A másik esetben, hogy aztán milyen bankfű volt, hogy ő is, abban is ő volt a legnagyobb, vagy nem, azt nem tudom, de az egy másik élet. Nem csak egy élete lehetséges egy embernek.
2: Mondtad ezt, hogy ki hogy lesz újságíró. Kicsit elgondolkodtam, és egy személyes történet, hát hogyha megoszthatok veled is, meg a hallgatókkal, hogy én mondjuk úgy lettem újságíró egyébként, hogy egy újságba beírtam egy olvasói levelet, tehát végül is mondhatjuk, hogy nálam pont ez történt, ami ezek szerint Delmedico Imrénél nem, hogy beírtam egy bíráló cikket, amire válaszolt az adott lapnak a szerkesztősége annak idején, egy akkor induló magazin, az Internet Kalausz című magazin, és akkor válaszoltak, és nagyon tetszett, hogy válaszoltak, és mennyire udvariasan válaszoltak. De hát ez csak egy ilyen...
3: Hány éves voltál? 15?
2: Hát, még annyi se. Egyébként én akkor akkor kérlek szépen ötödik osztályos voltam, vagy hatodik osztályos, talán egy akkor váltottam talán, igen, ilyen hatosztályos gimnáziumba, úgyhogy gyakorlatilag ilyen hatodik osztályos lehettem körülbelül.
3: Na most a hallgatók azt hiszik, hogy ezt előre megbeszéltük.
2: Pedig nem. Igen.
3: Nem, és nem tudok többet a Delmedicóról mesélni. Azt tudom, hogy az a világ, amiben ő létezett, az egy másik világ volt, az elmúlt. Amikor azt gondolta Delmedico Imre, hogy akik újságot írnak, azok nem valamilyen propaganda célt szolgálnak, nem valamit el akarnak érni, hanem a világról akarnak tájékoztatást adni, mégpedig művelt embereknek, a műveltségük növelése érdekében, a tájékozódásuk megkönnyítése érdekében, és úgy gondolta, hogy ebből részt tud venni, hogy segíthet az újságíróknak, mert ő neki megvan az a tudása, ő neki megvannak azok az ismeretei, megvan az a könyvtára, amivel ezt segíteni tudja, és nem az volt a célja, hogy bebizonyítsa, hogy valaki hülye, nem az volt a célja, hogy valakit legyőzzön, az volt a célja, hogy az ő segítségével ez jobb legyen, és jobban sikerüljön. És büszke volt erre, hogy ebben részt tudott venni, ez örömöt okozott neki. Hát ennyi. A másik emberrel együtt lenni, együtt dolgozni, együtt tudni valamit, hát az csodálatos dolog. Ő ezt így élte meg, szerintem leginkább magányosan élte ezt így meg, de ezzel egyúttal azzal, hogy ebben benne volt egy láthatatlan közösségbe, és ráadásul tekintélyes volt, biztos tetszelget is valamennyire magának, hát miért ne? Az egy jó dolog, hogyha az embert elismerik, hogy jól csinál valamit. Ha a Delmedico levele megjelent, a levelezést olvasok, mert voltak ilyenek, különben nem adta volna az újság, hogyha nem olvastak. Csomó levél arról jött, hogy a levelezési rovatban milyen hibát követett el, azok a levelet beküldte. Tehát olvasták az emberek a levelezést, tehát olvasták Delmedicot, tehát ilyen értelemben újságíró volt, hiszen az ő nevét Kovács János vagy Szabó Péter is beírt, annak a nevét nem jegyezték meg, de Delmedico, különleges neve is volt. Megegyezték a többi olvasók, és hogyha valamit leírt, akkor azt tudni lehetett, hogy az úgy van. Hát az érdekelte az embereket. Úgyhogy ilyen értelemben ő elért a célját, ő nem akart pénzt keresni ezzel. Ő, mint ahogy az én apám is mondta egy időben, amikor megjelent a cikke a kritikába, mondom, ezt miért írtad? Fizettem volna érte, hogy megjelenjen. azt mondta. Pedig ő aztán a később profi újságíró szerkesztő lett, de igen, tehát az embernek néha nagyon-nagyon fontos, hogy valamit továbbatosan, és hogyha azt a szerkesztő jónak találja, és berakja a lapjába, hát és még fizetnek is érte, az már mindennek a tetteje.
2: Ugye nem olyan régen halt meg, egyébként négy éve, 2019-ben. Az utóbbi évek sajtójával, tehát neki is kellett találkoznia, a mostani jelenségre gondolok, erre a propaganda korszakra, ami visszatért itt a magyar sajtóba, vagy éppen értem. Kérdés, hogy visszatérte, vagy ez egy új dolog, tehát ez majd erre is mondjál esetleg valamit, de hogy szerinted ő ezt a korszakot hogyan élte meg? Tudsz erről valamit?
3: Nem, egyáltalán nem tudok, nem beszéltem vele az utóbbi időben. Nem feltétlenül kellett ezt neki észlelnie, hogy ez megváltozik. Őt nem politikai szempontból érdekelte az újságírás, hanem technikai, tehát tudás szempontból, ami az újságírás szempontjából egy technikai momentum. Ugye az újságíró arról ír, ami megtörténik a tényekről, annak néz utána, hogy mi mit jelent, miből következik, és akkor arról ír. Az elvileg arról ír. A propagandista az meg nem arról ír. Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, Dani, mert most ugye én dolgozom mondjuk a Klubrádióban, meg dolgoztam a Népszabadságnál, amiről nem olyan régen a fideszes potentánt azt mondta, hogy nagyon jó, hogy megszűnt ez a kommunista újság, és mit tudok én erre mondani, hát őnek ez a véleménye, jogában áll, hogy ez a véleménye legyen. Az, hogy én mit gondolok arról, hogy mi miért és hogyan csináltunk újságot, az lényegtelen ahhoz képest, ami itt a politikában megy. Tehát az, hogy te voltál ott a Népszabadságnál, és láttad, hogy nem volt zár az ajtón, bementél, szabadon mászkáltál, azzal beszéltél, akivel akartál, onnan néztél utána, aminek akartál, oda mentél be, láttad, hogy hogyan készül, hallottad beszélgetni az újságírókat, és semmilyen módon nem találkoztál ezzel a gondolattal, hogy nekünk valamilyen módon befolyásolni kéne a világot. Nyilván befolyásoltuk ezt, nem tudom, csak én nem is értem. Nem tudom fölfogni, hogy valaki számára az újságírás azon kívül is más jelentsen, hogy a valóságot minél jobban megismerjük, és minél pontosabban megpróbáljuk az olvasók számára közvetíteni azt. Különben nem tűnik másképpen, mint ahogy látjuk, de azt a látottat, amit a szakmailag elemezve, és a lehető legjobb fogalmazásba meg tudunk neki mutatni, és át tudunk adni.
2: Innen fogjuk folytatni rögtön a Média Egyet Kelen Károllyal, a Népszabadság utolsó olvasószerkesztőjével.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában?
1: Folytatjuk a Média 1-et, a vonal túlsó felén Kelen Károly, a bezárt Népszabadság utolsó olvasó szerkesztője, aki egyébként néhány évvel ezelőtt a Média 1-en is többször írt nekünk különböző véleménycikkeket, és aki egyébként a Klubrádióban vezet műsort Rab Lászlóval, volt egyszer egy Népszabadság címmel, és most még egy csomó más téma is maradt a műsorunk második felébe. Többek között egyébként akkor beszéljünk egy picit a népszabadságos dolgokról. Például arról az egyesületről, amit ti működtettek, a Népszabadság Egyesület. Mit is csinál ez pontosan? Nemrég ugye volt például egy díjátadó, beszél arról, hogy milyen terveitek vannak, és egyáltalán meghalt-e a Népszabadság magyarul, vagy itt van velünk továbbra is?
2: Népszabadság halott, de nem biztos, hogy nem támad föl. Erről még igazság szerint nem beszéltem senkivel és senkinek, úgyhogy tulajdonképpen exkluzív dolgot is mondhatok, aztán hogy lesz-e belőle valami, az már egy másik kérdés. A Népszabadság Egyesület az, amikor 1990-ben megalakult a Népszabadság zárt körű részvénytársaság, tehát a Népszabadság részvénytársaság, akkor az egyik tulajdonos volt, a Népszabadság Egyesület tagja lehetett minden népszabadságos újságíró, és ennek a Népszabadság Egyesületnek volt tulajdoni hányada, nem is kis tulajdoni hányada a Népszabadságban, és az Egyesület költségeit, mert nem is voltunk nagyon szegények, azt fedezte a részvényre jutó osztalék minden évben, amikor a Népszabadság 100 milliós, 200 milliós, a 2000-es évek fordulóján 1 milliárd forintos, ami akkor sokkal nagyobb pénz volt, mint most, nyereségéből erre a részvényhálózatra eső részt. És ráadásul ugye így a Népszabadság Egyesület ugyan 4% körüli tulajdon résszel, tehát nyilván nem befolyásolhatta, de szavazhatott és elmondhatta véleményét, hogy hogyan működjön a továbbiakban egyrészt a részvénytársaság, kettő valamilyen befolyása volt a szerkesztés folyamatára is, bár ez nagyon fontos tudni, hogy annak idején volt egy 1,5 millió forintos, tehát elég picike részvényhányada a szerkesztőségi közös részvény, ezt úgy hívták, aminek egy A részvény volt a többi, meg B részvény, és ez az A részvény azzal az előnnyel járt, hogy a szerkesztőség határozhatta meg a szerkesztés irányát, és választhatta meg a főszerkesztőt. Az alapszerződés úgy szólt, hogy 3 olyan év kell, amikor a Népszabadság veszteséges, hogy ezt a jogát a szerkesztőségi közös részvény elveszítse. Lényegében a 2010-es évekig ez nem fordult elő, ez mindig a fő tulajdonosnak, német, svájci tulajdonosnak, meg a legvégén a osztrák tulajdonosnak is problémát okozott, hogy akármelyikkor a részvény hányad volt a kezébe, nem határozhatta meg a Népszabadság szerkesztőség irányát, mert azt a szerkesztőségi közös részvény az általa választott főszerkesztőn keresztül határozta meg. Ez állandó konfliktusoknak is a táptalaja volt, de ezt nagyon-nagyon sokáig meg tudtuk őrizni, és így akárki volt a tulajdonos, mindig a szerkesztőség saját maga döntött el, abban nem szólhatott bele senki, hogy merre, hogyan és miképpen. És az Egyesület azóta is működik, megmaradt a Népszabadság megszűnése után is, hiszen ez egy normális egyesület, természetesen nem kapunk már osztalékot, mert nincs miből, nincs Népszabadság ZRT már, nem is vagyunk a tulajdonosai, de a tagság összeadja a pénzt, valami maradt is a régi dologból, pillanatnyilag is működtetni tudjuk ezt az egyesületet, több különböző dologra használjuk. Egyik, amit mondtál, minden október 8-án szervezünk egy megemlékezést a Népszabadság 2016-os bezárásának évfordulóján, egy darabig Becher Iván fájánál a Pozsony úton a Téka könyvesbolt előtt rendeztük, és akkor én vagyok az elnök, minden évben elmentem a rendőrségre, és szereztem engedélyt a tüntetésre. Ezt most már nem tesszük meg, hanem csak egy összejövetelt szervezünk a GUM nevezetű helyen, a Népszabadság utolsó szerkesztőségének, a Korvin negyednek a közelében levő elég hatalmas kocsmaszerűség, ahol jól érezzük magunkat, ott szoktunk összejönni, és minden évben két díjat adunk át, a Népszabadság Szólásszabadság díjat, amit egyszer Szalai Dániel, illetve a Média Egy is megkapott, illetve a Népszabadság Újságíró díjat, amit minden évben egy nagyon-nagyon jó, a Népszabadság színvonalának megfelelő stirális és más tudásra rendelkező újságíró kap meg. Ez a fő tevékenységünk, de más mindig is terve volt véve, és talán egyszer sikerül, hogy valamilyen formában fölevelítsük a Népszabadság hagyományát. A Mediaverse 2016-ban úgy csinált, mintha a Népszabadság védjeit még valaha használni akarná. Valamire használja is, ami teljes mértékben bizonyítja, hogy hazugság volt az, hogy a Népszabadság nem volt gazdaságilag hasznos, mert a Népszabadság védjegyét azt egy tudtunk a 500 milliárd forint hitelnek a zálogaként alkalmazza. Tehát, hogyha ez a Népszabadság védjegy nem lenne értékes, akkor azt a bank nem fogadta volna el. Illetve hát az én véleményem szerint azzal, hogy nem jelenik meg a Népszabadság, eznek a védjegynek az értékét lecsökkentették, ami fölveti a bűncselekmény gyanúját, de ez egy másik kérdés. Ezzel szemben viszont 5 éven keresztül ők nem használták ezt a védjegyet, ami a törvények értelmében azt jelenti, hogy ezt a védjegyet más felhasználhatja, lecsaphat rá, és könnyen lehetséges, hogy ez nekünk sikerülni fog, és valamilyen formában a Népszabadságot a régi szerkesztőség munkatársai fölélesztetik. Nyilván nem fogunk nyomtatott újságot csinálni, nyilván nem fogunk versenyezni bármilyen nagyobb internetes portállal, de hogy a Népszabadság hagyományait követve elsősorban nagyon fiataloknak, gimnazistáknak, egyetemistáknak olyan információs lehetőséget teremtsünk, ami erre van példa a világon, ha valaki ismeri Olivia Seltzer tevékenységét, egy amerikai lány, aki 16 éves volt, amikor a Trump időszakában elindított egy egyszemélyes újságot, és ma millió példányszámban küldi tovább a világba, és azon a nyelven beszél, amit a fiatalok értenek. Ha mi is tudnánk valahonnan Magyarországról néhány ilyen fiatal találni, és nem mi csinálnánk, hanem ezek a fiatalok, és nekik lenne kedvük, és megcsinálnának valamilyen hasonlót ebben a világban, ahhoz nagyon szívesen hozzácsatolnánk a Népszabadság neve.
1: Akkor az azt jelenti, hogy nem csak volt egyszer egy Népszabadság, hanem talán lesz egyszer egy Népszabadság, amit ezek szerint fiatalok készítenének egy online felületen, ha jól értelek, ugye?
2: A Népszabadság az mindenképpen lesz. Legalábbis én nagyon remélem, hiszen már Petőfi is megjósolta, hogy majd eljön egyszer egy Kánán, amikor a nép szabad lesz. Különben ezt a Népszabadság nevet, ha már itt vagyunk, ezt Táncsics Mihály alkalmazta volna lapjának, amit abban az időszakban a liberális magyar kormány valahogy megakadályozott, hogy megjelenjen, tehát Kossuth Lajosról és kormányzatáról beszélek, akkor a szabad sajtó legigazabb pillanataiban sem volt könnyű egy olyan a cenzúra minden formájával és az ellenőrzés, a kontroll minden formájával szemben álló embernek, mint Táncsics Mihály megvalósítania. De igen, könnyen lehetséges, hogy lesz még Népszabadság, amit ha kézben nem is lehet venni, de olvasni lehet.
1: Néhány héttel ezelőtt Murányi András, az utolsó főszerkesztő volt itt velünk a Média 1-ben, És én arra gondoltam, hogy te is elevenítsd fel azt, hogy a lap bezárását hogy élted meg, te mennyire számítottál arra, hogy ez bekövetkezik, mennyire volt számodra ez váratlan, és amikor ez megtörtént, akkor te mit csináltál, és hogyan élted ezt meg?
2: Ez 2016. október 8-án volt, ugye rettenetesen nyomta valaki a csengőt, én nem tudtam kimenni, feleségem ment ki, kezében nyomtak egy nagy borítékot, még mosolyogva is jött be, képzelt kacsi, egy nagy zárt borítékot küldött a Népszabadság. Na mondtam, ennek a nagy öröm nem lehet, ha szombaton reggel idejönnek, ez csak a felmondásról lehet, rohantam a számítógéphez, de már hiába kapcsoltam be. Le volt tiltva a én profilom a Népszabadságban, és hát én voltam az első között rögtön telefonatos többiekhez, mert én elég közel laktam a Népszabadsághoz, úgyhogy a motoros futár odaérkezett először. Ezt nagyon nehéz elmondani, mert az ember az eszével tudta, hogy egyszer ez bekövetkezhet. Másrészt én azt gondoltam, hogy ez nem fog megtörténni. Nem is foglalkozott. Voltak ilyen hírek, meg mindenki kérdezgette, de ez engem nem érdekelt. Én azt gondoltam, hogy nem érdekes, hogy ki a tulajdonos. Csak az számít, hogy mi a szerkesztőség, tudunk-e újságot csinálni. A magyar törvények amúgy is olyanok, hogy a felelősség az nem a tulajdonosé, hanem a tulajdonos által megbízott felelős szerkesztőjé, akinek joga van a tulajdonosi akarattal is szembeszegülnie, tehát ő a felelős, nem a tulajdonos. Az más kérdés, hogy aztán a tulajdonos el tudja mozdítani, vagy nem, és kit nevez ki, de abban a pillanatban, hogyha valaki ki van nevezve felelős szerkesztőnek, főszerkesztőnek, akkor ővé a hatalom ebben az értelemben, ezt nem is lehet másképpen csinálni. Különben a szerkesztőséggel szemben is jövő, de az egy másik kérdés, az megint csak egy belső rendszernek, szokásrendnek, jogi rendszernek a következménye, hogy hogyan működik a szerkezet. Hát nyilván az első néhány órában csak azt néztük, hogy mit tudunk csinálni. Hát elmentünk a vasárnap, ugye akkor akartunk dolgozni, oda mentünk a szerkesztőség elé, megpróbáltunk bejutni, mindenféle tárgyalások kezdődtek, hogy engedjenek be minket, mi megcsináljuk az újságot. Ezt András is elmesélte, hogy történt. Én nekem különleges lehetőségem volt, én másnap visszamentem hétfőn, és mondtam, hogy engem engedjenek be, mert különben rendőrt hívok, akkor kérdezték, hogy miért, mondtam, hogy azért, mert a Népszabadság Egyesületnek bejegyzett székhelye ez az épület, úgyhogy engem nem lehet innen kizárni, mint elnököt, akkor ez nagyon érdekes volt különben, ezt elmentek a jogászok, megtárgyalták, azt mondták, hogy jöjjek vissza néhány nap múlva, és amikor bementem, engem beengedtek, és egy irodát bocsájtottak a rendelkezésre, számítógépestől, mindenestől, hogy ott működhet a Népszabadság Egyesület, és az már régen nem vagyunk ott, de akkor legalábbis arra jó volt, hogy én be tudtam jutni oda is, az ott maradtakkal legalább beszélgetni tudtam arról, hogy mi hogyan van, és valamennyi információt csak tudtam magamnak szerezni, bár borzasztóan vigyáztak arra, hogy lehetőleg ne beszéljek senkit, és mindenkit néztek, hogy kivel beszélek, és ő is nyilván tudtam, bátorság kellett vállalni, ez is micsoda hülyeség. Bátorság kellett ahhoz, hogy valaki Kelen Károllyal beszélgethessen azok közül, akik ott maradtak valamilyen médiaverse-ös helyen, akár csak a takarítóra, vagy a gondokra gondolok, de a különböző újságírók is, a különböző média versus lapoknál ismerőseim voltak, barátaim, és hát persze mosolyogtak, meg sajnálkozva néztek, meg nagyon-nagyon szívesen beszéltek volna velem, érdekes dolog volt. Aztán nagyon sokáig összejártunk, mi úgy mondtuk, hogy a Smolnyba, volt egy hely, ahol összejöttünk és próbáltuk tanácskozni. Voltak munkajogi problémák, amiben segített a TASZ jogásza nekünk, hogy hogyan lehet megbeszélni azt, hogy azért ez az egész fölmondás dolog hogyan alakuljon, hogy minél jobban járjunk, megkapjuk a végkielégítéseket, meg újra és újra próbálkoztunk azzal, hogy újraindíthatnánk valamilyen módon a Népszabadságot, amikor kiderült nagyon gyorsan, hogy nem fogják elindítani, akkor én levelet írtam a Liszkainak, aki ugye a vezérigazgató volt, hogy ha nem használják, akkor adják oda nekünk, mi majd használjunk, szerzünk hozzá pénzt, mármint a Népszabadság kiadási jogát, akkor azt írta, hogy ez neki nem nevetséges az egész, ez neki nem áll módjába, azért örültem ennek, mert nem tagadhatta le, hogy megkapta a levelemet, akkor azt én is írtam még egy levelet, hogy nem áll módjába, az azt jelenti, hogy ő nem bírja odaadni, vagy az, hogy magasabb helyről kapja a parancsot, erre már nem válaszolt annak idején, és akkor még egy nagyon sokáig reménykedtünk abban, ezt András elmesélte, hogy különböző pénzemberekkel beszélt, nem voltunk elég ügyesek, ő se volt elég ügyes, mi magunk se, az nagyon kicsi a magyar milliárdosok köre, amikor a második ember, az egy harmadik emberhez ment, akkor már azt tudta, hogy az első kettő visszautasította, és ez lényegében meg is határozta a lehetőségeket, hogyha XY, aki a legjobban támogathatta volna, nem vállalja, akkor ő aztán miért vállalná. Nem tudom a belső indítékokat megmondani, meg különben is, hát emlékezzünk vissza, akkor mi nagyon gyorsan kiadtunk egy könyvet. 50 magyar író, felfüggesztettek volt a címe, 50 magyar író adott bele írást, az teljesen hihetetlen, kedden a Rablaci kitalálta, hogy ezt csináljuk meg, és vasárnap este a nyomdába vittem a kész kéziratot. El tudod képzelni, hogy egy könyv kéziratát ennyi idő alatt össze lehetett rendezni, át lehetett olvasni, meg volt, és elvittem a nyomdába, akivel meg volt beszélve, és amikor oda vittem a kéziratot, azt mondta, ne haragudj, vagy ne haragudjon, mi ezt nem nyomtatjuk ki, én még akarok állami rendelést kapni. És milyen hihetetlen ez, vasárnap este 8-kor volt, és este 11-kor már egy másik nyomda elvállalta. És az a pénz össze volt adva az emberek, nagyon mindenki kérdezte tőlünk, hogy hol adhatna pénzt, és hogyan adhatna pénzt az egyesületnek, hogy majd újraindítsuk egy lapot, de mi akkor a szerkesztőségtől juttatároztunk, hogy addig, ameddig nem derül ki, hogy mi tényleg tudunk lapot indítani, nem fogadunk el pénzt, mert össze fog gyűlni, biztos vagyok benne, hogy 100 millió forint összegyűlt volna, vagy még több is, de hát, ha nincs lap, akkor mire költjük? Saját magunkra semmiképpen nem akartuk költeni, mi nem voltunk mártirok, vagy hősök, vagy valakik, akik elvesztették mindenüket, hát ha jól körülnézel, a mai vezető magyar sajtóban mindenütt volt népszabadságos, csak valamilyen vezető, vagy köztes tisztséget viselnek, és ez egy fantasztikus erős társaság volt, nem féltünk attól, hogy mindenki szegény lesz, vagy nem lesz munkája, nem erről volt szó, hanem hogyha lett volna mire, akkor összegyűjtöttük volna pénzt, de csak akkor hirdettük volna meg. Így annyit tettünk, hogy ez a könyvet, amit az írók ingyen adtak oda, aminek összeadták a támogatóink a tüntetésen a költségeit, azt 4000 forintos áron, még a szerkesztőség tagjainak is 4000 forintos áron adtuk el, és mai napig ebből működik. Ebből beszedett pénz az alapja annak, hogy a Népszabadság Egyesület 6 év után is még mindig tud működni, bizonyos szociális segélyeket azért adunk. Van egy kollégánk, akinek 11 gyereke van például, az karácsony előtt valamilyen módon segítjük. Ugye ez a Népszabadság Egyesület szervezi a fedél nélkül a minden októberben a népszabadságosok részvételével, most már 7-szer adtunk ki újságot, és ennek a nyomdaszámlát kifizetjük, ezt összeadják a Népszabadság szerkesztők, tehát így októberben, hogy nevezzük egy gyűjtést, de kétszer volt, hogy valamivel kevesebb jött össze, most például sokkal több, tehát a jövő évinek is megvan a pénze, de és akkor abból a pénzből, ami annak idején összegyűlt ebből a könyvnek az eladásából, abból ezt ki tudom egészíteni, vagy ki tudjuk egészíteni, és így tudunk segíteni a fedél nélküliekkel, hogy egy olyan újságot adjanak ki, amiben az ő amatőr munkájukon kívül profi újságírók is részt vesznek.
1: Amikor ez történt, akkor te sírtál? Nem, amikor nem. Ezt meghallottad?
2: Nem, hát ez egy borzasztó érdekes dolog. Ez is egyfajta újságírói alapállás. Az újság minden nap haláltánc. Eljön a lapzárta, és addigra kész kell lenni. És hát ez általában nem jelent problémát, és simán megcsináljuk, és fél órával előtte készen vagyunk, de mindig vannak, minden héten, minden hónapban vannak olyan pillanatok, amik valamilyen oknál fogva a lapzárta betartása, az borzasztóan nehéz. Vannak nagyon feszült, nagyon izgatott helyzetek. Minél nagyobb a víz, minél nagyobb a probléma, én annál nyugodtabb. mert minden idegeskedés hibához vezet. Nem lehet hibázni, de ráérek idegeskedni akkor, amikor már a lap elment. És akkor nagyon ideges tudok lenni, akkor még sírni is tudok, ezt elismerem, de amíg nincs készen, amíg nincs elintézve, amíg nem ment el a nyomdába, és amíg nem tudom biztosan, hogy a másnapi lap meg fog jelenni, addig nem lehet idegeskedni, mert hibát szül. Ugyanez volt akkor is. Amikor ez volt, akkor lehető legnyugodtabban kellett egymással beszélni, vigyázni kellett, hogy ne verekedjünk, hogy ne csináljunk hülyeséget, hogy ne mondjunk visszavonhatatlan dolgokat. Okosan, normálisan kellett viselkedni, és nekem, mint választott, a Népszabadságon belül választott tisztségviselőnek, még felelősségem is volt ebben. Nyilván nem az enyém volt a legnagyobb, a Murányi is volt akkor a főszerkesztő, nyilván az ő vállán voltak a legnagyobb terhek, de hát nekem is megvolt a magam feladata, a magam dolga, azt intézni kellett, tehát sírásnak semmilyen helye nem.
1: Nagyon szépen köszönöm, Karcsi, hogy itt voltál velünk. El kell most sajnos búcsúznunk. Azt gondolom, hogy még folytassuk ezt a beszélgetést majd egy későbbi alkalommal, hogyha például fejlemény lesz a névügyében. Nagyon szépen köszönöm, tehát még egyszer.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, és azért, ha nem haragszol, téged is, te ott voltál a Népszabadságnál egy időben gyakornokként, és borzasztóan figyelem, szorosan követem, amit csinálsz, és van egy csomó ilyen ember, az On The Spot-tól, Csepei Adrienen keresztül, nem akarok senkit se kifelejteni, úgyhogy nem mondok sokakat, akik ebből a végtelenül fontos helyről indultak el, és nem mondom, hogy mi tanítványunk vagytok, hanem inkább csak azt mondom, hogy mi az újság, és hogy hogyan kell valamivel foglalkozni, azt mégiscsak ott lehetett megtanulni, mi a Népszabadságnál.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva ismét jelentkezik a műsorunk, visszahallgatható a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják ezt a beszélgetésünket. Szalai Dániát hallották, viszont hallásra egy hét múlva.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egésznapos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is Keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

Nemzeti Strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi Kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A Kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészekdíjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy terület 2,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti.

föld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzeg páfrányt és több orchidea félét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

0: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

0: Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
1: Élni, tudni kell!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.

Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

0: Elindul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskolakezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál. De egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek. Akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre föltani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a 4 alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az 5 város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években. Balaton Rádió.

búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Kasztróvilla közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a

szélesebb időszakot vizsgál. A túlmedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvárrégészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balatonaliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

0: 216 millió forintból újul meg a Balatonfűz Fői Csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balatoncsillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Te vagy a legjobb barátom.
1: Elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat elöregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az elöregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerű ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

0: Újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgy-hegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgy-hegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.